0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban szemügyre veszük a Tesszalonikabeliekhez írt első levél második fejezetét.
1: Pál emlékeztet a gyülekezet alapítására.
2: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
1: Pál beszédét Isten beszédeként fogadták.
2: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is. Nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen.
1: Pál szeretné újra látni a gyülekezetet.
2: Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.
0: Olvassuk a fejezet első szakaszát, tehát az elsőtől a 13. terjedő verseket. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább noha előbb már háborúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem a telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit, így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis, atyám fiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hadd idézzünk Geréb Zsolt a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből. Az atyafiak gyülekezete élő bizonysága felől, hogy az apostol tesszalonikai fellépése nem volt hiába való. Missziói küldetését azért tölthette be eredményesen, mert igehirdetése nem üres, tartalmatlan beszéd volt, mint a gnosztikus prédikátoroké, hanem Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, melyet erővel és meggyőződéssel hirdetett. Szolgálatát megáldotta Isten, s magvetése gyümölcsöt termett Tesszalonikában. Az apostol tovább folytatja munkásságának védelmét. E versben szolgálatának nehézségeiről ír. Először a Filippiben történt sérelmeit idézi fel, ahol az apostolok cselekedetei 16. fejezetének, a 22-től a 37-ig terjedő versei tanúsága szerint Silással együtt jogtalanul bántalmazták. A keserű tapasztalat nem kényszerítette megállásra sem őt, sem munkatársát. Missziói útjuk Tesszalonikába vezetett, ahol Istenbe vetett bátorsággal hirdették az evangéliumot. Az apostol őszinte vallomásából kitűnik, hogy szolgálatát nem saját erejéből folytatta, hanem Isten kegyelme által. Munkájának sikerét ezért nem magának tulajdonította, hanem Istennek, aki a megbízatást és a segítséget adta az evangélium hirdetésére. Isten bátorítására, buzdítására Tesszalonikában is szükségük volt, mert szolgálatuk itt szintén nehézségbe ütközött. Az apostolnak mind a pogányokkal, mind a zsidókkal szemben meg kellett védelmeznie az evangélium tisztaságát. Szándékosan használja az Isten evangéliuma kifejezést, mert hangsúlyozni kívánja, hogy tanításuk nem emberi eredetű. Nem a saját bölcsességüket hirdetik, hanem Isten tulajdon beszédét, mely megszólít és engedelmességet követel. Mit akar kifejezni a Tesszalonikai első levél második fejezetének, a harmadik verse azzal, hogy mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a Tesszalonikai levelekkel kapcsolatos kommentárjából. Az éles különbségtételre azért volt szükség, mert a kereszténység ellenfelei őt is a korabeli vándortanítók közé sorolták. Igehirdetését buzdításnak, felhívásnak nevezi, mely által kifejezi a missziói prédikáció döntésre, megtérésre hívó jellegét. Ez a buzdítás három szempontból különbözött a vándor prédikátorok szónoklatától. Tartalmában, szándékában és módjában. Tartalmában azáltal különbözött, hogy nem hitetésből, azaz nem saját elképzelésből és téveigésből, sem pedig vallásos tévhitből ered, hanem Istennek Jézus Krisztusban kifejezett igazságából. Szándéka szerint abban különbözött, hogy nem tisztátalanságból fakadt. Az apostolt nem a haszonlesés, a kapzsiság, az uralomvágy vezette a missziói szolgálatban. Buzdításának indító oka az igéhez méltó tisztaság és szentség volt. Ige hirdetésének módja abban különbözött a másokétól, hogy nem álnokságból történt. Magatartása egyenes és őszinte, mentes volt minden képmutatástól és kétszínűségtől. Nyílt és becsületes viselkedése méltó volt apostoli tisztségéhez. Miután az apostol a harmadik versben tagadó formában beszélt ige hirdetéséről, a negyedik versben állító formában határozza meg annak jellegzetességét. Prédikációjának legfőbb ismérve, hogy nem emberi, hanem isteni eredetű. Apostoli tisztségét, ige hirdetői feladatát Istentől nyerte. Isten méltónak találta az apostoli szolgálatva. Reábízta az evangéliumot. A megbízatás Isten iránti engedelmességre kötelezte. Feladatát csak úgy tölthette be hűségesen, ha ige hirdetésével nem az emberek tetszését kereste, hanem az Istenét. Magatartását három pontban határolja el a pogány prédikátorok viselkedéséről. 1. Beszédében nem volt hízelgő. A hízelgés az antik szónokok fogásai közé tartozott. Használata által könnyű sikereket értek el a hallgatók között. Pál a hívőket nem kedveskedő beszéddel nyerte meg, hanem az ige hűséges hirdetésével. 2. Fellépésének oka nem a rejtett kapzsiság. Az apostol nem a meggazdagodás leplezett szándékával ment Tesszalonikába, mint sok pogány filozófus vagy vándorprédikátor. Az evangélium hirdetése által nem kívánt földi javakhoz jutni. 3. Prédikációja által nem kívánt tiszteletet szerezni magának. Ő nem keresett dicséretet mástól, csak Istentől. A dicsőségkeresés vágyát mindig visszautasította, mint Isten szolgájának megrontóját. Pál nem apostoli tekintéllyel lépett fel Tesszalonikában, hanem szelídséggel, jó szívvel. A gyülekezet tagjait őszinte barátsággal és áldozatkész szeretettel vette körül. A gyermekét dajkáló édesanyja példája által szemlélteti gyöngéd és önfeláldozó magatartását a tesszalonikai hívők között. Más szavakkal, olyan meleg szeretettel vonzódik a tesszalonikaiakhoz, mint egy édesanyja, aki nem csak eledelt ad gyermekének, hanem egész életét neki szenteli. Pál működése nem merült ki az evangélium szóbeli közlésében. Ő nem csak ige hirdető, hanem pásztor is, aki egész lelkével és életével gondozza a gyülekezetet. Lelki gondozói szolgálatát azért végzi igazán szívvel, lélekkel, mert megszerette a hívőket. Ez a szeretet indította a teljesen önzetlen és áldozatkész munkára Tesszalonikában. Az ottani evangelizálás során különösen Pál, de minden valószínűség szerint munkatársai is kétkezi munkával tartották fenn magukat. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a harmadik verséből kitűnik, hogy az apostol Akvilához hasonlóan sátorponyva készítő volt. Feltehetően több éjszakát is átvirasztott, hogy mesterségével keresse meg mindennapi kenyerét, a nappalokat pedig ige hirdetésre fordította. Nem vette igénybe a tesszalonikai hívők anyagi támogatását, mert nem akart senkinek a terhére lenni. Ilyen életmódot folytatva elmondhatta önmagáról, hogy valóban szentül, igazán és fedhetetlenül élt közöttük. Pál apostol szívében és egész lényében jelen volt nem csak az édesanyja gyermeket dajkáló gyöngétsége, de az olyan édesapa féltő szeretete is, aki gyermekét inti a jóra. Kérlelte a tesszalonikai Krisztusban hívőket, viseljék magukat Istenhez méltóan. A továbbiakban elismerően ír az evangélium iránti nyitottságukról. Ők nem úgy fogadták, mint emberi tanításokat, amelyeknek az isteni eredete megkérdőjelezhető, hanem úgy fogadták, mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is. Mivel szívükbe fogadták az evangéliumot, az isteni örömüzenet munkálkodni képes bennük, és új embereké tudja formálni őket, ha ők valóban hisznek. Irányítsuk figyelmünket a továbbiakban a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetének a 14-től a 20-ig terjedő verseire. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket. De végre utolérte őket az Isten haragja, mi pedig atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok, a mi dicsekedésünk és örömünk. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a tesszalonikai levelekkel kapcsolatos magyarázatából. Ez a vers, tehát a 14., az előző mondathoz kapcsolódik, melyben az apostol hálát ad Istennek a gyülekezet hitéért, mellyel befogadták az általa hirdetett evangéliumot. Az örömüzenet hirdetése rendjén maga a feltámadott Krisztus jelent meg az eklézsiában. Így módon Jézus Krisztus nem csak tárgya, hanem alanya is volt a missziói ige hirdetésnek. Az evangélium ereje nem csak abban nyilvánult meg, hogy hitet ébresztett a tesszalonikai hallgatók szívében, hanem abban is, hogy megerősítette őket a Krisztus iránti hűségben, megőrizte őket a szenvedések és üldözések között. Az atyámfiai megszólítás után azokra a szenvedésekre emlékezteti az olvasókat, melyek honfitársaik részéről érték őket. Vajon milyen szenvedésekről beszél itt a levélíró? A legtöbb írásmagyarázó szerint Pál azokra a bántalmazásokra, szorongattatásokra utalt, amelyekről Lukács is beszámolt az apostolok cselekedetei 15. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verséig. A honfitárs szó ebben az esetben Tesszalonika város lakóit jelöli, pogányokat és zsidókat egyaránt. Pál itt olyan zaklatásra utal, melyet a gyülekezet tagjai később szenvedtek el türelmetlen polgártársaik részéről. Ezáltal a szenvedés által követői lettek a Júdeában élő keresztény gyülekezeteknek. Az apostol a levél első részében azért ad hálát, mert a gyülekezet befogadta az evangéliumot és követői lettek Krisztus tanításának, illetve szenvedésének. A kifejezés jelen esetben egy hitbeli magatartást jelöl, a szenvedések idején tanúsított álhatatosságot. Ebben a vonatkozásban hasonlítanak a júdeai, illetve a jeruzsálemi keresztény gyülekezetekhez. Ugyanígy viselték el az őket érő támadásokat, mint a palesztinai ősgyülekezet tagjai. Így tettek bizonyságot Krisztus iránti hitükről, de egyben a testvérgyülekezetek iránti együttérzésükről, szolidaritásukról is. A tesszalonikai gyülekezet ugyanígy szenvedett saját honfitársaiktól, mint a Judeában élő keresztény tanítványok, a zsidó polgártársaiktól. A Jézus nevéért való szenvedés által az apostoli gyülekezetekhez hasonlóan a görög ajkú keresztjének hitük kipróbált, hiteles mi voltáról tettek bizonyságot. A judeai keresztjéneket üldözők megölték az Úr Jézust, azelőtt a saját profétáikat, majd később az apostolokat is. Pál is sokat szenvedett zsidó honfitársaitól. A vallási türelem gyakorlása nem volt erős oldala a korabeli zsidó társadalomnak. Azonban azt is tudjuk, hogy az első századi rabbik között voltak olyan nagyvonalú, gondolkozású tanítók, mint Gamáliel. Amikor Pál az apostolok üldözéséről írt, valószínűleg azokra a támadásokra, bántalmazásokra gondolt, melynek ő volt a szenvedő alanya Tesszalonikában és Béreában a helybeli zsinagóga vezetők részéről. Pál apostol honfitársai megtiltották az evangélium prédikálását a pogányok között. Kétségbe vonták az apostol azon meggyőződését, hogy Isten üdvözítő tervében a pogány népeknek is helye van. Pálnak a népek között végzett missziói munkája botránkozást jelentett a választott nép szemében. Misszióellenes magatartásuk által nem csak a pogányok ellen, hanem Isten ellen is vétkeztek. Ezzel betelt bűneik mértéke. Mit akar kifejezni ez a mondatrész, amely úgy hangzik, hogy utolérte őket az Isten haragja? Pál értelmezése szerint missziói munkájának az akadályozása a hitetlen zsidók részéről olyan jelnek minősül, mely az utolsó idők jövetelét idézik. Isten haragjának bekövetkezése a választott népre egyértelműen a végső idők legutolsó szakaszára utal. A továbbiakban a tesszalonikai első levél szerzője kifejezi a levél címzetjeitől való elszakadás fájdalmát. Ez az elszakadás azonban nem teljes. Pál csak ideiglenesen, egy kevés ideig távozott a gyülekezetből, és nem véglegesen. Az egy kevés ideig kifejezés arra enged következtetni, hogy az apostol nem nagyon rég szakadt el tőlük. Az idő meghatározó kifejezi továbbá Pál azon bizonyosságát, hogy Isten nem engedi, hogy az elszakadás sokáig tartson. Bár az apostol nincs személyesen a gyülekezetben, szíve szerint mégis jelen van, és együtt érez a tagokkal. E közösségi érzés ugyanúgy hozzátartozik a keresztény gyülekezethez, mint az ige hirdetés. Mivel az apostol tudja, hogy csak külsőleg és rövid időre szakadt el, még jobban törekszik a viszontlátásra. A szemtől szembe való látás kívánsága a gyülekezet iránti szeretetéből fakadt. Két alkalommal is meg akarta látogatni a tesszalonikai egyházat. Először már béreai tartózkodása idején Tesszalonikába akart menni. Másodszor Athénből akart visszatérni, amikor a macedóniai híreket várta. Az utazásról mindkét alkalommal le kellett mondania, mert nem akarta kockáztatni életét. Tervei meghiúsultak, mert utazását megakadályozta a sátán. Pál meg van győződve afelől, hogy bármilyen akadályt gördít missziói szolgálata elé a sátán, a végső szót Isten mondja ki a küzdelemben. A győzelem napjára tekint Jézus Krisztus eljövetelére. Jézus, mint az eljövendő emberfia fog megjelenni az égből, dicsőséggel és hatalommal, az angyalok kíséretében, és ítéletet fog hirdetni. Pál bizalommal várja az ítélet napját, mert tudja, hogy missziói szolgálata nem volt hiába való. Jézus az által alapított gyülekezetekkel együtt fog állni. A tesszalonikai egyházat azért nevezi reménységének, mert Krisztus eljövetelekor, mint egy valóságos élő gyülekezet fog megjelenni Isten színe előtt. Ebben reménykedik az apostol, mint a gyülekezet atya és gondozója. Pál egyházépítő munkát az eklézsia ura fejezi be. Ezért fog örvendezni az apostol az eljövetel napján. Ő azonban nem csak a tesszalonikai gyülekezetet nevezi reménységének, örömének és dicsősége koronájának. Azon túl, hogy hisz az örök élet koronájának elnyerésében, Pál a többi gyülekezetre is hasonló reménységgel, örömmel és dicsekedéssel tekint. Adja Isten, hogy mi is Jézus Krisztus örömei legyünk az ő visszajövetelének napján.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából,

0: 19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám.
1: Ige morzsa.
2: Szívből örülök annak, hogy egy újabb témakörhez kezdhetünk, és egy újabb témakört dolgozhatunk fel. Ma egy rendhagyó témakör áll előttünk. Bűnrendezés három dimenziója. Miért három? Mit jelent gyakorlatilag az, hogy bűnrendezés? És ha már bűnrendezésről van szó, akkor miért három bűnrendezés? Vagyis a bűnrendezésnek miért van három dimenziója? Mielőtt ezeket a problémákat megbeszélnénk, és áttanulnánk a Szentírásból, először egy nagy kérdésre kell választ keresnünk és megoldanunk. Van-e ember a Földön, aki nem bűnös? Van-e egyáltalán olyan lény, emberi lényre gondolok, aki soha az életben nem követett el semmilyen bűnt? Természetes, hogy minden ember bűnös. Rómabeliekhez írott levél 5. rész 12. versében a Szentírásban ezt olvassuk. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Nincs egyetlen egy ember sem, aki bűntelen. Ez az egyetlen Jézus Krisztus, aki testet öltött Isten volt, ő az, aki bűntelen volt, és mint bűntelen azért válthatott meg bennünket Golgotai halálával, amikor meghalt értünk, hogy lefizesse a váltságdíjat. Még egy bizonyítékot szeretnék hozni arra vonatkozóan, hogy minden ember bűnös. Itt a Szentírásban egyértelműen látjuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, Éva vétkezett először, utána Ádám, és mi mindannyian az ő leszármazottai vagyunk, és ezért minden ember bűnös, minden embernek szüksége van megváltóra, és a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy minden ember bűnös, hogy meghalunk. Mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezért, mivel minden anyaszülött meghalt eddig, és ránk is ugyanaz a halál vár, így Jézus Krisztus golgotai áldozatának reménysége, vagy a benne vetett reménységünk adhat nekünk kiutat. Itt azt olvastuk, hogy a halál minden emberre elhatott. Miért? Azért, mert mindenek vétkeztek. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy amikor az ember vétkezett, akkor mi mindent veszített el. Több mindent szeretném felsorolni. Amikor Ádám és Éva, őszüleink vétkeztek, akkor először is elveszítették az örök életet. Addig megvolt a reményük az örök életbe, ameddig hűségesek voltak, tehát első elveszítették az örök életet. Utána elveszítettük édeni otthonukat, majd elveszítették dicsruhájukat. Azt olvassuk a Szentírásban, miután vétkeztek, észrevették, hogy mezítelenek. Addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, addig dicsruha, vagyis isteni dicsőség vette körül őket. Negyedik dolog, amit elveszítettek őszüleink, hogy nem beszélhettek tovább színről színre Istennel. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy hűvös alkonyatkor eljött Isten, és találkoztak vele. Az első emberpár tehát találkozott Istennel, személyesen beszélgetett. És az ötödik dolog, amit elveszítettek a bűn következtében, az, hogy nem ehettek többé az életfájáról. Miért? Mert Isten kiűzte őszüleinket Édenkertjéből. Azonban Jézus Krisztus azért jött el a földre, és azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy azt, amit a bűn következtében elveszítettünk, azt Golgotai áldozata által visszaadhatja, biztosíthatja, de csak azok számára, akik elfogadják őt személyes megváltójuknak, akik Jézus tanítását, Jézus szavát, a Szentírásban meghagyott igazságokat nem csak megszívlelik, hanem gyakorolják is azokat. Ezért Jézus Krisztus az ő halálával biztosította számunkra az örök életet, visszanyerhetjük azt, amit a bűn következtében őszüleink elveszítettek, utána Isten megígérte, hogy visszakapjuk az édeni otthont, visszakapjuk a dicsruhát, újból beszélgethetünk Istennel személyesen úgy, mint ahogy Ádám és Éva beszélgetett. Miért? Azért, mert Jelenések könyvének 21. része arról számol be, hogy amikor Isten újját teremti a földet, akkor az ő trónusát áthelyezi a földre, és itt együtt fog lakozni Isten velünk. Ez egy csodálatos ígéret a Szentírásban, és az ötödik, újból ehetünk az életfájáról, amely a földön újból meg lesz, és ehetünk úgy, ahogy az Isten előre megmondta. Ezen bevezető után térjünk rá a bűnrendezés három dimenziójára. Ezt a csodálatos megfogalmazást, nagyon világos tanítást Isten a Szentírásban Korintusbeliekhez írott második levél első rész 10. versében hagyta meg Isten szent lelkétől, illetve Pál apostol a következőképpen fejti ki ezt a bűnrendezést és a bűnrendezésnek három dimenzióját. Olvasom az igét. Aki ilyen nagy halálból megszabadított, és megszabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Ha figyelmesen olvassuk ezt az ígét, akkor azt látjuk, hogy három ige idő van megemlítve. Van egy múlt, megszabadított, mitől? A halálból, így hangzik az ige szó szerint, aki ilyen nagy halálból, tehát ez egy nem közönséges halál, amiről itt szó van, Pál apostol ezt a halált nagy halálnak nevezi, később majd kitérünk arra, hogy mit is jelent ez a nagy halál, amitől Jézus Krisztus megszabadított, tehát a múltban megszabadított, második, és megszabadít minket, ami azt jelenti, hogy a jelen időben Jézus Krisztus meg akar bennünket szabadítani a nagy haláltól, a nagy halálból, akiben mi reménykedünk, és reméljük azt is, hogy ezután is meg fog szabadítani bennünket. Mitől? A nagy haláltól. Háromszor különböző időt határoz meg. Jézus Krisztus megszabadította a múltban bennünket a nagy haláltól, utána meg akar bennünket a jelen időben szabadítani a haláltól, és a harmadik a jövőben meg fog bennünket szabadítani. Amit Jézus az üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog. Mi az, amit Jézus Krisztus a mi üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog? Ez egy rendhagyó kijelentés a Bibliában, mondhatom, az egész Szentírásban egyedüli kijelentés, és ezért még egyszer külön-külön szeretnék foglalkozni azzal, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus megszabadított, mit jelent az, hogy megszabadít és meg fog szabadítani. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt, amikor meghalt, akkor megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Ez az első nagyon fontos tudnivaló. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten megszabadított a bűn büntetésétől. Nem voltunk ott, semmi részünk nem volt benne. Ezt a váltságdíjat Jézus Krisztus azért fizette le, mert szeretett bennünket, ezért találjuk a legszebb bibliai kijelentést János evangéliuma 3. rész 16. versében, mert úgy szerette Isten e világot, tehát a mi bolygónkat, pontosabban bennünket, akik rajta élünk, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életünk legyen. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. A másik ige alak, hogy megszabadít a jelen időben, Jézus Krisztus minden embert szeretne megszabadítani a bűn hatalmától. Azonban, hogy ő, Jézus, meg tud-e bennünket szabadítani a bűn hatalmától, ezt tőlünk függ. Ő lefizette a válságdíjat 2000 évvel ezelőtt, és minden ember maga dönti el, hogy addig, amíg él ezen a földön, kész-e arra, hogy Jézus Krisztus megszabadítsa, vagy megszabadítson bennünket a bűn hatalmától. Ebben az időben, tehát ebben a szabadításban nekünk mindannyian személyesen, aktívan részt kell vennünk, kérve segítségét, hogy Jézusom adjál erőt, hogy én győzhessek bűneim felett, rossz szokásaim felett, csúnya szavaim felett, és Sátán kísértései felett. Ha mi kérjük az Isten segítségét, akkor Jézus Krisztus kész megadni számunkra a mennyei segítséget, és ő meg tud bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Ha ez megtörténik velünk a jelen időben, akkor következik a harmadik dimenzió a bűntől való szabadulástól, meg fog szabadítani a bűn jelenlététől. Mit jelent ez? Jézus csak azokat szabadíthatja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától. Ha mi ezt az életet, amiért Isten adja, arra használjuk fel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ember addig dönti el, amíg él, tehát ebben az életben döntjük el mindannyian, hogy Jézus Krisztust követjük-e mindenben, hogy készek vagyunk-e neki engedelmeskedni, és az ő szava szerint élni, vagy pedig járjuk a magunk életútját, ahogy éppen nekünk tetszik. Ha ezt az életet arra használjuk fel, amiért Isten adja nekünk, a mi életünket összhangba hozzuk az isteni elvekkel, akkor Jézus Krisztus meg tud bennünket szabadítani az ő eljövetelekor. Mindezt Dióhéjban mondtam el. Most a bűnrendezésnek mind a három dimenziójával külön-külön szeretnék foglalkozni. Az első, a bűnrendezés első dimenziója. Miből áll? Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Az első nagy kérdés, hogy mi a bűn büntetése? Vajon az első halál, vagy a második halál? Természetes, azt is kell látnunk, hogy mi a különbség az első halál és a második halál között. Az első halál az nem más, mint a bűn következménye. A második halál a bűn büntetése. Az első halálban senki sem szenved az ő bűneiért. A bűn következményéért igen, de az ő bűneiért nem. És itt jön a nagy kérdés, az első halál vagy a második halál. Ezt majd még később külön latolgatjuk, és megkeressük a Szentírásban azokat a tanácsokat, amelyeket Isten erre vonatkozóan ad. Azonban nekünk most először azt kell letisztáznunk, hogy mi a bűn büntetése. Az első halál, vagy a második halál. A bűn büntetése a második halál. Az első halál a bűn következménye. Olvassuk el a Szentírást Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. versből. Így hangzik, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, mind a te gyermeked. Mit mond Isten Mózes 5. könyvében? Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Nagyon különös Istennek ez a hivatkozása. Az ég és a föld tanúskodik Isten oldalán. Tehát fennáll az ég, fennáll a föld. És amíg fennáll az ég, és fennáll a föld, az bizonyítja számunkra, hogy Isten két lehetőséget adott mindannyiunk elé. Az életet és a halált. Azonban milyen életet és milyen halált adott Isten elénk, Édentől kezdve, és mai napig is milyen halált ad elénk, és milyen életet? Isten elénk tette az örök életet és az örök halált, és a döntést, a választást ránk bízza. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával biztosította nekünk az örök életet, ha őt fogadjuk el példaképnek, ha Jézus Krisztus tanácsa és tanítása szerint élünk, akkor az örök élet részesei leszünk. Ha viszont úgy vagyunk vele, hogy ja igen, persze, mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, azonban visszautasítjuk, vagy egyszerűen nem fogadjuk el. Élünk a saját szokásaink, vallásos életünket éljük, ahogy mi legjobbnak látjuk, de nem fogadjuk el az Isten tanácsait, amelyet a Szentírásban meghagyott, akkor mi magunk választjuk az örök halált. Tehát az, hogy mi örök életben részesülünk-e, vagy örök halálban, azt mindenki személyesen dönti el. Ezért döntésünkért mi vagyunk a felelősek, és senkit sem vádolhatunk azért. Mindannyian vagy részesülünk az örök életben, amit Jézus Krisztus Golgotai áldozata biztosít, vagy ha azt visszautasítjuk, akkor az örök halálban lesz osztályrészünk. A Biblia két halálról beszél. Mi az első halál, és mi a második halál? Az első halál a bűn következménye. Azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert bűnben születtünk. Azonban az első halálból minden ember fel fog támadni, akár elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, akár visszautasította azt, akár engedelmeskedett Istennek, akár szófogadatlan volt Isten iránt. Mind a két csoport fel fog támadni az első halálból. A második halálban csak azok részesülnek, akik visszautasították Jézus Krisztus megmentő kegyelmét, és megmaradtak bűnös szokásaikban azzal az elhatározással, hogy engemet nem érdekel az, hogy Jézus Krisztus mit mond a Szentírásban, amit én megszoktam. Sokszor emberek azt mondják, amibe születtem, abba akarok meghalni. Hát mibe születtünk mindannyian? Bűnben születtünk. Maga ez az első és második halál lehet, hogy sok ember számára ismeretlen. Gyermekkoromban időközönként temetésen vettem részt. És engemet már akkor zavart a papnak a kijelentése, a papnak a szavai, amelyet elmondott, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és ezt a kettőt nem tudtam összeegyeztetni. Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, mi pedig temetünk. De amikor megértjük a Szentírásból azt, amit a Szentírásban Isten tanít, ott pedig két halálról van szó, akkor megértjük azt, hogy az első halál a bűn következménye, amit mindenkinek el kell viselnie kivétel nélkül, aki nem éli meg élve Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Azonban az első halálból úgy jók is, meg szófogadatlanok is fel fognak támadni, míg a második halálból senki nem fog feltámadni. Hadd hozzam ezt az igazságot, és most különösen a második halállal szeretnék foglalkozni, mert az első halálnak szemtanúi vagyunk napról napra. Nincs olyan település, nincs olyan város, ahol nincsen temető, az bizonyítja azt, hogy mindannyian bűnösek vagyunk. Jelenések könyve 20. rész, 6. és 14. versében a következőket találjuk. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ezt olvastuk a 6. versből. Miért mondja azt, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban? Mert az első feltámadásban csak azok részesülnek, akik Istennek engedelmeskedtek, és ezeket az embereket boldogoknak nevezi, és szentnek nevezi. Mit jelent az, hogy szent a bibliai szóhasználatban? Elkülönítették életüket, és csak Istennek szolgáltak, és Istennek engedelmeskedtek, Isten szava szerint éltek. Azok az emberek, és Isten segítsen meg, hogy mi is azon emberek közé tartozók legyünk, akik életünkben cselekedjük az Isten akaratát, és nem az emberi rendeléseket, és ha ezt a határozatot meghozzuk, és így éljük életünket, akkor rajtunk is teljesül a Bibliának ez a kijelentése, hogy mi részesek leszünk az első feltámadásban, és akik feltámadnak az első feltámadáskor, ez Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor történik meg, azokon nincs hatalma a második halálnak, vagyis örök életet kapunk, és nem részesülünk, vagy nem lesz részünk a második halálban. 14. versben olvassuk még a következőt, a halál és az alvilág, tehát a halál és a sír, a tüzes tóba vetetik, a tüzes tó a második halál. Itt látjuk egyértelműen és világosan azt, hogy a második halálból nincs feltámadás, a második halál a bűn büntetése. Lapozzuk fel a Szentírást Rómabeliekhez írott levél 6. rész 23. versében. Legvilágosabban megértjük az egész Szentírásban a második halált és az örök életet. Olvasom Róma 6.23. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ebben az egymondatos kijelentésben Isten szava elébünk tárja az örök halált, a második halált, és szembeállítja az örök halállal, a második halállal az örök életet. Hát a Szentírásban Isten tanítja, hogy van örök halál, és van örök élet. E kettő között választhatunk. Kedves ellenlevők, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nagyon jól figyeljük meg, tegyük magunkévá, és ma döntsük el, hogy mi mit akarunk kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, vagy mit akarunk kapni, amikor feltámadnak a gonoszok az örök halálra. Mert Jézus Krisztus biztosította a kiutat, biztosította a szabadulást. Mi választhatjuk az örök életet. De ez az örök élet, szó szerint idézem, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus golgotai áldozatával lehetővé tette mindannyiunk számára az örök élet elnyerését. Tehát mi részesek lehetünk az örök életbe, ha Jézus követők vagyunk. Annyit jelent Jézus követni, hogy mindenben elfogadjuk a krisztusi elveket, a mennyek országának elveit, amelyet a Szentírásban találunk. Ez a döntés annyira személyes, hogy a férj nem dönthet a feleség helyett, sem a feleség nem dönthet a férj felett, vagy szülő, gyermek, vagy rokon, vagy ismerős. Ezt a döntést mindenkinek személyesen kell meghozni, hogy mi mit döntünk, mit akarunk kapni. Örök életet, vagy örök halált. De egy nagyon fontos dolgot még hangsúlyoznom kell ebben a gondolatkörben, hogy nem lehet örök életet kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, ha a bűn útját taposom tovább. Mert sok ember szeretne örök életet kapni, de az életében szófogadatlan. Milyen határozatot hozhatunk, vagy fogunk hozni mindannyian ebben a kérdésben? Ez személyes dolog. Ezek után nézzük a bűnrendezésnek a második dimenzióját. Látnunk kell egy dolgot. Amikor Isten megteremtette az embert, az ember elméje és élete tökéletes összhangban volt Isten akaratával. Isten úgy teremtette meg ő szüleinket, hogy világosan értsék az Isten akaratát, de szabad akarattal ruházta fel őket, és szabad döntési joggal. És nem csak ő szüleinket ruházta fel ezzel, hanem bennünket is. Mi is szabadon dönthetünk, szabadon elhatározhatjuk azt, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ha már itt vagyunk ennél a szabad akarati döntésnél, akkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy azzal, hogy Isten szabad akarati döntést adott nekünk, ezt a jogot megadta, ezért joga van Istennek felelősségre vonni bennünket a negatív döntéseinkért. A törvény elvei, a 10 parancsolat elvei az ember szívébe volt írva. A bűn azonban sajnos lázadást és ellenségeskedést hozott Isten ellen. Szomorúan vesszük tudomásul, alapigénkben olvastuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, a bűn pedig minden, és a halál minden emberre elhatott. Az ember a bűn és a bűnös szokások rabszolgájává lett. Annyira rabszolgájává lett, hogy egyszerűen saját erejéből képtelen szabadulni. Minden embernek szabadításra van szüksége. Egy tapasztalatomat szeretnék elmondani. Meghívtak Ausztráliába, hogy 2 hónapig tartsak előadást a Szentírásból. Egyik vasárnap Európából kiköltözött magyarság, ismerősök elvittek egy elvarázsolt kastélyba. És egy gyermekkori ismerősöm, barátom, amíg jártuk ezt az elvarázsolt várat, azt mondta, lépjek be egy ketrecbe, amelynek nyitott volt az ajtaja. Abban a pillanatban, amikor beléptem, természetes elektromos úton, becsapódott az ajtó. És a barátom azt mondta, nyisd ki az ajtót és gyere ki. Akárhogy próbáltam mozgatni, döngetni, erővel kinyitni az ajtót, nem ment. És kérdezte tőlem, szeretnél kiszabadulni a ketrecből? Válaszom az volt, természetesen. A ketrectől 2 méternyi távolságra volt egy gomb, azt megnyomta, és az ajtó magától kinyílt, és én kijöhettem a bűnketrecéből, most éljek ezzel a példával. És itt értjük meg, hogy mi mindannyian sajnos a bűn rabságában vagyunk, nem is rabságában, hanem mi mindannyian a bűnnek rabszolgái vagyunk. És Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson a bűn rabságából, azonban most mi döntjük el, hogy megszabadulunk-e, vagy kérjük-e Isten segítségét, hogy megszabadítson bennünket most a földi életünkben a bűn hatalmától. Isten különbözőképpen szólít meg bennünket. Például, ha olvassuk a Szentírást, Isten szól hozzánk, megeleveníti a bűntől begyepesett agyunkat, lelkiismeretünket, és megszólít, hogy kövessük őt. Vagy ha hallgatjuk a Szentírás előadását, a tiszta bibliai fejtegetést, akkor lelkiismeretünkön keresztül újból szól, és azt mondja, hogy kövess engem. Ugyanakkor megtörténhet, hogy betegséget enged ránk. Hogy amikor az embernek jól megy sora, akkor nem gondol, vagy kevésbé gondol a mindenható Istenre. Azonban amikor betegség veszi körül, vagy különböző súlyos, hatalmas problémákban van, akkor rendszerint akkor keresi az ember az Istent. Egy idős nő mesélte el nekem még 1960-as években, hogy a fia kint doktorált egy tudományágban Amerikába, és megbeszélték a férjével, hogy 6 hónapra kiutazik Amerikába hozzá, hogy segítsen, süssön, főzön neki, hogy ő csak a doktorátusi disszertáció elkészítésére és megvédésére készüljön fel. Abban az időben el kellett utazni Amsterdamig rendszerint, ott hajóra szállni, és 5 napig tartott az út, még átszelték az Atlanti-óceánt. És ez a nő mélyen istenfélő volt. Minden reggel és este imádkozott. Azonban még 3 nő volt a hajó kabinjában, a hálókabinban, de mind a 3 ateista. Gúnyolták, csúfolták. Kinevették, lenézték, sértegették, hogy lemaradj asszony, mert imádkozik Istenhez. Valamikor, amikor kiértek 3. nap, az Atlanti-óceán közepére a hangos bemondón értesítették az utasokat, hogy hatalmas vihar következik, és legyenek felkészülve a legrosszabbra. Mindenki odajött hozzá, amikor kezdték dobálni a hullámok a hajót, jöttek és azt mondták, kérem, mi is hiszünk Istenben, imádkozzon értünk, hogy semmilyen baj ne történjen, hogy szerencsésen megérkezzünk Amerikába. Sajnos az emberek többsége, még a vallásos emberek többsége is akkor keresi az Istent, amikor bajba kerül. Svájcban voltam, ott mondta el egy ápolónő, aki az Agok házában dolgozott. Svájcban gyakorlat az, hogy az idős embereket beteszik a gyerekek az Agok házába, természetes ugyanolyan otthon, mint ahogy odahaza lakásuk van nekik. És a gyermekek vasárnaponként elmennek a szülőket meglátogatni. És egy férjel és feleséggel találkozott a folyosón, amikor jöttek látogatni az édesapát. A fia kérdezte az ápolónőt, hogy van az édesapám? És ő ezt mondta, köszönöm kérdését, megvan jól, de imádkoznunk kell érte. Miért? Annyira súlyos beteg? Mikor szoktak általában az emberek imádkozni Istenhez? Amikor nagyon-nagyon súlyos problémák előtt állnak. Például Bush, amikor lerontották a kereskedelmi központnak két tornyát, erre kérte az első interjújában, kérem Amerika népét imádkozzon. Azonban lapozzuk fel a Bibliát Róma beliekhez írott levél 6. rész 12. versénél, ne uralkodjon a bűn a ti halandó testeteken. Isten meg akar bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Erre Isten késztetéseket ad, hogy mi az ő akaratát cselekedjük. Ne az emberek rendelését, ne az egyházi zsinatok rendelését, hanem azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Isten akkor szólít meg bennünket, ha olvassuk a Szentírást. Jelenések könyvének az első részéből a 3. verset olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ki a boldog? Aki olvassa, aki hallgatja a prófétálásnak beszédeit, olvassa és hallgatja az Isten szavát, ami a Szentírásban van, de ott van a 3. felhívás is, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Áldott dolog olvasni a Szentírást, áldott dolog hallgatni a Szentírást, de a legfontosabb, hogy meg is tartsuk azt, amit Isten a Szentírásban mond, mert csak akkor szabadíthat meg bennünket Jézus Krisztus a bűn hatalmától, ha megtartjuk azt, amit Isten a Szentírásban kijelentett. Isten mindenkinek erőt ad ehhez a küzdelemhez. Mert hogy mi hátat fordítsunk a bűnnek, a rossznak, a szófogadatlanságnak, ehhez nekünk nincs saját erőnk. Isten az ő szent lelkét küldi, így olvassuk János evangélium a 16. rész 13. versében, amikor eljön az igazság lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Igen, a Szentlélek elvezet bennünket, de a Szentlélek csak azokat tudja vezetni, akik kérik az ő vezetését. Mert a Szentlélek senkit sem erőszakol a jónak a cselekvésére, senkit sem kényszerít arra, hogy éljen az Isten tanítása szerint, amely a Szentírásban van. Azonban, ha mi kérjük a Szentlélek segítségét és vezetését, akkor ő meg fog bennünket segíteni. Például apostolok cselekedetében, az első rész 8. versében Jézus Krisztus mondja ezeket a szavakat, hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljő reátok. Ha mi kérjük a Szentlélek vezetését, akkor ő felruház bennünket keresztény életre, igazi életre, akkor igazán Jézus Krisztus követői leszünk, mert a Szentlélek a jóra, az Isten akaratának a cselekvésére irányít bennünket. Vessünk fel még egy kérdést. Miből áll a keresztény élet? A hagyományok gyakorlásából, vagy az Isten akaratának cselekvéséből? Mikor leszek én gyakorlatilag igazi keresztény ember? mikor leszek én valóban Jézus Krisztus követője, ha a hagyományokat gyakorlom, vagy az Isten akaratát cselekszem. Úgy gondolom, hogy megegyezünk abban. Ha hátat fordítunk a hagyományoknak, amelyek lehetnek szépek, de mégis hátat fordítunk neki, és gyakoroljuk, cselekedjük az Isten akaratát. Azonban, ha ezt a döntést meghozzuk, akkor ez harcot jelent számunkra. Mert mi megszoktuk bűnös dolgokat, rossz szokásokat, amelyeket akár örököltünk szüleinktől, vagy útközben épültek be a mi jellemünkbe. De amikor mi az igazság mellé állunk, akkor elkezdődik a harc, és ez a legnagyobb harc, amit valaha is vívhattunk és vívunk. Mert nem másik emberrel kell megvívni a csatát, hanem önmagunkkal. És minden harc könnyebb, mindenkinek könnyebb parancsolni, mint magunknak. Pál apostolnak szavait szeretném idézni Timóteushoz írt második levélből a 4. rész 7. versét. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Minek nevezi Pál apostol a keresztény életet? Harcnak, futásnak, a hit megtartásának. Sajnos ma egyszerűen állandó ismétléssel szinte súlykolva van az emberek, a keresztény emberek tudatába a következő: ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azonban Pál apostol, amikor írja a római börtönből halálra ítélten, már ez az utolsó levele, ezek az utolsó szavak: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és azt mondja, hogy a hitet megtartottam. Tehát egy keresztény embert nem a vallása üdvözít, Krisztus üdvözít, és minden embert csak Krisztus üdvözít, de csak akkor, ha megtartja a hitet, azt a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott. Van egy törvényszerűség is, amelyet szintén Timóteushoz írt második levél, második rész, 5. verséből olvassuk: ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. A keresztény életnek megvannak a szabályai, törvényszerűségei, amelyet Isten a Szentírásban meghagyott. Ha betartjuk azokat a szabályokat és törvényszerűségeket, akkor győzünk.

az megtartja tanításomat, és atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és benne fogunk lakozni. Ha mi szeretjük az Istent, akkor mi neki engedelmeskedünk. Jézus Krisztus bennünk akar lakozni, és Jézus Krisztus arra szólít fel bennünket, hogy mi is lakozzunk ő benne. Tehát egy tökéletes egység jöjjön létre közöttünk és Krisztus között. Tehát mi a keresztény élet? Nem csak harc, hanem egység is. Krisztus és közöttünk. Hadd olvassam Róma beliekhez írott levélből a 16. rész 20. versét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mi az isteni terv, hogy Jézus Krisztus megrontja a sátánt ti lábaitok alatt hamar? De ahhoz, hogy Jézus Krisztus a mi lábaink alatt meg tudja rontani a sátánt, ahhoz Szent Lelke által bennünk kell lakozni. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus csak ideiglenes vendég, és nem állandó lakos a mi lényünkben, addig ezt a győzelmet Jézus Krisztus bennünk nem tudja kivívni. Nagyon sok ember úgy gondolja, ha én teszem a vallásos dolgomat, amit tettek szüleim, én is eljárok Isten tiszteletre, misére, gyakorló keresztény vagyok, én majd célba érek. Ne ringassuk magunkat ebbe a tévhitbe. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni, és ő vívja ki Szent Lelke által a győzelmet a külső emberektől vagy sátántól kapott kísértésekben, vagy pedig a mi saját magunkkal vívott csatánkban. Óhajtjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus bennünk lakozzon? Mert ez a győzelemnek a titka, ez a győzelemnek egyetlen lehetősége. Fogadjuk be Jézus Krisztust a mi szívünkbe. Jézus Krisztusnak ez a vágya, ő ezt szeretné. Akarjuk-e mi? Hadd hozzam Jelenések könyvének 3. részéből a 20. verset. Jézus ezt mondja. Íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ő ajtaját, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és jöjjön velem. Jézus Krisztus szeretne bennünk lakozni. Fogadjuk be őt a mi szívünkbe. Ezek után foglalkozzunk a bűnrendezés 3. dimenziójával. A szabadítás feltétele. Mi a szabadítás feltétele? Hogyan tud bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől az ő dicsőséges második eljövetelekor? Jelenések könyve 3.21-et olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a győzelem titka? Mi a szabadítás titka? Mi a szabadítás feltétele? Hogy mi is győzzünk úgy, ahogyan Jézus győzött. És ez a győzelem azonosság akkor lesz valós az életünkben, ha beteljesítsük azt, amit az imént olvastunk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus meghívjuk, hogy Jézus Krisztus lakozzon Szent Lelke által bennünk, és bennünk vívja ki a győzelmet. Belülről, ami lényünkben végezze el a változást, tisztítson meg bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól. Ezt csak ő tudja megtenni, mi nem. És nézzük meg, kiket szabadít meg Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor a bűn jelenlététől. Olvassuk Jelenések könyve 21. résznek a 7. versét. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kinek lesz Jézus Krisztus az Istene? És kit nevez Jézus Krisztus fiának? Aki győz, és a győzők mit fognak kapni? Örökségül nyer mindent. Mikor fog bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől?

Olvassuk el Tesszalonika Beliekhez írott első levél 4. rész 16. versét. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Azok, akik meghaltak, Ádámtól kezdve, senki nem kapta meg az örök életet, mindenki a sírban van, és várja Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, és második eljövetelekor Jézus Krisztus feltámasztja azokat, akik az Isten akaratát cselekedték életükben, feltámadnak először, olvastuk, akik meghaltak Krisztusban, tehát akik még éltek, Istennek szolgáltak, és ezért haltak meg Krisztusban, és azután mi, akik élünk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Egyszerre fogjuk kapni az örök életet, akár a sírban, akár élve éljük meg Jézus Krisztus dicsőséget s második eljövetelét, és akkor visz fel bennünket Jézus Krisztus a mennybe, testben örököljük a mennyet, és akkor kapjuk meg az örök életet, és ekkor fog Jézus Krisztus megszabadítani bennünket a bűn jelenlététől. Még egyszer nyomatékosan szeretném mondani, Jézus Krisztus csak azokat szabadítja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától az ő életükben. Szeretnénk-e megszabadulni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Ezt mi döntjük el most? Ha választjuk az életet, ha választjuk az engedelmességet, ha hátat fordítunk a bűnnek, rossz szokásainknak, és azt mondjuk el imában Istennek, hogy Istenem, kérlek téged, küldd el a te szent lelkedet, segítsél meg engemet, add, hogy téged szeresselek, neked szolgáljak most az életben. Engemet nem érdekel, hogy mit mondanak emberek. Én a te akaratod szerint akarok élni, kérlek téged, segíts meg ebben engemet. Ha ezt a döntést meghozzuk, akkor Jézus Krisztus eljövetelekor Jézus megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Miért tud bennünket akkor megszabadítani a bűn jelenlététől? Mert most a földi életünkben megszabadultunk a bűn hatalmától, amit ő végzett el, de mi kértük és mi együtt munkálkodtunk Istennel. Összegezve szeretném a három szabadítást egymás mellett megemlíteni. Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől a Golgotai kereszten. Ezért mi nem tettünk semmit. Azonban Jézus Krisztus csak akkor tud bennünket megszabadítani a bűn hatalmától föld életünkben, ha ezt kérjük imában, és készek vagyunk neki engedelmeskedni. És ha a bűn hatalmától most megszabadít bennünket, akkor Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor megszabadít a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékoz meg. Kedves jelenlevők, mit szeretnénk, hogy megszabadítson bennünket most Jézus Krisztus a bűn hatalmától, és az ő eljövetelekor örök élet részesei legyünk? Vagy megmaradunk szokásaink gyakorlásában, hagyományok űzésében, és Jézus Krisztus második eljövetelekor reménytelenek vagyunk az örök életre? Most döntsük el, ebben az életben engedelmességünkkel, vagy engedetlenségünkkel Isten szava iránt, hogy az ő eljövetelekor miben részesülünk. Kedvesen ellevők, szívem mélyéből kívánom, kövessük Jézus Krisztust most mindenben, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, akkor megszabadíthasson bennünket a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékozzon meg. Szívem mélyéből kívánom, Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket is mai adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel üdvözöljük azokat is, akik a rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, amely fogható a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Úgyhogy Isten hozottat mondunk minden kedves nézőnek és hallgatónak egyaránt. Egy beszélgetés sorozatot kezdtünk el Mark Finley a Végidők titkai című könyve alapján, amelynek ezúttal a 12. fejezetéhez jutottunk el, és ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, aláhúzni azt, hogy az a könyv nem csak így hallgatható, nézhető beszélgetés formájában, hanem elérhető nyomtatott formában is. Akik szeretnék a könyvet maguk is átolvasni, és a könyvben szereplő további részletekkel is gazdagodni, azokat megismerni, igényelhetik ezt a könyvet ingyenesen a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen, amely időről időre megjelenik a képernyőn is. Aki szeretne Bibliát is igényelni, az megteheti ugyanezen az e-mail címen, és megkérjük, hogy adja meg nevét és postai címét, hogy a küldeményt elküldhessük. Román nyelven is igényelhetnek Bibliát, és a könyvnek megfelelő tartalmú könyvet tudunk küldeni román nyelvű hallgatóinknak, nézőinknek is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Önök nevében mai beszélgetőtársunkat, Magó Zsolt lelkészt, Isten hozott a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntelek, és téged és a kedves televízió nézőket.
1: Mai beszélgetésünk az előző beszélgetésnek egy tovább fejlesztése, további boncolgatása, részletezése. Éppen ezért bátorítjuk mindazokat, akik a múlt heti beszélgetést elszalasztották, hogy akár a speranzatv.ro oldalon, akár adásunk YouTube csatornáján keressenek rá, nézzék vissza, és illeszék össze az ott hallottakat, látottakat azzal, ami ma is elhangzik. Az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy Isten rendelt egy napot, amelynek a célja az, hogy az Isten és az ember közötti közösséget erősítse, fejlessze, az embernek egy lelki beállítottságot, lelki nézetet kölcsönözzön azért, hogy a földi elfoglaltságok, különböző befolyások ne alakítsák át és ne tereljék el a mi figyelmünket az igazán lényeges dologról, Istenről és arról, amit ő tőle kapunk, úgy gondoskodás, mint tanítás formájában. Azonban láttuk azt is az elmúlt beszélgetés során, és nem kell ezért talán még visszanézni se a beszélgetést, ha körülnézünk a világban, látjuk, hogy lényeges különbségeket fedezhetünk fel a Bibliában megadott úgynevezett szombat, mint ünnepnap, és nagyon sok hívő keresztény gyakorlata között. Ennek a különbségnek a hátterébe nézzünk be egy picit mai beszélgetésünkben. De vissza kell mennünk ahhoz, hogy megértsük a történelmi szálakat, ahogy ezt szokás mondani, az előzményekhez, az előzmények pedig elég régre visszanyúlnak. Habár a bűnbeesés volt az első igazán tragikus esemény a világ történelemben, ahogyan azt a Biblia is bemutatja, az ősszüleink számára legalább egy ilyen megrázó eseményt még tartogatott a jövő, ami aztán be is következett, és ez nem volt más, mint mindkét fiúk elveszítése egy nap alatt. Ha valaki esetleg bibliaolvasó felkapná a fejét, hozzáteszem, hogy mind a kettő odaveszett. Az egyik meghalt, mert megölte a másik pedig elmenekült, elbújdosott. Nehéz lett egy szülőnek ilyesmit átélni, de a valóság az, hogy ez az eset megtörtént, és Ábel halálát nem csak egy testvérharcnak, hanem sokkal inkább vértanú halálnak tekinthetjük. Miért ölte meg őt a testvére, melyek voltak az előzmények, és mi volt a tétje ennek az egész differenciának?
2: Örvendek annak, hogy ezt a beszélgetést ezzel a bibliai történettel kezdjük, hiszen a Biblia első lapjain található leírások valójában megadják nekünk az egész szentírás értelmezésének a kulcsát, és azt a lelki tartalmat, ami valójában vezethet bennünket, hogy lássuk, mi is történik a bibliai történelemben. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, a múlt alkalommal beszélgettünk a teremtésről, a szombat eredetéről. Itt most a két történetet összekapcsolva még megemlíteném a bűnbeesést, mert nagyon sok keresztény ember számára egy rejtély, hogy mi volt a bűn abban, hogy Éva, majd pedig Ádám tépet és evett a tiltott gyümölcsből. És sokszor az engedelmességet próbáljuk megnevezni, mint egy olyan kulcsfogalmat, ami meghatározza a kapcsolatunkat a Jóistennel. Azonban ez a mostani történet, amelyet te említettél, Kain és Ábel története, nagyon szépen rávilágít arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Mert a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol akkor, amikor ezt a történetet is említi, akkor használja ezt a kifejezést, hogy hitáltal. Ábel hitáltal hozott áldozatot. Mit jelent az? A Jóisten kér valamit. Ez a kérés minden bizonnyal az volt, hogy hozzatok áldozatot. És minden bizonnyal a Jóisten meghatározta azt, hogy milyen áldozatot kér, és minden bizonnyal azt is elmondta, hogy ennek az áldozatnak mi a lelki mondani valója.
1: Milyen jelentése van.
2: Milyen jelentése van, jelentősége van számukra. Ezt az isteni kinyilatkoztatást Ábel hitáltal elfogadja. Hogy az engedelmességét azáltal tudja kifejezni, hogy vesz egy bárányt, és azt megáldozza. Ezzel szemben Kain részére is nagyon fontos volt az, hogy igen, Istent ő is szereti, ő is szeretne áldozatot bemutatni, ő is szeretné kifejezni az, hogy nagyon szereti a jó Istent, nagyon szereti az Úr Jézus Krisztust, nagyon értékeli mindazt, amit kaptak, annak ellenére, hogy elveszítették az édenkertben való lakozásnak a lehetőségét. De úgy érzi, hogy ezt a szeretetet ő jobban kifejezné, hogyha az ő munkájának a gyümölcseiből hozna, a földnek a terméséből. És ő egyszerűen nem látja át azt, hogy végül is hol van a probléma. Nem mindegy, hogyha én valamit teszek tiszta szívből, őszintén az Isten iránti szeretetből. Miért ne lenne az jó? És a történetnek a tragikus, drámai végkifejlete nagyon szépen rámutat arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Tehát akkor, amikor a Jóisten jön és azt mondja, hogy a te áldozatod nincs elfogadva, mert nem hitáltal hoztad, nem azt hoztad, amit én kértem tőled. Mi lett ennek a következménye?
1: Hát úgy olvassuk, hogy Isten tekintett, elfogadta az egyikét, a másikét nem. És
2: Kain felháborodott, mérges lett.
1: De azt meg kell jegyeznünk a szöveg alapján, nem az derül ki, hogy ott a helyben ütötte agyon.
2: De ott már megjelenik ez a negatív érzés.
1: Megjelent egy, hogy mondjam, egy ilyen ellenszenv, amit hosszú időn át dédelgetett és tervezett, és bibliai szövegből úgy olvassuk, hogy azt sugallja a Biblia szöveg, mintha valósággal kereste volna, vagy várta volna a megfelelő időpontot. Tehát ez nem egy felindulásból elkövetett, na oda csaptunk, jaj, megbántuk, hanem ez elő volt készítve.
2: Valójában nagyon szépen látszik ebben a folyamatban a bűnnek a jelenléte, hogyan munkálkodik a bűn. Tehát akkor, amikor én visszautasítom mindazt, amit a Jóisten kér, az iránta való engedelmességet, hogy én azt hitáltal megtegyem, akkor elkezd bennem a bűn dolgozni. És a bűn jelenlétének, a munkájának lesz a következménye az, hogy tényleg agresszíven a testvéremet megbántva, vagy akár meg is gyilkolva fejezem ki azt, ami történik. És a történet nagyon szépen rávilágít a bűnnek a következményére, hogy az előbb említetted, hogy nem csak hirtelen felindulásból teszek valamit, megbánom. Ennek a következménye az volt, hogy ő nem tudta már bánni, amit tett. Amikor Isten próbál segíteni neki, és rákérdezi, hogy mi történt. Mi vagyok én? Én ügyeljek a testvéremre? Hát nem gyerek ő, hogy én fogjam a kezét. És ez nagyon szépen rávilágít arra, hogy mi is a bűn jelenlétének a következménye. Azonban ennek a történetnek van egy még mélyebb tanúsága, ami valójában magában rejti, hogy hogyan alakul ki valójában a két nagy vallás, amiben minden vallás és minden felekezet beletartozik. Vagy az Isten iránti hitáltali engedelmességet választom, vagy pedig inkább azt választom, hogy ahogy én jónak látom, hozom én a legszebb ajándékomat,
1: Magam elképzelése szerint,
2: mert ez fejezi ki legjobban, hogy én mennyire szeretem a Jóistent, de valójában én nem értem meg, hogy az egész Istennel való kapcsolatnak a lényege, az pontosan a hit által való engedelmesség. És tényleg újból és újból meg kell vizsgálnunk az Istennel való kapcsolatunkat, a vallásosságunkat, hogy ne úgy közel legyünk a Jóistenhez, ahogy én helyesnek látom. Azt a Jóisten kinyilatkoztatta, ez a legszebb, ez a legbiztosabb út, és újból vissza kell térnünk az igéhez, hogy az engedelmességünk az szép és kedves legyen a Jóisten előtt.
1: Gyakorlatilag úgy is elkönyvelhetjük ezt a történetet, mint egy kiinduló pontnak, két vezérfonal ketté válásának. És ahogy mondtad, ezt hangsúlyozásképpen ismételném meg csak, mert innen megyünk tovább. Kialakult a világban, a világ történelemben is két ilyen fő sodrás, az egyik tehát az Isten iránti engedelmesség és a belévetett hit, és akiket ez vezérel, és a másik fő sodrás pedig jellemzi, vagy összefoglalja azokat az embereket, akik a saját elképzelésük, a saját belátásuk, a saját gondolkodásuk alapján próbálják Istent szolgálni vagy dicsérni. Most itt, mielőtt tovább megyünk, még le kell szögeznünk azt, hogy én nem szeretném, hogyha bárki ezt a kiinduló pontot szemlélve végletekbe esne. Mert hogyha közöttünk esetleg bárki ráismer arra, hogy hát nem teljesen hitből, és nem kizárólag a Szentírás tekintélye alapján imádta Istent, és akarva akaratom a nevelése, vagy a körülmények játéka folytán a másik sodrásban véli magát felismerni, nem jelenti azt, hogy testvérgyilkos, nem jelenti azt, hogy ellenség feltétlenül. Itt inkább a két fonal mögött meghúzódó lelkületet kell felismernünk, és ezeket összehasonlítanunk. Azonban az sem elhanyagolandó, hogyha az ember egyik vagy másik oldalt választja, előbb-utóbb eljut arra a pontra, hogy ütköző pontokat fog felfedezni maga és a másik oldalak között, amire az Úr Jézus maga is felhívja az emberek figyelmét. Na de nézzük meg, hogy ha ezt a fonalat tovább visszük, milyen más kultusz vagy istentiszteleti gyakorlat jelent meg az igazi istenimádattal párhuzamosan. Mennyire terjedt el, és mi állt annak a középpontjában?
2: Nagyon sok fajta ilyen pót istenimádat megjelenik az emberiség történetében, de mégis ami a legerősebben jelen van az emberiség történetében, az a napi mádat. És nagyon érdekes megint észrevenni ezt az egész folyamatot. Igen. A nap az a Jóisten egyik csodája,
1: áldása
2: csodája, ahogy azt a Jóisten megteremti, amely által életet biztosít számunkra. És valahogy az ember úgy rácsodálkozik a napnak a szépségére, valahogy megérti azt, hogy a nap nélkül nincsen élet. A Föld nem létezne a nap melege sugárzása, a nap körforgása nélkül. És ezek a nagyon emberi gondolatok vezetnek oda, hogy egyszerűen a hangsúly eltolódik a teremtőről a nap felé. És hogyha észrevesszük, hogy nincsen olyan ősi kultúra, amelyben ez az elcsúszás, eltolódás ne jelenne meg. Hogyha vesszük például sorra, ott vannak az ősi egyiptomiak, ott vannak a babiloniak, ott vannak a perzsák, a mitra kultusszal, vagy akár ami közelebb van hozzánk, Róma. Rómát is nagyon érdemes külön megvizsgálni, hiszen a kereszténység az a római birodalomnak a keblében fejlődik ki, és hogyan jelenik meg, hogyan viszi tovább például a római napimádatot.
1: És gyakorlatilag le is váltotta egy adott ponton ezt az imádatot.
2: Így van. Tehát, és ha megfigyeljük ezt a napimádatot, akkor nem csak az, hogy ott a nap, imádjuk őt, hanem egyre erősebben megjelenik, hogy a különböző birodalmaknak a vezetője, király, fáraó, császár, hogyan válik egy ilyen nap istenné, a napnak a kifejezővé, és így alakulnak ki a fáraó, vagy pedig a császár kultuszok.
1: Hát ez egy nagyon érdekes láncszem, amit itt megemlítesz, mert ha megnézzük ezekben a különböző kultúrákban, ugye említetted Babilont, Perzsiát, Egyiptomot, ezek voltak az ókor meghatározó nagy birodalmai, politikai, de vallási, kulturális szempontból is. Ezekben mindegyikben ott van a napkultusz mellett az ember, vagy az uralkodó kultusza is, és a kettő általában összefüggött, és valamilyen formában úgy a fáraók, mint a különböző közel-keleti uralkodók, vagy a római császárok is, ott volt az egész ideológiában az uralkodónak az istenné avatása, egy ilyen alisten, mint aki a főistent, a napot valahogyan képviseli. Ez egy érdekes és fontos része az egész vonalnak.
2: Azt még szeretném kihangsúlyozni, hogy hol is lehet a probléma a esetleg napjainkban. Nem azt tartjuk napimádatnak, hogy az ember elmegy, kimegy és rácsodálkozik a nap felkeltére, vagy pedig azt mondja, hú, de csodálatos ez a naplemente, ahogyan vörösben úszik az egész ég, hanem akkor válik ez istenpótló cselekvéssé, amikor a teremtőről a figyelmünket a napra, mint istenre, mint életet fenntartó eszközre tekintünk, és közben elfelejtkezünk arról, hogy a Jóisten teremtette a napot, a Jóisten tartja fent az életünket, és a Jóisten tartja a kezében az egész világegyetemnek a munkáját. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és így tudjunk újból és újból Isten előtt megállni, és őt imádni.
1: Érdekes ezt az egész ókori vallásos fonalat összevetni a másik fonallal, ugye, mert említettük az adásunk elején, hogy két vezérfonala volt mindig is a Föld, az emberek között a vallásosságnak. Ugye tehát itt volt a napkultusz, a napimádat, amelyen belül sok minden megjelent, például a királyok vagy vezetők kultusza, akkor volt egy teljes vallási hierarchia, templomok, gyakorlatok, stb., és minden jót, minden áldást a napnak tulajdonítottak. De ezzel párhuzamosan nem veszett ki, hanem mindig is megvolt az igazisten imádata, tehát az úgynevezett ábeli vonal, az megmaradt. Ha például megnézzük, folytatjuk a Biblia történelmet, csak ilyen ugrásszerűen, ugye, mert kevés időnk van. Ott volt például Ábrahám, aki az igaz Istennek áldozatokat mutatott be, és minden valószínűség szerint volt egy isteni rendelés az áldozatokra vonatkozóan is, mert amit az izraeliták gyakoroltak, az évszázadokkal később jelent meg, és a Mózes harmadik könyvében leírt áldozati rendszert is Isten később adta, Ábrahám viszont már jóval korábban gyakorolta ezt, és Izsák, Jákob, a többiek. Tehát ezzel párhuzamosan ott volt ez a fonal is. Nem beszélve arról, hogy aztán a pusztai vándorlás során, vagy később a királyok korában mindig ott volt ez a két fonal, vagy az igazisten imádata, vagy a többi istenek imádata. Ez a két fonal, ez mindig megvolt. Most egy kicsit átmegyünk az újszövetségi időkre, és utána egy fontos történelmi szakaszba is lemerülünk egy rövid idő erejéig. Mi történt az újszövetségi időkben az igaz Isten imádat egyik fő ismertető jelével, a szombattal, amelyről beszéltünk az elmúlt héten is, és milyen veszélyre hívta fel a gyülekezet figyelmét Pál apostol, és hogyan vált valóra ez a, mondjuk így, fenyegetés?
2: Ha megengeded, egy picit maradnék az Ószövetségnél, még egy gondolat kimaradt, mert akkor, amikor mi beszélünk az Istennel való kapcsolatról, és arról a torzulásról, ami a bűnös életünkhöz, a bűnös természetünkhöz hozzá kapcsolódik, két olyan történet is van az Ószövetségben, amelyben azt veszük észre, hogy a Jóisten mennyire odafigyel, hogy ezt a befolyást, ami ér és érhet bennünket, hogy ezt próbálja meg kivédeni. Az egyik az Józsefnek a történetében található, vagy Jákob családjával, akkor, amikor a Jóisten úgy vezeti Jákob családját, hogy József által megmenekülhetnek az éhínség elől, de fel kell költözzenek Egyiptomba. És ott a Jóisten egy nagyon érdekes módon vezeti a családnak az életét, amikor József azt mondja, hogy ti telepedjetek le egy félre eső területen, hogy legyetek minél inkább védve. Ő beszél a népnek a haragjáról, gyűlöletéről, megvetéséről, ami esetleg érheti őket a más életstílusok miatt, de minden bizonnyal próbálta meg védeni attól is, hogy befolyásolja az egyiptomi kultúra őket. Ugyanezt veszük észre, amikor Isten bevezeti az ő népét, Mózes, majd pedig Józsué által Kánoán földjére. Ott is nagyon sok utasítás arra vonatkozik, hogy próbálják kerülni, próbáljanak olyan falakat felépíteni, amelyek védik őket ez alól a befolyás alól. És mivel beszélünk a napi mádatról, és tudjuk nagyon jól, hogy például a szombatnak a szombattól való eltávolodás, az pontosan a napi mádat, a napkultusz miatt történik. Ezért tényleg mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ezeket a véleményeket próbáljuk meg kivédeni, megérteni, azért, hogy a szombat a maga áldásával és szentségével megmaradjon számunkra. És ilyen értelemben akkor, amikor az újszövetségi kinyilatkoztatásokat vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk az Úr Jézus Krisztusnak a magatartását, láthatjuk a tanítványoknak a magatartását, Pál apostolnak a magatartását, és nem utolsó sorban pedig a Jelenések könyvének a profétikus kijelentéseit, hogy milyen szerepet kell betöltsön a szombat az életünkben. És akkor, ha megengeded, inkább beszélnék arról a Pál apostoli figyelmeztetésről, amely a Tessalonika belekezét második levél második fejezetében található, és ott a harmadik, negyedik versben, vagy pedig később a hetedik versben is megjelenik. Amikor Pál apostol beszél a törvénytelenségnek, a titkos bűnéről, Tehát kihangsúlyozva az, hogy Istennek van egy erkölcsi törvénye, a 10 parancsolat, és az ezt megelőző versben pedig beszél a bűn emberéről, aki megjelenik, aki Isten ellen veti magát, és magát Isten gyanánt mutogatja. És a bűn emberét, ha igyekszünk felfedezni, megérteni, hogy vajon kiről is beszélhet a Szentírás, akkor észreveszünk azt, hogy egy olyan hatalom mutatkozik itt meg, amely az évszázadok során növekedett, évszázadok alatt nyerte el befolyását, és a más különböző kinyilatkoztatások, amelyek például a szombat megváltoztatásához is kapcsolódnak, nem egyik napról a másikra történt, hanem fokozatos folyamatnak az eredménye volt, amikor ez a törvénytaposás, törvénytelenség, a törvénynek a megváltoztatása, a bűn emberének munkásságának eredményeképpen egyre nagyobb befolyást hozott a kereszténység életében.
1: Hát ez nagyon fontos ponthoz érkeztünk el, mert ez már tovább vezeti azt, amit a Bibliából, mint történelmet megismertünk, és itt most az Istenimádat két útjának a történetét nézzük át. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyik most már befordul a mikorunk történetébe, ugye mert az Új Szövetség után következett a valamennyire nem sokkal utána kezdődött a középkor, és ebbe a középkorba, a bibliai korból átvezet egy profécia, Dániel könyve a második fejezetében olvasunk arról, hogy bemutatja, és maga a Biblia elkezdi magyarázni, szinte csak el kell olvasni, a megfejtés egyértelmű, hogy ugye volt előbb a babiloni birodalom, amelyik az ókori politikai szintérnek volt a főszereplője, ezt követte utána a médo-perzsa birodalom, majd a görög birodalom, és végül a római birodalom, és ezzel a Dániel könyve a második fejezetében Isten így, mint proféciával megveti az alapját annak a bibliai történelem szemléletnek, amire épülnek a későbbi események. És ennek a második fejezetben olvasott profécia magyarázatnak, szemléletnek a fényében vizsgáljuk a hetedik fejezetet is, ahol különböző ezúttal állatokkal jelképezi Isten a különböző fémek helyett, a második fejezetre gondolok, különböző világbirodalmakat, és a párhuzamok alapján azt látjuk, hogy a római birodalomnak megfelel egy úgynevezett 10 szarvú fenevad, és ennek van egy különleges jellegzetessége, vonása, ami aztán rávilágít ennek az istenimádati vonalnak a következő szakaszára. Az előbb pedig említetted a bűn emberét is. Mire mutatnak ezek mind így együtt előre?
2: A Biblia olyan csodálatosan nyilatkoztatja ki az emberiség történelmének, és ezen belül pedig a vallás történelmének is a kimenetelét. És tényleg nem is tudom, hogy jó észrevenni, vagy fájdalmas észrevenni azt, ahogy a történelem folyamán ezek a változások kialakultak. Mindenekelőtt, hogyha utalnék arra a dánieli proféciára, amit említettél, a Dániel második és a hetedik fejezetében, ugyanaz a profécia két különböző kép kockában bemutatva. Azt veszük észre, hogy a Jóisten egy bizonyos nyelven beszél a zsidó embernek, és egy más nyelven beszél a babiloni embernek, vagy pedig a másképpen gondolkodó pogány emberrel, de a célja, hogy ugyanazt az üzenetet ismertesse meg, ugyanazt az Istent ismerje meg az ember. Akkor, amikor közelebb kerülünk a római birodalomhoz, megint nagyon fontos észrevenni azt, hogy az ókori római birodalmat hogyan váltja fel a a kereszténység, és ezen belül hogyan jelenik meg Európa. Ahogyan ennek a szobornak a lábánál, ott van a lábfej, amely részint vas, részint agyag, és külön kihangsúlyozza az ige, hogy ez soha nem fog egyesülni. És mi, akik most élünk egy egyesült Európában, ami nem tud egyesülni, egyszerűen csak rácsodálkozunk arra, hogy az ige miért beszélt erről több ezer évvel ezelőtt.
1: És a Biblia rávilágít arra, hogy az egyesülésre irányuló törekvések megvannak, de nem fognak valóra válni, és erre rámutat arra, hogy ennek milyen elvi okai vannak.
2: Igen. Tehát egyszerűen fantasztikus, hogy
1: annyi
2: idővel azelőtt Isten fontosnak tartotta, hogy erről beszéljen.
1: Hát Schatzper KB alapon, kb. 2500 évvel ezelőtt.
2: Igen. És akkor jön a következő kép, amire rávilágítottál, az egyik gondolatban a bűnembere, vagy pedig ahogyan a dánieli profécia beszél erről, egy kis szarvnak a megjelenése. És a Biblia nagyon sok olyan utalást ad, amely segít bennünket megérteni azt, hogy miről is van szó. Mert a bibliai leírás, ami mindenek előtt a Dániel 7. fejezetében található, de Dániel 2. fejezete, ami segít ennek a megértésében, valójában olyan történelmi kilométereket említ, amelyek alapján teljes mértékben be tudjuk azonosítani, hogy vajon kiről is van szó. Hiszen úgy, ahogy minden területen, különböző korokban, különböző irányzatok, különböző egyházak más és más magyarázatot adtak ennek a bibliai filmkockának. De hogyha beszélünk arról, hogy a kis szarnak a tevékenysége 1260 évre tehető.
1: Igen, hogyha... és csak egy fél mondat, ezt az időszakot is a Biblia meghatározza, és egy kis kutatással ez kiszámítható, hát ha egyszer visszatérünk erre is.
2: Hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogy a törvényt megváltoztatja az ünnepnapokat, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy üldözni fogja Istennek a hűséges gyermekei, akkor felismerjük ezeket a kilométerköveket, például Krisztus után 538 vagy 1798, és akarva akaratlanul felismerjük a pápaságnak az intézményét. Ahogyan fejlődik, ahogyan mondhatnám úgy, hogy elbukik, igen, ahogyan úgy tűnik, hogy eltűnik a történelem színpadáról, és mégis azt veszük észre, hogy visszakapja azt a hatalmat, azt a befolyást, amelyen rendelkezett. Gondolok most Napóleon tábornokának, ahogyan elfogja a pápát, ahogyan újból kialakul a pápaságnak az intézménye. És ezek a bibliai utalások megint oda vezetnek bennünket, hogy miért tartotta az ige, az isteni kinyilatkoztatás annyira fontosnak, hogy ilyen kilométereket felállítva, hogy ilyen jellemtulajdonságokat bemutatva felhívja a figyelmünket arra munkára, arra a döntésre, amit a pápaság végzett, és amit a pápaságnak be kell töltenie még a kereszténység történetében.
1: Hát ennek az 1260 évnek a története, ezt megjegyezném, hogy a számítások elvégzése után tulajdonképpen az úgynevezett középkornak felelne meg. A 6. század elejétől 538-tól egész 1798-ig, amikor pápai tekintély megtört a napoleoni hadseregek ostroma során. Ez alatt, az idő alatt sok mindent megfigyelhetünk, sok olyan törekvést, ami egyrészt az emberi tekintélyre épülő vallásosságot, vallásgyakorlást igyekezett minél magasabb szintre emelni, és minél nagyobb tekintéllyel és erővel felruházni a Szentírás tekintélyére épülő vallásossággal szemben. És itt gyakorlatilag újból a szemünk elé kerül az a két vezérfonal, amiről beszélünk már egészen az adásunk eleje óta. És láthatjuk ez alatt az idő alatt, hogy nagyon sokszor törvényrendeletek, vagy akár a hadsereg segítségével léptette érvénybe az egyháza különböző intézkedéseit. Azon kívül ott volt az inkvizíció, az ellenreformáció és sok más egyéb folyamat, amelynek segítségével próbálták ellensúlyozni, vagy akár visszaverni a reformációs törekvéseket. És tulajdonképpen így halad ez a két vezérfonal át a történelmen. Mielőtt azonban tovább mennénk, szeretném elmondani azt, hogy senki ne érezze magát semmilyen értelemben megbélyegezve, azok sem, akik jóhiszeműen és őszintén felnevekedve egy hagyományos keresztény környezetben megismerték annak a szokásait és gyakorolják az igaz, őszinte Isten kereséstől hajtva, és azok se érezzék magukat mondjuk úgy felsőbb rendűeknek, akik a Szentírás, kizárólag a Szentírásra épülő vallásosságot gyakorolják, mert valójában az Istennel való őszinte kapcsolat az, ami hitelesíti az egészet, lehet képmutatóan igazi formákat gyakorolni, és lehet őszintén téves formákat gyakorolni. Isten viszont azt akarja, római levél szavait idézem, hogy minden ember megtérésre jusson, mindenki. Úgyhogy amire viszont rá szeretném mutatni azok, és ahogy ezt már az adásunk elejétől elindult ez az egész, az igazi harc az a háttérben húzódik meg. Kaint is úgy olvassuk a történetben, hogy egyrészt megszólította az Isten, de valaki még leselkedett mellette. És ez így van minden emberrel, minden korban, minden gyülekezettel, minden irányzattal. Isten próbálja az embereket a helyes irányba terelni, a másik erő pedig a téves irányba. És végső soron itt azon múlik minden, hogy melyik tekintélynek engedünk, az emberi vagy az isteni tekintélynek. Milyen magyarázatot ad, hogyha már itt tartunk ennél a római egyházat érintő történelmi szakasznál, milyen magyarázatot ad a római egyház a szombat vasárnappá változtatására, és még utaltunk rá a múlt heti beszélgetésünkben is, hogy tulajdonképpen a 7. nap szombatjából így lett vasárnap. A saját nyilatkozataikban mit mondanak erről a római katolikus irodalomban?
2: A római katolikus egyház nyíltan felvállalja ezt a bizonyos tekintélyt, amelyet önmagának tulajdonít, hogy ő kapta ezt a Jóistentől, ami feljogosítja őt arra, hogy, hogy megváltoztassa Istennek a törvényét például. De érdekes észrevenni, hogy a profécia az nem pozitív értelemben adja ezt a jogot neki, hogy megváltoztatja, hanem negatív értelemben említi az, hogy meg fogja változtatni az Isten törvényét. Nagyon sok olyan írásuk van, enciklopédiák, biblia magyarázatok, amelyekben ezt nyíltan felvállalják. Például a katolikus doktrína katekizmusában a következő kérdésre, hogy melyik a nyugalomnap, akkor ők a választ megadják, hogy a szombat a nyugalomnap, és akkor utána következik a másik kérdés, hogy miért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, és akkor következik a válasz. Azért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, mert a katolikus egyház áttette az ünnepet szombatról vasárnapra.
1: Igen, és egy olyan megfogalmazást is olvastam, hogy az ő tekintélye alapján, amivel rendelkezik.
2: Igen.
1: Tehát Ez az, ami megmagyarázza a változást, és ezek bizonyított történelmi tények. Később viszont, amikor bekövetkezett a reformáció, és megjelent a protestantizmus, akkor ez a magyarázat, és ez a történelmi tény egy kicsit már kezdett zavaróvá válni a protestáns felekezetek számára, és ezért aztán kerestek ilyen bibliamagyarázati indokokat, amivel mai napig is megalapozzák az ő lelki gyakorlatukat.
2: Igen, mert ebben az értelemben más keresztény egyházak nem fogadják el ezt a tekintélyt, amit a katolikus egyház magának tulajdonít.
1: Hát már önmagában a protestantizmus alapjait rengetné meg az, hogyha elfogadnák, mert gondoljunk arra, hogy a reformáció honnan indult el, és hogyha már a két vezérfonalról van szó, valójában mi volt a protestantizmus, vagy a reformáció, az nem volt más, mint egy próbálkozás, egy erőfeszítés visszatérni az ige tekintélyéhez. Ezért választották többek között a sola scriptura alapelvet is.
2: Vagy pedig van még egy idézet, hogyha az időnkbe belefér, ezt még itt felolvasnám a tanulmányozott könyvünkből, egy 1947-ben kiadott könyv. Azt mondja, mindannyian hiszünk a vallással kapcsolatban olyan dolgokat, amelyet nem találunk meg a Bibliában. Például sehol nem találjuk meg azt, hogy Krisztus vagy az apostolok megparancsolták volna a nyugalomnap áthelyezését szombatról vasárnapra. Isten Mózesnek adott parancsa kimondja, hogy meg kell szentelni a nyugalom napját, ami a hét hetedik napja a szombat. Ma a legtöbb keresztény vasárnapot tart, de ezt nem a Biblia alapján, hanem a katolikus egyház miatt mondják ők ebben a könyvben, tehát a katolikus szerző. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy tekintélyre alapuló döntés,
1: emberi tekintély.
2: Emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre utaló gondolat, ameddig, hogyha lenne időnk, és de csak röviden, amit említettünk, hogy más felekezetek pedig egy olyan igei magyarázat alapján próbálják ezt alátámasztani, hogy végül is ugyanoda jutnak el. És én meg vagyok arról győződve, hogy ez a vallásos közösség a Jóisten kegyelméből meg fogja érteni, ahogyan beteljesednek az idői és eseményi proféciák, egyre többen meg fogják érteni azt, hogy tényleg a szombat milyen szerepet kell, és milyen szerepet fog betölteni a kereszténységen belül.
1: Egy nagyon rövid zárójel, mielőtt befordulunk a célegyenesbe. Csak így, mint egy listát fel tudnál sorolni, esetleg néhány példát szombatünneplőkre, mondjuk a középkorban, vagy akár a későbbi középkorban, modernkor elején.
2: Persze, hála Isten.

0: események között is vannak szombatünneplők, és ami egy picit közelebb áll hozzánk, azok a székely szombatosok. Tehát észrevesszük azt, hogy a Jóisten szent lelke mindig valahogy oda helyezte a keresztény embereknek a szívére ezt a gondolatot, és voltak olyanok, akik tényleg ezzel tudtak azonosulni, elfogadták, és számomra ez úgy bátorító, hogy a Jóisten mindig gondoskodott arról, hogy ez a bibliai igazság, ez eljusson az emberekhez, és legyen lehetőségük.
1: Nem örüljön feledésbe. Hát gyakran úgy alakulnak beszélgetéseink, visszatérünk oda, onnan elkezdtük, és ennek megvan a maga értelme. Idézzük a mondást, ez így kerek, ha visszaérünk oda, onnan elkezdtük. Beszéltünk arról, ezzel indítottunk, és ide térünk vissza, hogy tulajdonképpen az emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre, ezzel szemben pedig az isteni tekintélyre, a Szentírásra épülő isteni imádat, mint két párhuzamos fonal végig halad a történelmen, és minden korban az embereknek volt lehetőségük, sőt, Isten hívta őket, hogy válasszanak a két lehetőség közül, és végső soron nem liturgiát, Isten tiszteleti formákat kellett választani, hanem azt, hogy kinek hódolunk, kit imádunk. Ebből épül fel az utolsó kérdés, hogyan válik egy ilyen történelmi kérdés személyes kérdéssé 2026-ban élő istenkereső ember számára. És hogyan lehet biztos egy ilyen ember, hogy helyesen választ?
0: A Jóistennek az egyik másik nagyon szép ajándéka az a szabad választásnak, a döntésnek a lehetőség, amit a Jóisten megadott nekünk. Ez egy felelősség is, amit mindannyian tisztában kell lássunk, mert nem arról szól, hogy jön Isten, és akkor elmondja azt, hogy ezt és ezt tedd, és akkor te igennel vagy nemmel válaszolsz. Hanem azt veszük észre a különböző bibliai történetekben, hogy a bűnbeesés következményéként nekünk olyan természetünk van, bűnös természetünk, amelynek nehezére esik engedelmeskedni. Plusz a bűnnek a következményeként mindig olyan befolyás ér bennünket, ami elbizonytalanít. És nagyon sok ember azt mondja, nem tudom eldönteni szombat vagy vasárnap. Nem tudom eldönteni, hogy...
1: Van, aki nem is látja fontosnak.
0: Igen, nem tudom eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. De a Jóisten nem csak ezt a szabad választást adta meg, ami egy felelősség is, hanem lehetővé tette számunkra, hogy megkeressük. És ezt a felelősséget kell mi felvállaljuk. Hogy úgy, ahogy az apostolok cselekedetében is ott voltak a berre a beliek. Igen, különböző információk jutnak el hozzánk. A Jóisten szeretné azt, hogy ezeket mind-mind megvizsgáljuk. Mi alapján? Csak a Szentírás alapján. Uh-huh. Tehát a Biblia nyújtja számunkra azt az igazságot és azt a világosságot, ami a szabad választásunkhoz és a felelősségünkhöz kapcsolódik, hogy mi ez alapján el tudjuk dönteni, hogy milyen módon hiszünk, követjük és engedelmeskedünk a Jóistennek.
1: Hát köszönjük szépen a különlegesen értékes gondolatokat, ezt a fontos történelmi betekintést. A Jóisten áldását kívánjuk, hogy ezt tudjad máshol is minél többször, minél meggyőzőbb erővel elmondani. Ugyanakkor meg szeretném köszönni a nézők és a hallgatók nevében az erőfeszítést, amit fektettél és fordítottál az adásokra. Jóisten áldjon meg, és várunk vissza.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, fontos témán vagyunk túl. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy senki sem érezze magát személyesen érintve negatív értelemben, hanem inkább érezzük azt, hogy a Jóisten meg akar szólítani, és a helyes irányba fordítani életünket. Megtörténhet, hogy ezentúl a történelmet és a történelem alapköveire épülő mai gyakorlatokat, mai létező különféle egyházi és vallási csoportokat és azoknak istenimádatát talán egy picit élesebb és többféle színben látjuk, mint eddig. Lehet, hogy egy új oldalát ismert

tük meg annak, hogy hogyan jutottunk idáig. Azonban azt szeretném önöknek javasolni, hogy mindazt, amit hallottak, a hallottaknak a lencséjén keresztül vizsgálják meg, és elmondom, hogy ez mit jelent. Arról beszéltünk, hogy létezik egy emberi tekintélyre, emberi véleményre, emberi intézményekre alapozó szemlélet és vallás, és van egy másik vallás, egy másik szemlélet, amelyik az Isten igéjére és az Isten tekintélyére épül. Ennek fényében megkérem önöket, hogy mindazt, amit ma hallottak, így vizsgálják meg. Az elmondottak emberi gondolatok és emberi tekintélyre épülnek, vagy Isten igéje alátámasztja mindazt, ami elhangzott. És ennek függvényében válasszanak. Várjuk önöket nagyon sok szeretettel mához egy hétre is, addig is kívánom, hogy jó Isten vezesse önöket, gondoskodjon önökről. Ne feledjék el, hogy a beszélgetésünk alapját képező és a beszélgetésekben elhangzottaknál sokkal gazdagabb részleteket tartalmazó könyv ingyen az önök számára elérhető. Nem kell más tenniük, mint nevüket és postai címüket elküldeni a kapcsolatkukac@speranzatv.ro e-mail címre, és akik szeretnének még mélyebben tanulmányozni Bibliát is igényelhetnek, úgy magyar, mint román nyelven. Várjuk tehát önöket mához egy hétre, addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszonthallásra.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Mi az igazság?
1: Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe az örök birodalom álma, az örök ország álma. Bábeltől Rómáig igyekszünk végigkövetni a birodalmi eszme születését. Gyakorlatilag a nagyon is mai témákkal foglalkozunk, de ahhoz, hogy megértsük a mai történelmi helyzetet és folyamatokat, nagyon messze vissza kell nyúlni az időben. A Biblia szerint a birodalmi eszme születése a bábeli torony építéséhez köthető, amelyről Mózes első könyve 11. fejezetében olvashatunk. A korábbi fejezetek arról számolnak be, hogy röviddel a vízözön után már egy Nimród nevű hatalmas uralkodó idején egy nagy birodalom épült itt a Közel-Keleten, és ennek a birodalomnak az eszmeiségében és gondolati alapjában nagyon is felismerhetők azok az eszmék és azok az alapok, amelyek a mai folyamatokat is mozgatják. Ugye azt olvashatjuk Mózes első könyve 11. fejezetében, hogy amikor ebbe a hatalmas vállalkozásba kezdtek, tehát a bábeli torony építésébe, akkor az az eszme vezérelte őket, hogy szerezzenek maguknak nevet. Ami nem pusztán annyit jelentett, hogy szerettek volna hírnevet szerezni maguknak, hanem azt is, hogy szerették volna örökké és állandóvá tenni a birodalmat, az emberi építményt, az emberi művet. A nemrég lezajlódott nagy katasztrófa, valóban egyetemes katasztrófa a vízözön után, ők úgy gondolták, hogy valamit kell tenni azért, hogy egy eljövendő katasztrófától megmeneküljenek. Ezért kezdtek egy olyan tornyot építeni, ami a reményeik szerint fölébe ért volna egy esetleges újabb vízözön szintjének, tehát szerettek volna megmenekülni tőle. Ugye minden ilyen nagy birodalom építés hátterében az húzódik meg, hogy szeretnék a különböző ellenségeskedések, az emberi társadalmak között uralkodó nagy ellenségeskedések elejét venni. Aztán azt is mondták, és az is ott állt a birodalom építés hátterében, így olvassuk ezt a 11. fejezetben, hogy el ne szélegyünk a földön, hogy el ne szélegyenek a földön, mondták. Kedves hallgatók, a Biblia szerint az első nagy szövetségkötési kísérlet rögtön az emberi történelem hajnalán, amikor szerették volna egyesíteni az akkor érő civilizációkat egy uralom alatt. Ennek a hátterében viszont már kifejezetten itt egy nagy lázadás állt. Isten ugyanis kifejezetten meghagyta az akkor élő emberiség képviselőinek, hogy szélegyenek el a földön. Nem Isten akarata volt az, hogy egy helyen tömörüljenek, hiszen ez mindig a nagy városépítéseket és a birodalom építéseket segítette elő, és ezek a nagy birodalom építések és városépítések magával hozták a bűnök koncentrálódását is. Nagyon érdekes tanulmányt olvastam nem olyan régen egy filozófus tollából, aki roppant következtetése jutott Mózes első könyve tanulmányozása során. Azt mondja, hogy innen kellett megértenem azt, ami tulajdonképpen mindig is ott motoszkált az elmémben, hogy az emberi bűn története a nagyvárosok építésével kezdődik. Hát ez egy különös észrevétel, de talán nem áll messze a valóságtól. Kedves hallgatók, ez tehát az emberi történelem hajnala, legalábbis az özönvíz utáni történelem hajnala, körülbelül 4500 esztendővel ezelőtt, tehát így indult útjára az emberi történelem egy nagy birodalom építésének álmával, egy hatalmas vezető, vezetésével, egy hatalmas uralkodó kormányzata alatt, és nagyjából ugyanazok a vágyak és szenvedélyek és gondolatok irányították és mozgatták őket is, mint amelyek a későbbi nagy birodalom építők gondolataiban motoszkált, és amelyek talán nem meglepő és nem túl bátor a következtetés, amelyek a mai birodalom építés hátterében is állnak. De hogy milyen folytatása is volt a birodalom építési igényeknek, erről már egy másik bibliai könyv számol be, és a mai tanulmányunk középpontjában ez a bibliai könyv fog állni, és ez a profétikus könyv Dániel próféta könyve. Erről a könyvről már a múlt alkalommal szóltunk. Azt mondtam Dániel könyvéről, hogy ez a könyv a legnagyobb gondolkodókat hozta lázba. Olyan gondolkodókról beszéltem, mint Sir Isaac Newton, aki külön Biblia magyarázatot írt Dániel és Jelenések könyve proféciájára, vagy proféciáját magyarázva, illetve Pascalt és Descartes-ot említettem. Valóban Dániel könyve megérdemel minden figyelmet. Ha röviden összefoglalhatnám, hogy mi ennek a könyvnek a jelentősége, talán leginkább azt mondanám, hogy Dániel könyvéből kezdjük megérteni azt, hogy mi is az, hogy világtörténelem. Mi is az, hogy világtörténelem. Dániel könyve olyan vázlatjövendőléseket tartalmaz, amelyek a történelmet nem csak egyes pillanataiban ragadja meg, nem pillanatképeket ragad ki az emberi történelem menetéből, hanem kifejezetten folyamatában akarja megragadni az emberi történelem alakulását, és mindegyik vázlatprofécia azzal a közös tulajdonsággal rendelkezik, hogy az emberi történelem egy adott pontján indul útjára, ott veszi fel a történet fonalát, és kivétel nélkül mindegyikük az emberi történelem lezárásáig. Jézus Krisztus és Isten szabadító megjelenésével zárja le a történelem tanulmányozását. Négy ilyen vázlatprofécia található Dániel könyvében, és hat az Új Szövetségben, zömében, a Jelenések könyvében, de az evangéliumokban, illetve egy páli levélben is találhatunk ilyen vázlatjövendőlést. Én egyszer egy külön előadás sorozatot szenteltem Dániel könyve vázlatjövendőléseinek. Hát sajnos ezt nem eleveníthetem fel ismét, és nincs arra időnk, hogy a vázlatproféciákat ismét a maguk részletességében mutassuk be, de egy vázlatos bemutatásra ma is van időnk. Ugye Dániel könyve második fejezete összefoglalólag mutatja be a világ birodalmi eszme alakulását a babiloni birodalomtól. Hát most nem árulom el, hogy a történelem mely pontjáig, de a következő előadáson már mindenki megkapja erre is a választ, illetve saját maga is, kiki, hogyha veszi a fáradtságot és otthon előveszi Dániel próféta könyvét, elsősorban a második és a hetedik fejezete gondolok. Tehát ebből mindenki megláthatja, hogy a világbirodalmi eszme hol gyökerezik, és hogyan alakult ez az emberi történelem folyamatában. Kedves hallgatók, megfordítjuk most az elemzés menetét, rátérek már magára az álomra és rögtön a magyarázatára is. Azért fordítom meg, mert a mai előadáson a hangsúlyt sokkal inkább a profécia üzenetére szeretném helyezni, tehát egy általános történelem szemléletet szeretnék a kedves hallgatóknak adni. Ugye azt mondtam a múlt alkalommal, hogy amikor a proféciákat tanulmányozzuk, óvakodjunk attól, hogy puszta történelemkönyvet keressünk a jövendőlésekben. Nagyon kevéssé értettük meg a jövendőléseket, ha csak történeti magyarázatokat, tehát behelyettesítéseket keresünk, hogy ez a testrész a szobor látomásban ezt a birodalmat jelenti, vagy ez a vadállat Dániel könyve 7. fejezetében egy másikat. Akkor értjük meg igazán, hogy mi a proféciák üzenete, ha megnézzük a szobor jellemzését, ha megnézzük a jelképekből adódó kétségtelen és kétségbe vonhatatlan következtetéseket. De mondom, a mai előadást kezdjük tehát mindenek előtt az álom magyarázatával. Dániel könyve második fejezetét kell tehát megismernünk. Nézzünk meg rövid jeleneteket Dániel próféta életéből, Hans Holbein metszetén, Dániel társai a kemencében, Dániel könyve harmadik fejezete ad számot erről a bibliai történetről, amikor az ifjak inkább vállalták a megpróbáltatást és a kint, semmint, hogy az igaz Isten tiszteletét felcseréljék múló földi uralkodók tiszteletével. Azután Dániel az oroszlánok vermében, hasonló a történet, de egy másik birodalom polgáraként immár, hiszen Dániel sok-sok évtizedet fog át, nem csak életével, hanem a megírt történettel is, és nem csupán a babiloni birodalom, de a Médo-Persa birodalom szolgálatában is állt, és amiképpen megpróbálták a babiloni birodalomban, ugyanúgy megpróbálták őt a Médo-Persa birodalomban is. Nabukodonozor király, a babiloni birodalom uralkodója egy hatalmas szobrot lát álmában. Dániel volt az, aki nem egyszerűen az álmot fejti meg, hanem magát az álmot is elmondja. Ez sem véletlen, hiszen Isten nem csak azzal tett bizonyságot arról, hogy nem egyszerűen az álom magyarázatát adta meg, hanem magát az álmot is, de Nabukodonozort magát is szembesíteni kellett az álom jelentőségével és tartalmával. Ennek a szobornak aranyfeje volt, ezüst vállai, karjai és melle. A szobor hasa és oldalai részből valók voltak, míg a vas lábszárak, illetve vas és cserép elegyéből álló lábfejekben végződött a test. Tehát egy hatalmas szobor, ami különböző anyagokból állt össze, méghozzá a fejétől a lábáig csökkenő értéksorrendben. Különböző dolgokat fűzött még Dániel ehhez a szobor látomáshoz, hogy miket, erről fogunk majd az ezt követő részben szólni. Most viszont nézzük az álom magyarázatát. Az álom magyarázatában az is segítségünkre lesz, hogy a hetedik fejezet, tehát a könyv hetedik fejezetében viszont már Dániel lát egy álmot, és ebben az álomban ugyanazok a, hát mondjuk ki most már birodalmak, hiszen szó szerint azonosítja majd Dániel könyve második fejezete a különböző testrészeket különböző birodalmakkal. Tehát a hetedik fejezetben ugyanezek a birodalmak állatok képében jelennek meg. Az aranyfej egy oroszlán képében, amely sasszárnyakkal rendelkezik. A réz, bocsánat, ezüst karok és ezüst mellkas, Dániel könyve 7. fejezetében a medve, amely egyik oldaláról a másikra kér. A réz által képviselt birodalom Dániel könyve 7. fejezetében a párduc, amelynek 4 feje volt, és 4 madárszánnyal rendelkezett. Ugye ezek ilyen hibrid állatok, mindegyik sokféle állat tulajdonságait ötvözi magába. És a negyedik állat, ez viszont megnevezhetetlen, tehát semmilyen vadállattal nem azonosítható, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős, orvasthatjuk róla, és a fején 10 szarv található, és a 10 szarv között viszont egy kis szarv található, amelynek ember szemekhez hasonló szemei voltak. Ez egy különös látvány volt, de hogy ez mi is, erről majd csak is a következő előadáson fogunk beszélni. Hát melyek is ezek a birodalmak, de mielőtt még tovább folytatnánk, még segítségünkre van Dániel könyve, mert a 8. fejezetben ugyanezek a birodalmak már a szentéllyel összefüggő tiszta állatok képében is megjelenik, tehát a kecskebak, illetve a kos jelenik meg, de azután a 4. helyen, illetve a 3. helyen, mert Dániel könyve 8. fejezetében már nem is szerepel a babiloni birodalom, megjelenik újra az a kis szarv, amelyre Dániel könyve 7. fejezete tett először utalást. Kedves hallgatók, a magyarázat nagyon egyszerű. Az első testrészt maga Dániel így magyarázta: te király, akinek az egek istene bölcsességet, hatalmat és dicsőséget adott, te vagy az aranyfej. Tehát magával, Nabukodonozor királlyal, illetve az ő birodalmával azonosította az aranyfejet, és nagyon kiemelendő ebben a magyarázatban az, hogy Dániel azt mondja, hogy az egek istene adott neked bölcsességet és hatalmat. Tehát Istentől való volt ez a birodalom, amiképpen nagyjából minden állam, de külön kiemeli Dániel, hogy Isten volt az, aki bölcsességet adott a királynak, de a birodalom bukását is megjövendőli Dániel könyve. Tudnék, a 7. fejezet azt mondja, hogy emberi szív adaték néki, mármint az oroszlánnak, és lábra állítaték. Az emberi szív itt a gyengeséget ábrázolja, tehát az emberi szív az oroszlánhoz képest a gyengeség jele. Valóban a babiloni birodalom akkor gyengült meg, és akkor esett áldozatául egy másik birodalomnak, amikor felhagyott az egyedül igaz Isten tiszteletével, és amikor a tivornyázásnak és a különböző kicsapongásnak adtak helyet. Egyébként egy rendkívül fejlett kultúra ez, az Istár kapu rekonstrukciós ábrázolásait láthatjuk egyébként Berlinben, a Pergamon Múzeumban ez meg is tekinthető. Itt vannak a különböző állatábrázolások. Ugye az Istár kapu a felvonulási útvonalon volt található, nagy körmeneteket rendeztek itt, különböző bálvány istenek tiszteletére mind inkább, és hát itt tisztelték az isteneket. Ugye ezek a körmenetek, ezek nem újdonságok, már a babiloni történelemben is megjelentek. És íme ez már a babiloni birodalom bukásának a jelenetei, egy 19. századi amerikai festő, amint Belsacár lakomáján Dániel rámutat arra a bizonyos kézre, amely majd oda fogja rajzolni a maga üzenetét a palota falára, és amely arról tesz bizonyságot, hogy megméretett a birodalom és könnyűnek találhatott, így lesz vége minden olyan birodalomnak, amely hát az egyedül igaz Isten tiszteletét felcseréli mulandó istenek tiszteletével, amelyek nem is léteznek. Ez maradt Babilonból, rommá lett, ahogy erről az ószövetségi prófétai könyvek is tanúskodtak. Egy új birodalom veszi át a helyét, a Médo-Perzsa birodalom, az ezüst vállakkal és mellkassal jelképezett birodalom, amely a 7. fejezetben az egyik oldaláról a másik oldalára kélő medve képében jelenik meg. Képünkön Darius király domborműve az ókori Persepolis romjai között. Ez pedig már a szúszai palota rekonstrukciós rajza kívülről, illetve belülről. Ez is egy roppant mértékű kultúra volt, de a profécia értékelése szerint ez már csak ezüst volt az aranyhoz képest, tehát valamivel alább való birodalom volt, így is mondja ezt a második fejezet, hogy alább való birodalom, mint a babiloni. De ez a birodalom is még roppant értékeket vonultathatott fel, nem csak kulturális szempontból, hanem amint űrosz agyak hengerén is megtalálhatjuk, egy a történelemben szinte egyedülálló vallásszabadsági ediktum található ezen az agyakhengeren, amelynek részleteit elolvashatjuk egyébként a Bibliában is. Kürosz, ez a felvilágosult király, vallásszabadságot biztosított a birodalom valamennyi népének, és hát ezáltal a birodalom történetének néhány évtizedében fellélegezhettek maguk a héberek is. Ez már Kürosz király sírhelye a mai iráni Paszár Gadájban, ugye mindmáig megőrizték a király emlékezetét. De ez viszont már az egykori főváros romjai, Persepolis, ebből a birodalomból sem sok minden maradt. Azt is elmondja a jövendőlés, hogy a birodalom bukását mi okozta. A 7. fejezetben ugyanis az áll, hogy ez a birodalom hiába bírhatott nagy hódításokat. Ugye három oldalborda található a medve szájában, de egyszer csak ezt a felszólítást kapja a medve, hogy kelj fel és egyél sok húst, egyél sok húst. Döbbenetes beteljesedése van ennek a jövendőlésnek is. A perzsa birodalom valóban ennek köszönhette a vesztét, hiszen nem elégedett meg a keleti, déli és északi irányú hódításaival, nyugat felé kíván terjeszkedni, és ott a görög városállamok álltak útjában, de a görögök útjukat állták, és annyira, hogy tehát az állandósuló perzsa támadások voltak azok, amelyek felébresztették a görög városállamok egységesülési igényét, és egységbe forrasztotta a görögöket, úgyhogy bő egy évszázad múlva éppen ugyanezek a görögök, amelyeket felszítottak fel, paprikáztak a görög, illetve a perzsa támadások. Az időszámításunk előtti 334-es esztendőben az Iszoszi csatában Nagy Sándor vezetésével győzték le a perzsákat, és ez gyakorlatilag a perzsa birodalom végét is jelentette. Nagy Sándor volt ez a birodalom építő király, akinek a fellépése és szárnyalása hasonlítható a Párduc szárnyalásához. méghozzá madárszárnyakkal szárnyalt ez a nagy birodalom építő. Ő volt az, aki először kötötte össze a távol keletet Európával, hiszen a birodalom nyugati fele benyúlt a mai Európa területére, de keleten a birodalom egészen az Indusig ért. Amilyen hirtelen volt, hirtelen történt Nagy Sándor felemelkedése, olyan hirtelen volt a bukása is, mindössze 36 esztendős korában érte a halál, éppen akkor, amikor Istenné kiáltatta ki magát. Ez a birodalom is ennek köszönhette a vesztét, az Isten fölé akarta emelni magát. A görög kultúra és civilizáció azonban így is számtalan nyomot hagyott maga után az emberiség történetében. Pláton és Arisztotelész a nyugati gondolkodás és a nyugati filozófia nagy megalapozói, de Szókratész szintén nagy befolyást gyakorolt az emberi gondolkodásra. A görög demokrácia nagy időszakában ítélték halálra Szókratészt pusztán azért, mert gondolkodni merte tanítani az ifjakat és az embereket, de ő bátran vállalta a halált, és ez a halálvállalás egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy a középkor folyamán is mintegy felmagasztalják a halálkultuszt, tehát a halálnak mintegy kultusza alakult ki az európai kultúrában. A görög birodalom helyét az időszámításunk előtti második században veszi át a római birodalom, de néhány évtizeddel később Trajanus császár idején a birodalom még tovább terjedt, elfoglalták többek között a pártus birodalmat, illetve Arábia egy részét, és itt egészen a Rajna vonalán túl terjeszkedtek, tehát a birodalom még nagyobb kiterjedést nyert, és ezért is mondhatta a profécia Dániel könyve második fejezetében, hogy ez egy olyan birodalom lesz, amely megeszi az egész földet. Megeszi az egész földet, mert valóban az egész földön uralkodik. A babiloni birodalmat maga Dániel azonosítja a második fejezetben, a médo-perzsa birodalmat a nyolcadik fejezet azonosítja, és ugyanez a fejezet Görögországot is azonosítja. A római birodalom miben létét, illetve kilétét viszont maga Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében. Hát a római birodalom története, a rómaiság a profécia szerint egészen az emberi történelem végéig kitart, miképpen is örökítette át magát Róma az utókor számára, s tart ki az ő uralma egészen az emberi történelem lezárásaig. Ez az egyik nagy kérdésünk, amelyre a következő előadás során választ igyekszünk találni. Minden esetre a profécia lezárása szerint, és erre is fogunk majd kellő időt szentelni az előadás végén, hogy az állókép egyszer csak hirtelen egy döbbenetes dolgon megy át, egy kis kő szakad le emberi kéz érintése nélkül, és amint rászakad a szoborra, darabokra zúzza azt, porrá zúzatik, semmi sem marad belőle, el fogja takarítani a szél, és a helyén pedig a kis kő lesz nagyjá, és ez a nagyjá lett kis kő tölti be az egész földet. Ennek a magyarázatára is rá fogunk térni az előadás végén. Hát ha jól tettem volna be, akkor itt láthatnák a kedves hallgatók, hogy Dánielt annyira megdöbbentette ez a látás, elsősorban a 7. fejezetben található jövendőlés, annyira megdöbbentette, hogy elájult. És nem is tudott enni, nem is tudott inni, annyira megdöbbentették a látottak, ugye képzeljük el azt, hogy mi már csak úgy visszatekintünk az emberi történelem alakulására, de Dániel a jelképekből nagyon is értvén belelátott hirtelen abba, hogy micsoda küzdelmek várnak még az emberiségre, micsoda döbbenetes dolgokon kell még átmenniük az embereknek egészen az emberi történelem lezárásáig. Kedves hallgatók, ez tehát az álom történeti magyarázata, de mint említettem, én sokkal jobban és sokkal többet szeretnék foglalkozni az álomban rejlő más üzenetekkel. Ugyanis ezt olvashatjuk magáról a szobor látomásról, a 31. versben, hogy amikor Dániel szembesíti a királyt magának a szobornak a látomásával, akkor következőképpen vezeti be mondandóját. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Mit mond a profécia az emberi történelemről? Kiváló az ő fényessége, a külső megjelenése fényessége, de amikor jobban beletekintünk az ábrázatába, rettenetes ez a látomás, az ábrázata rettenetes. Nem lehet ez a benyomásunk, nem hasonló a benyomásunk akkor, amikor az emberi történelem egészére tekintünk vissza? Petőfi is valami hasonlót látott akkor, amikor Ítélet című versében, hogy a történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Igen, kedves hallgatók, vérfolyam. Voltak ugyan, vagy feltételezhetően voltak dicső korszakai, és az emberek nagyon szeretnek ezekre a dicső korszakokra hangsúlyt helyezni, de hát még ezek a dicső korszakok is. Gondoljanak csak a görög demokrácia történetére, amelyek, hát máig emlékszem rá, ugye ez volt a mi történelem könyvünkben az illető fejezet lezárásaként, hogy az emberi történelem legfényesebb lapjaira tartozik a görög demokrácia története. Holott ebben a néhány évtizedben is rabszolgák vére és gondolkodó emberek félretevése, gondoljanak csak Szókratészre, ez jellemezte még ezt a történelmet is. Vagy milyen más történeti időszakra utalhatnánk? Szívesen emlegetnénk fel még bizonyos történelmi korszakokat, talán a reformkort, talán a nagy rendszerváltások korát. De hát ismerjük ezeknek is a hátterét. Viszályok, viszálykodások, iszonyú tömkelege. Azt mondja tehát a profécia, hogy az emberi történelem egészen félelmetes és kiábrándító képet mutat a gondolkodó ember számára. Aztán arra is választod a profécia, hogy miért ilyen borzalmas ez a történelem, miért ilyen nehezen elviselhető ez a történelem. Tessenek megfigyelni, hogy a profécia azt mondja, hogy a különböző birodalmak úgy lépnek fel a történelem színpadára, hogy közben, hát hogy így mondjam, a másik egy előző birodalom hátára lépnek, és egy másik birodalmat beletaposnak a földbe. Egy másik birodalom kárára. Amikor fellép a Médo-Persa birodalom, akkor legyőzi a babilonit. Amikor fellép a görög, legyőzi a Médo-Perzsát, a római pedig az összes előző birodalom hátán, illetve terhére fog majd felemelkedni. Dániel könyve 7. fejezete ezt úgy fejezi ki, hogy a különböző vadállatok a népek tengeréből emelkednek ki. Ez egy döbbenetes látomás, a népek tengeréből. Vagyis mások legyőzése, mások sárba tiprása árán. Ez is egy döbbenetes üzenete a jövendőlésnek. Kedves hallgatók, amikor ezek a birodalmak felléptek, akkor a népek boldogítóiként léptek föl. Azt hirdették, hogy ők fogják majd az örök birodalmat megalapítani. Ennek mindig vérfolyam volt az ára. Az emberi boldogság, teremtés csak erre képes. És még mielőtt elkezdenénk okolni a különböző politikai hatalmakat, mert hát itt ugye politikai hatalmakról van szó. Ne okoljuk csak a politikai hatalmakat és a birodalmakat ezért, mert tessenek csak végig gondolni, van egy eszme, egy ma nagyon divatos eszme, amelyet csak nem minden ember magáévá tett. Ez az eszme azt tanítja, hogy az önzés a fejlődés motorja. Hogy ahhoz, hogy egy magasabb fejlődési szintre eljussunk, ahhoz előbb le kell gyűrni a gyengéket. Ehhez állandósulnia kell a harcnak. A harc mindig magával hozza a fejlődést. Hogy ezt a nézetet úgy hívják, hogy evolucionizmus. Az evolucionizmust csak nem minden ember magáévá tette, és ez igazolja a rosszat, ez igazolja a harcot, és ez igazolja az önzést. Nem kell ezért okolnunk a királyokat, a miniszterelnököket, az államfőket, a birodalomépítőket, a politika csinálókat. Kedves hallgatók, itt általában az emberről van szó. Általában az emberről. Mi emberek vagyunk azok, akik a boldogságunkat mások sárbatiktásával, lekönyöklésével, vízbe taposásával gondoljuk elérhetőnek. Itt az emberiség egészéről van szó. Az emberi boldogságteremtés sajnos csak erre képes. És innen következik a profécia harmadik üzenet, amely nem kevésbé súlyos. Azt mondja a profécia, hogy az aranytól, az ezüstön, a rézen és a vason keresztül eljutunk a cserépig. Vagyis az értékesebbtől az értéktelenebbig. A Biblia szerint az emberi történelem nem egy szüntelen fejlődés képét mutatja. Már szeretnék úgy bemutatni a történelmet, mintha az egy szüntelen fejlődés képét mutatna. Hát ugye a technikai civilizáció szempontjából, ha csak ebből a szempontból nézzük, akkor ez valami hasonlóra engedne következtetni. A Biblia viszont azt mondja, hogy a civilizációk értékét nem ez határozza meg, hanem az erkölcsi értékek. És az erkölcsi értékek szempontjából sajnos egy szüntelen süllyedés figyelhető meg. Néha ugyan, mintha egy kis dialektikus mozgás lenne megfigyelhető, de igazából, ha teljes hosszmetszetében tekintjük a történelmet, ez a szüntelen süllyedés letagadhatatlan. A Biblia nem mondja azt, hogy az emberiség történelem egy ilyen ciklikus mozgásban mindig fölé és alá halad. Talán emlékeznek Petőfi költeményére, a múlt előadáson hallhatták, ugye azt mondja Petőfi, hogy hát tényleg az ő korában tették közé azt a nagy eszmét, hogy az emberiség folyvást följebb emelkedik. Azt mondja Petőfi, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék folyvást egyre feljebb. Igen, ebben reménykedik a legtöbb ember, hogy bármilyen rossz is most, de lesz majd egyszer egy felemelkedés. A Biblia nem ringat el bennünket ilyen illúziókban. És a negyedik megfigyelésünk a profécia alapján az lehet, hogy az emberi történelemben nincs állandóság. Kedves hallgatók, itt kell rátérnünk arra, hogy Nabukodonozor, amikor ezt az álmot kapta, min is gondolkodott. Mert Isten ugye, amikor meglátogatta Nabukodonozort ezzel az álommal, Nabukodonozort kérdések gyötörték és foglalkoztatták. Min is gondolkodhatott egy nagy birodalomépítő, aki elfoglalta éppen az egész akkor létező civilizáció sokaságát. Azon, hogy tartós lesz-e az ő birodalma. Örökké fog-e tartani az ő birodalma. És átvitt értelemben arra a nagy emberi kérdése, hogy mi is az emberi élet célja, mi adhat az emberi élet számára tartós és maradandó értéket. Milyen döbbenet ülhetett ki a király arcán, amikor egyszer csak azt hallhatta, hogy utánad más birodalom támad. De azután a birodalom után is más birodalom támad, és azután is. És még az utolsónak sem lesz tartósága, Ámbátor a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak leírása nem véletlenül ilyen részletes. Erről majd a következő előadáson szólunk. Érzékelteti a Szentírás, hogy a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak, azok időben a leghosszabb ideig fognak kinyúlni. De még ezek sem lesznek állandók. Az örök országot, azt a bizonyos örök országot ember nem hozhatja el ezen a világon. De azt is mondhatnám, hogy talán jó is így. Mert képzeljük el azt a világot, ha az tartana örökké, amelyben az önzés, a harc, a kegyetlenség, a felmagasztalt eszmék. Kedves hallgatók, hogy mi is, milyen történet filozófiát is közöl Dániel profécia, ezt nem csak én most én akarom önöknek elmondani, hadd adjam át a szót a költőnek, mert egy nagy költő szintén elmondta ezt nekünk. Ez a nagy költő Vörös Marti Mihály, akinek a gondolati költészete egy velőtrázó sikollyal ér fel, de aki nagyon is, hát egy őszintén tipródó, egy őszintén gondolkodó ember volt. Nagyon is látta azt, hogy az igazi reménység ott kezdődik, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Egy igazi történetszemléletet ad a költemény második és harmadik strófájában, de a költemény igazi nagy értéke, hogy a történet filozófiáról szépen lassan áttér az emberi síkra. Azért is ez a költemény címe, hogy az emberek, mert azt mondja Vörös Marti, hogy az emberi történelem szörnyűsége miatt, szörnyűségéért nem politikusokat, nem királyokat, nem birodalmakat kell okolnunk, hanem az ember, az önző ember, aki fáj a földnek. Azt mondja Babits erről a sorról, hogy a költészet legnagyobb sora lesz, hogy az ember fáj a földnek. Mert istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. Hiába nagyra hivatott az ember, hiába nagyok a képességei az embernek, de ha rossz akarattal és önzéssel párosul, ez borzalmas mélységekbe taszítja az emberi történelmet. Jó lenne ezt a verset külön is elemezni, talán egy külön előadást ennek szánni, erre nincs alkalmunk. Csak arra kérem önöket, hogy amikor hallgatjuk ezt a költeményt, tartsuk szem előtt Dániel próféta könyve második fejezetének üzenetét. A költeményt ma is I. és Dániel tolmácsolásában hallgatjuk meg.
2: Vörös Marti Mihály, az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal. Most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könny zápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden. Szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét. A népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. S a megmaradt nép fölsüvölt, törvényt, s a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gaz merény, nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábuk törvény felett, volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett. S midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. S hír, villám az inség éjjelén, nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sovár szemmel néz ég felé, mert haj a föld az nem övé, néki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt, és mégis szerte dúl az inség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lennie? Vagy ha nem, miért oly idős egy gyötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. Állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár! Ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc, s béke év után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az ember faj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény.
1: Kedves hallgatók, egy irodalomtörténész a következő címmel írt tanulmányt erről a költeményről, az igazi reménység verse. Ugye milyen paradoxon? Minden strófája ezzel zárul, hogy nincsen remény. Az utolsó strófa meg is ismétli ezt, nincsen remény. Mi áll e cím hátterében, hogy az irodalom történész meg is magyarázta, azt mondja, az igazi reménység ott indul útjára, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. mert az emberiség történetét millengiát mindig, hogy a hamis illúziókeltések, a hamis ábránkeltések politikája, hogy az emberiséget milyen könnyű volt egy-egy ábránban elringatni, hogy hát majd csak jobb lesz, majd mi fölébe emelkedünk a múltnak, majd mi legyőzzük a múlt problémáit, nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, majd mi megoldjuk azokat, amiket az elődeink elrontottak, és az embereket nagyon könnyű ezek után vonni, húzni. Kedves hallgatók, a Biblia tud az emberiség boldogság igényéről és reménység vágyáról. És így emberi élet az emberi élet, és így egész az emberi élet, de a Biblia nem is hagy bennünket reménység nélkül. Mert ugyan az arany fejtől egészen a vas és cserép láb ujjakig nem találunk semmi reménykeltőt. De a Biblia azt mondja, hogy az igazi reménység mégiscsak megérkezik az emberiség számára. A Biblia szerint az a bizonyos kiskő, amely leszakad, és porrá zúzza a szobrot, a szobor látomást, ez az a bizonyos kiskő, amely emberi kéz érintése nélkül érkezik el. Csodálatos kis kifejezés ez, amely arra enged következtetni, hogy az emberi történelemben a megoldás az ember számára, az életet akaró ember számára nem a földi történelem keretei között jön el. Lesz örök ország, lesz örök birodalom, de nem a földi történelem keretei között. Mert mi is ez a kiskő? Mivel is kell azonosítanunk? Ugye a kiskő magyarázatát Máté evangélium a 21. fejezetében maga Jézus Krisztus adja tudtunkra, amikor saját magával azonosítja ezt a kiskövet, és egészen pontosan Dániel könyve 2. fejezetére utal, amikor azt mondja, hogy aki-e kőre esik, szétzúzza azt, de aki-e pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Vagyis attól függően lesz az ember ennek az örök országnak a részese, hogy hogyan találkozik a kiskővel. Ha valaki ráesik, önként ráesik erre a kiskőre, akkor ugyan zúzódásokat szenved, széttöretik a régi énje, az önző énje. Mert azt mondja a Biblia, hogy az emberi történelem sok-sok borzalma és rettenete mélyén mi áll az emberi önzés. Az emberi önzés a bajok gyökere. Nem a társadalmi osztályok, nem a függetlenség vagy nem függetlenség kérdése. Az emberi önzés. Ha valaki ráesik egy kiskőre Jézus Krisztussal, akkor széttöretik a régénye, de

Olyanok, amilyeneket itt láthatunk a proféciában, nagy csinadrattával jönnek, címerváltás, lobogóváltás, rendszerváltás, nagyon nagyok a szólamok, de milyen kevés a möge. Milyen gyorsan köddé osztik a sok-sok ígéret. És milyen az Isten országa, kedves hallgatók. Nem nagy csinadrattával érkezik el. Azt mondja a Biblia, hogy a kicsiből lesz nagyjá. Kicsiből észrevétlenül nagyjá. Annyira csodálatos ez a törvényszerűség, hogy amikor Jézus Krisztus szeretett volna valami hasonlatot találni az Isten országára, akkor ő is csak szaporázta a kérdéseket, és azt mondta, hogy mihez hasonlítsuk az Istennek országát, vagy milyen példázatban példázzuk azt. Azt mondja, hasonlítanám a mustármaghoz, amely minden földi magnál kisebb, a kicsiből indul ki, de amikor felnő, minden növénynél nagyobbá lesz, és megpihennek rajta az égi madarak, árnyat adnak az élő lényeknek, árnyat és enyhet. Kedves hallgatók, ilyen az Isten országa. Piciből, pici kezdeményből lesz nagyjá. Ugyanígy az Isten országa természetéről ad példát egy másik példázatában, amikor a jó maghoz hasonlítja. Kedves hallgatók, azt mondja a birodalmak történetével a Biblia, hogy a birodalmak történetével összefonódik az önzés története. Ez egy démoni történet. De Jézus az Isten országát a jó maghoz hasonlítja. Amik éppen eredetileg is jó magot teremtett, tehát jónak teremtette a világot. Az önzés bejövetelével lett ilyen elviselhetetlen az emberi élet. Azonképpen, amikor a kis kő leszakad, és Jézus Krisztus teremt majd örök életet. Azt mondja erről Péter második levele, harmadik fejezete. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ebben az nagyon sokan rettegnek és félnek az örök élettől, mert azt mondják, hogy hát az is csak olyan lesz nyilván, mint a földi élet. Azt minek megörökíteni? De nem, a Biblia azt mondja, hogy az örök életben nem lesz bűn. Az örök életben nem lesz önzés, ezért lehet maradandó, ezért lehet tartós, ezért lehet örök. Az a nagy vágyálma az embereknek, hogy örök, maradandó és tartós boldogságot az embereknek. Az önzés miatt nem lehetséges a földön. De azért lehetséges majd a Biblia szerint az örök életben, mert ott a szeretet és az igazság uralkodik. És végezetül, ha valaki feltenné a kérdést, hogy hát de hogyan lehet valaki ennek az országnak a várományosa, vagy polgára? Hát erre is választ ad a Szentírás, mert ugyan a földi birodalmakba születési alapon kerülünk bele, vagy tartozunk majd hozzá, de a Biblia szerint az örök életbe, illetve a mennyek országába nem lehet földi születési alapon tartozni, az újjá kell születni. Ezért mondta Jézus Krisztus János evangélium a harmadik fejezete tanítása szerint, ha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől, de csak röviden ennyit is mondott, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. Az újjászületés ajándékában akarja az embert részesíteni, minden embert. Az ilyen megváltozott, újjászületett emberek számára jön majd el szabadító eljövetelként az a bizonyos kiskő. Van tehát örök ország, van tehát Isten országa, amelynek az igényével, amelynek az ígéretével minden nagy birodalom előállt. De azt egyedül Jézus Krisztus hozhatja el. Nagyon sok birodalom hiteti el az embereket azzal, hogy ők hozzák el azt a bizonyos örök boldogság és béke honát. Nagyon sokan ígérik ezt. És a mai történelmet is, ha megnézzük, akkor ott is állandóan ott szerepel a tartós és az örök szó. Az emberek nagyon reménykednek. De soha ne felejtsük el, hogy ennek mindig milyen végzetes kimenetele van, és ne felejtsük el, hogy ez mindig önzéssel és az érdekek harcával párosul. Ezt az országot nem várhatjuk itt a földi történelem keretein belül. Lám-lám, mennyire összefonódnak az örök kérdések a történelem nagy kérdéseivel. Hogyan találkozik össze az egyénnek, az egyes ember kérdése az örök nagy történelmi kérdésekkel. Hogy ezt mennyire át kell élnünk, hogy ezt mennyire meg kell értenünk,

Jelensd meg, Uram, az én végemet és az én napjaim mértékét. Hadd tudjam, mennyi az. Amikor végig tekintünk a történelmen, amikor végig pásztázzuk az emberi történelem alakulását, és meglátjuk Dániel könyve második fejezete nagy-nagy sorsdöntő válaszait, akkor lássuk meg benne nem egyszerűen az emberi történelem nagy válaszait, illetve kérdéseit, hanem lássuk meg benne a saját személyes sorsunkat. Az az ember fog majd válaszokat találni, aki felmeri tenni ezeket a kérdéseket.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban szemügyre veszük a Tesszalonikabeliekhez írt első levél második fejezetét.
1: Pál emlékeztet a gyülekezet alapítására.
2: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
1: Pál beszédét Isten beszédeként fogadták.
2: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is. Nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen.
1: Pál szeretné újra látni a gyülekezetet.
2: Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? A mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.
0: Olvassuk a fejezet első szakaszát, tehát az elsőtől a 13. terjedő verseket. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább noha előbb már háborúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem a telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit, így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis, atyám fiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hadd idézzünk Geréb Zsolt a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből. Az atyafiak gyülekezete élő bizonysága felől, hogy az apostol tesszalonikai fellépése nem volt hiába való. Missziói küldetését azért tölthette be eredményesen, mert igehirdetése nem üres, tartalmatlan beszéd volt, mint a gnosztikus prédikátoroké, hanem Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, melyet erővel és meggyőződéssel hirdetett. Szolgálatát megáldotta Isten, s magvetése gyümölcsöt termett Tesszalonikában. Az apostol tovább folytatja munkásságának védelmét. E versben szolgálatának nehézségeiről ír. Először a Filippiben történt sérelmeit idézi fel, ahol az apostolok cselekedetei 16. fejezetének, a 22-től a 37-ig terjedő versei tanúsága szerint Silással együtt jogtalanul bántalmazták. A keserű tapasztalat nem kényszerítette megállásra sem őt, sem munkatársát. Missziói útjuk Tesszalonikába vezetett, ahol Istenbe vetett bátorsággal hirdették az evangéliumot. Az apostol őszinte vallomásából kitűnik, hogy szolgálatát nem saját erejéből folytatta, hanem Isten kegyelme által. Munkájának sikerét ezért nem magának tulajdonította, hanem Istennek, aki a megbízatást és a segítséget adta az evangélium hirdetésére. Isten bátorítására, buzdítására Tesszalonikában is szükségük volt, mert szolgálatuk itt szintén nehézségbe ütközött. Az apostolnak mind a pogányokkal, mind a zsidókkal szemben meg kellett védelmeznie az evangélium tisztaságát. Szándékosan használja az Isten evangéliuma kifejezést, mert hangsúlyozni kívánja, hogy tanításuk nem emberi eredetű. Nem a saját bölcsességüket hirdetik, hanem Isten tulajdon beszédét, mely megszólít és engedelmességet követel. Mit akar kifejezni a Tesszalonikai első levél második fejezetének, a 3. verse azzal, hogy mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a Tesszalonikai levelekkel kapcsolatos kommentárjából. Az éles különbségtételre azért volt szükség, mert a kereszténység ellenfelei őt is a korabeli vándortanítók közé sorolták. Igehirdetését buzdításnak, felhívásnak nevezi, mely által kifejezi a missziói prédikáció döntésre, megtérésre hívó jellegét. Ez a buzdítás 3 szempontból különbözött a vándor prédikátorok szónoklatától. Tartalmában, szándékában és módjában. Tartalmában azáltal különbözött, hogy nem hitetésből, azaz nem saját elképzelésből és téveigésből, sem pedig vallásos tévhitből ered, hanem Istennek Jézus Krisztusban kifejezett igazságából. Szándéka szerint abban különbözött, hogy nem tisztátalanságból fakadt. Az apostolt nem a haszonlesés, a kapzsiság, az uralomvágy vezette a missziói szolgálatban. Buzdításának indító oka az igéhez méltó tisztaság és szentség volt. Ige hirdetésének módja abban különbözött a másokétól, hogy nem álnokságból történt. Magatartása egyenes és őszinte, mentes volt minden képmutatástól és kétszínűségtől. Nyílt és becsületes viselkedése méltó volt apostoli tisztségéhez. Miután az apostol a harmadik versben tagadó formában beszélt ige hirdetéséről, a negyedik versben állító formában határozza meg annak jellegzetességét. Prédikációjának legfőbb ismérve, hogy nem emberi, hanem isteni eredetű. Apostoli tisztségét, ige hirdetői feladatát Istentől nyerte. Isten méltónak találta az apostoli szolgálatva. Rejábízta az evangéliumot. A megbízatás Isten iránti engedelmességre kötelezte. Feladatát csak úgy tölthette be hűségesen, ha ige hirdetésével nem az emberek tetszését kereste, hanem az Istenét. Magatartását három pontban határolja el a pogány prédikátorok viselkedéséről. 1. Beszédében nem volt hízelgő. A hízelgés az antik szónokok fogásai közé tartozott. Használata által könnyű sikereket értek el a hallgatók között. Pál a hívőket nem kedveskedő beszéddel nyerte meg, hanem az ige hűséges hirdetésével. 2. Fellépésének oka nem a rejtett kapzsiság. Az apostol nem a meggazdagodás leplezett szándékával ment Tesszalonikába, mint sok pogány filozófus vagy vándorprédikátor. Az evangélium hirdetése által nem kívánt földi javakhoz jutni. 3. Prédikációja által nem kívánt tiszteletet szerezni magának. Ő nem keresett dicséretet mástól, csak Istentől. A dicsőségkeresés vágyát mindig visszautasította, mint Isten szolgájának megrontóját. Pál nem apostoli tekintéllyel lépett fel Tesszalonikában, hanem szelídséggel, jó szívvel. A gyülekezet tagjait őszinte barátsággal és áldozatkész szeretettel vette körül. A gyermekét dajkáló édesanyja példája által szemlélteti gyöngéd és önfeláldozó magatartását a tesszalonikai hívők között. Más szavakkal olyan meleg szeretettel vonzódik a tesszalonikaiakhoz, mint egy édesanyja, aki nem csak eledelt ad gyermekének, hanem egész életét neki szenteli. Pál működése nem merült ki az evangélium szóbeli közlésében. Ő nem csak ige hirdető, hanem pásztor is, aki egész lelkével és életével gondozza a gyülekezetet. Lelki gondozói szolgálatát azért végzi igazán szívvel, lélekkel, mert megszerette a hívőket. Ez a szeretet indította a teljesen önzetlen és áldozatkész munkára Tesszalonikában. Az ottani evangelizálás során különösen Pál, de minden valószínűség szerint munkatársai is kétkezi munkával tartották fenn magukat. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a harmadik verséből kitűnik, hogy az apostol Akvilához hasonlóan sátorponyva készítő volt. Feltehetően több éjszakát is átvirasztott, hogy mesterségével keresse meg mindennapi kenyerét, a nappalokat pedig igehirdetésre fordította. Nem vette igénybe a tesszalonikai hívők anyagi támogatását, mert nem akart senkinek a terhére lenni. Ilyen életmódot folytatva elmondhatta önmagáról, hogy valóban szentül, igazán és fedhetetlenül élt közöttük. Pál apostol szívében és egész lényében jelen volt nem csak az édesanyja gyermeket dajkáló gyöngétsége, de az olyan édesapa féltő szeretete is, aki gyermekét inti a jóra. Kérlelte a tesszalonikai Krisztusban hívőket, viseljék magukat Istenhez méltóan. A továbbiakban elismerően ír az evangélium iránti nyitottságukról. Ők nem úgy fogadták, mint emberi tanításokat, amelyeknek az isteni eredete megkérdőjelezhető, hanem úgy fogadták, mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is. Mivel szívükbe fogadták az evangéliumot, az isteni örömüzenet munkálkodni képes bennük, és új embereké tudja formálni őket, ha ők valóban hisznek. Irányítsuk figyelmünket a továbbiakban, a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetének a 14-től a 20-ig terjedő verseire. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket. De végre utolérte őket az Isten haragja, mi pedig atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok, ami dicsekedésünk és örömünk. Idézzünk újra Gerép Zsoltnak a tesszalonikai levelekkel kapcsolatos magyarázatából. Ez a vers, tehát a 14., az előző mondathoz kapcsolódik, melyben az apostol hálát ad Istennek a gyülekezet hitéért, mellyel befogadták az általa hirdetett evangéliumot. Az örömüzenet hirdetése rendjén maga a feltámadott Krisztus jelent meg az eklézsiában. Így módon Jézus Krisztus nem csak tárgya, hanem alanya is volt a missziói ige hirdetésnek. Az evangélium ereje nem csak abban nyilvánult meg, hogy hitet ébresztett a tesszalonikai hallgatók szívében, hanem abban is, hogy megerősítette őket a Krisztus iránti hűségben, megőrizte őket a szenvedések és üldözések között. Az atyámfiai megszólítás után azokra a szenvedésekre emlékezteti az olvasókat, melyek honfitársaik részéről érték őket. Vajon milyen szenvedésekről beszél itt a levélíró? A legtöbb írásmagyarázó szerint Pál azokra a bántalmazásokra, szorongattatásokra utalt, amelyekről Lukács is beszámolt az apostolok cselekedetei 15. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verséig. A honfitárs szó ebben az esetben Tesszalonika város lakóit jelöli, pogányokat és zsidókat egyaránt. Pál itt olyan zaklatásra utal, melyet a gyülekezet tagjai később szenvedtek el türelmetlen polgártársaik részéről. Ezáltal a szenvedés által követői lettek a Júdeában élő keresztény gyülekezeteknek. Az apostol a levél első részében azért ad hálát, mert a gyülekezet befogadta az evangéliumot, és követői lettek Krisztus tanításának, illetve szenvedésének. A kifejezés jelen esetben egy hitbeli magatartást jelöl, a szenvedések idején tanúsított álhatatosságot. Ebben a vonatkozásban hasonlítanak a júdeai, illetve a jeruzsálemi keresztény gyülekezetekhez. Ugyanígy viselték el az őket érő támadásokat, mint a palesztinai ősgyülekezet tagjai. Így tettek bizonyságot Krisztus iránti hitükről, de egyben a testvérgyülekezetek iránti együttérzésükről, szolidaritásukról is. A tesszalonikai gyülekezet ugyanígy szenvedett saját honfitársaiktól, mint a Judeában élő keresztény tanítványok a zsidó polgártársaiktól. A Jézus nevéért való szenvedés által az apostoli gyülekezetekhez hasonlóan a görögajkú keresztjének hitük kipróbált, hiteles mi voltáról tettek bizonyságot. A judeai keresztjéneket üldözők megölték az Úr Jézust, azelőtt a saját profétáikat, majd később az apostolokat is. Pál is sokat szenvedett zsidó honfitársaitól. A vallási türelem gyakorlása nem volt erős oldala a korabeli zsidó társadalomnak. Azonban azt is tudjuk, hogy az első századi rabbi között voltak olyan nagyvonalú, gondolkozású tanítók, mint Gamáliel. Amikor Pál az apostolok üldözéséről írt, valószínűleg azokra a támadásokra, bántalmazásokra gondolt, melynek ő volt a szenvedő alanya Tesszalonikában és Béreában a helybeli zsinagoga vezetők részéről. Pál apostol honfitársai megtiltották az evangélium prédikálását a pogányok között. Kétségbe vonták az apostol azon meggyőződését, hogy Isten üdvözítő tervében a pogány népeknek is helye van. Pálnak a népek között végzett missziói munkája botránkozást jelentett a választott nép szemében. Misszió ellenes magatartásuk által nem csak a pogányok ellen, hanem Isten ellen is vétkeztek. Ezzel betelt bűneik mértéke. Mit akar kifejezni ez a mondatrész, amely úgy hangzik, hogy utolérte őket az Isten haragja? Pál értelmezése szerint missziói munkájának az akadályozása a hitetlen zsidók részéről olyan jelnek minősül, mely az utolsó idők jövetelét idézik. Isten haragjának bekövetkezése a választott népre egyértelműen a végső idők legutolsó szakaszára utal. A továbbiakban a tesszalonikai első levél szerzője kifejezi a levél címzetjeitől való elszakadás fájdalmát. Ez az elszakadás azonban nem teljes. Pál csak ideiglenesen, egy kevés ideig távozott a gyülekezetből, és nem véglegesen. Az egy kevés ideig kifejezés arra enged következtetni, hogy az apostol nem nagyon rég szakadt el tőlük. Az idő meghatározó kifejezi továbbá Pál azon bizonyosságát, hogy Isten nem engedi, hogy az elszakadás sokáig tartson. Bár az apostol nincs személyesen a gyülekezetben, szíve szerint mégis jelen van, és együtt érez a tagokkal. E közösségi érzés ugyanúgy hozzátartozik a keresztény gyülekezethez, mint az ige hirdetés. Mivel az apostol tudja, hogy csak külsőleg és rövid időre szakadt el, még jobban törekszik a viszontlátásra. A szemtől szembe való látás kívánsága a gyülekezet iránti szeretetéből fakadt. Két alkalommal is meg akarta látogatni a tesszalonikai egyházat. Először már béreai tartózkodása idején Tesszalonikába akart menni. Másodszor Aténből akart visszatérni, amikor a macedóniai híreket várta. Az utazásról mindkét alkalommal le kellett mondania, mert nem akarta kockáztatni életét. Tervei meghiúsultak, mert utazását megakadályozta a sátán. Pál meg van győződve afelől, hogy bármilyen akadályt gördít missziói szolgálata elé a sátán, a végső szót Isten mondja ki a küzdelemben. A győzelem napjára tekint Jézus Krisztus eljövetelére. Jézus, mint az eljövendő emberfia fog megjelenni az égből, dicsőséggel és hatalommal, az angyalok kíséretében, és ítéletet fog hirdetni. Pál bizalommal várja az ítélet napját, mert tudja, hogy missziói szolgálata nem volt hiába való. Jézus az által alapított gyülekezetekkel együtt fog állni. A tesszalonikai egyházat azért nevezi reménységének, mert Krisztus eljövetelekor, mint egy valóságos élő gyülekezet fog megjelenni Isten színe előtt. Ebben reménykedik az apostol, mint a gyülekezet atya és gondozója. Pál egyházépítő munkát az eklézsia ura fejezi be. Ezért fog örvendezni az apostol az eljövetel napján. Ő azonban nem csak a tesszalonikai gyülekezetet nevezi reménységének, örömének és dicsősége koronájának. Azon túl, hogy hisz az örök élet koronájának elnyerésében, Pál a többi gyülekezetre is hasonló reménységgel, örömmel és dicsekedéssel tekint. Adja Isten, hogy mi is Jézus Krisztus örömei legyünk az ő visszajövetelének napján.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a közös Biblia tanulmányozáson, amelyen egy-egy alkalommal egy-egy Biblia alaptanítással foglalkozunk. Mi a mai napon az ötödik témakörhöz érkeztünk, amelynek a címe a második advent és a vele kapcsolatos jelek. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele, és azok a jelek, amelyekről felismerjük Jézus Krisztus eljövetelének közelségét. Azok, amelyeket Jézus Krisztus és az apostolok előre elmondtak, amelyek teljesedni fognak, amelyek jelzik, hogy a világtörténelem nagy óráján az emberiség története valójában hol is áll. Hol is utazunk, mennyi van még hátra földi életünkből. Ezzel fogunk foglalkozni ebben a témakörben, azonban egy-két szó erejéig emlékezzünk vissza arra, amit a múltkor tanultunk a bűnrendezés dimenziójáról. Láttuk azt, hogy részből áll a bűnrendezés módja, az, amit Isten tett a megváltásunkért a múltban. Ugyanakkor mi a mi részünk, mi az, amit Isten tőlünk vár el, hogy nekünk meg kell tennünk, és azt szerint élnünk, ahogy Isten a Szentírásban megmondja. Találkoztunk azzal, hogy Jézus Krisztus lefizette a megváltás díját, a második halálárát, a bűnbüntetését elszenvedte minden emberért a Golgotai kereszten, majd láttuk azt, hogy Jézus Krisztus szeretne bennünket megszabadítani a bűn hatalmától, és ha ezt mi is akarjuk, és kérjük tőle, és együtt munkálkodunk vele, akkor ez megtörténik. És csak azok, és akkor, amikor Jézus Krisztus eljön, azok fogják örökölni a mennyet, akik megszabadultak a bűn hatalmától, és Jézus Krisztus második eljövetelekor pedig megszabadulnak a bűn jelenlététől is, úgy és azzal, hogy Jézus Krisztus magához veszi a hűséges gyermekeit, és magával viszi fel a mennybe. Utána láttuk az, amit nekünk kell megtennünk, hogy hozzá kell jönnünk, és amikor a Szentlélek felébreszti bennünk azt az ismeretet, azt a valódi állapotot meglátjuk, amilyenben vagyunk, és belátjuk azt, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, szabadítóra vágyunk, és szabadítót keresünk. Szabadító csak egy van, ez a Jézus Krisztus, és hozzájövünk, kérünk tőle erőt, hogy bánkodhassunk bűneink felett, majd utána megvalljuk bűneinket, és erőt kérünk tőle, hogy segítsen meg bennünket, hogy megszabadulhassunk a bűntől, hogy győzelemeskedhessünk Sátán kísértései, a mi vágyaink felett, egy szóval a mi bűnös vágyaink felett és bűneink felett. Miután ezt múlt alkalommal részletesen megbeszéltük, megtárgyaltuk, akkor ma nyissuk fel a Szentírást, Zsidókhoz írt levél 9. részének 28. versében, ahol erről a nagy eseményről van szó, Zsidókhoz írt levél 9. rész 28. versében, ezeket a szavakat találjuk feljegyezve. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatott sokak bűnének eltörlése véget, másodszor bűnnél hűl jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Kedves jelenlevők, két nagy eseményről számol be ez a rövid bibliai kimutatás. Jézus Krisztus első eljöveteléről és annak céljáról, majd második eljöveteléről és annak céljáról. Elmondja nekünk Isten itt, hogy Jézus Krisztus először eljött, hogy ő feláldozza az ő életét az emberiség megváltásáért. Ezt megtette már majdnem 2000 évvel ezelőtt. Azonban beszél egy másik nagy eseményről is, és azt mondja el, hogy Jézus Krisztus nem csak először jött el, hogy megváltson bennünket, mert ha csak először jön el, és nem fog újból másodszor eljönni, akkor ott van a nagy kérdőjel, hogy miért jött el először is. Mert Jézus Krisztus első eljövetelének az ő dicsőséges második eljövetele adja meg az értelmét, mert az igében, a Szentírásban azt olvastuk, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják, hogy azoknak örök életet hozzon. Jézus Krisztus megígérte, hogy ő újból el fog jönni, és megígérte azt, hogy végső sorban az a célja a második eljövetelével, hogy azok, akik értékelték Jézus Krisztus Golgotai áldozatát, akik hozzájöttek, akik akaratát cselekedték, megbékéltek vele, és bűnbocsánatot kértek tőle, és megszabadultak a bűn hatalmától, azok az emberek Jézus Krisztussal élhessenek egy örök életen át. Jézus Krisztus az utolsó vacsora után, amikor tanítványaival ment Gecsemáné kertje felé, beszélgetett velük, és akkor adta azt az ígéretet, amelyet János evangéliumának a 14. részében az első 3 versben találjuk. Így hangzik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus bátorítja tanítványait, és az ő dicsőséges második eljöveteléről a legvilágosabb kijelentést és eljöveteinek céljáról adta itt ebben a felolvasott ige szakaszban, azon a sorsdöntő éjszakán, csütörtök este az utolsó vacsora után. És itt azt mondja Jézus, ami drága jó megváltónk, én elmegyek, és helyet készítek nektek. És ha ez a helykészítés majd meg lesz, megtörténik, befejezem, akkor én újból eljövök. Mert én először azért jöttem el, hogy eljöhessek másodszor is. Hogy én magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus azt mondja el nekünk, nekem az a vágyam, hogy a földről megmentsem mindazokat az embereket, az én második eljövetelemkor, akik engemet szerettek mindennél és mindenkinél, akik életükben engem tettek az első helyre, akik követtek engem, az én tanításaim szerint éltek, és boldogan készültek a velem való találkozásra. Itt látjuk azt, hogy Isten végcélja az, hogy a földi gyermekeit, akik őt választják Istenüknek és megváltójuknak, azokat egyesítse a mennyei családdal. Hogy újból egybe legyenek szerkesztve, az ő gyermekei egyek legyenek a fizikai értelemben is. Mert ezt olvassuk Efézus beliekhez írott levél első részének a 10. verséből. Az időknek teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Mikor történik meg, mikor valósul meg Istennek ez a terve, hogy az ő földi gyermekeit és mennyei hűséges lényeit egybeszerkessze, egyesítse, hogy egyek legyenek, ahogy Jézus Krisztus főpapi imájában imádkozott atyához, hogy egyek legyenek, mint mi, azok itt a földön, akik őt követik, és az ő dicsőséges második eljövetelekor pedig azok, akik a mennyben vannak, és azok, akik itt hűségesen követték a földön, azok egyesüljenek, és együtt legyenek fenn a mennyben. Én várom azt a napot. Kedveseim, várják önök is? Készülnek erre a találkozásra? Ez meg fog történni. Függetlenül attól, hogy mi hisszük, vagy nem hisszük. Hogy komolyan gondolunk erre a nagy eseményre, úgymond világrengető eseményre, mert hisz az egész emberiség története e két esemény körül fordul meg. Jézus Krisztus első és második eljövetele körül. Gondoljunk erre, ez meg fog történni. Csak egy párhuzamot szeretnék említeni Jézus Krisztus első és második eljövetele között. Isten évszázadokon keresztül különböző proféciákban, jövendőlésekben mondta el mindazt, ami az első eljöveteléhez tartozik. és megmondta, hogy Jézus eljön. Megmondta, hogy miért jön el. Megmondta, hogy hogyan jön el. Hogy szűztől fog születni, és így tovább. Sok mindent elsorolt. Sajnos az emberek nem hitték. Azonban függetlenül attól, hogy az emberek hitték, vagy nem hitték, de amikor az Isten tervében eljött az idő, hogy Jézus Krisztus elküldje erre a földre, akkor az megtörtént. Nem az emberek hite, vagy hitetlensége szabta meg azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni előttől, vagy nem. De ugyanez érvényes Jézus Krisztus második eljövetelére is. Ő megígérte, és Isten nem ember, hogy hazudjék. Amit Isten megmond, az úgy van, az amen, azon változás nincs, és változás árnyéka sem. Akár hiszi a ma embere, akár nem, Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteit, az meg fog történni. Akár készülünk rá, akár nem, akár életünk célja az, hogy naponta cselekedjük az Isten akaratát, vagy egyáltalán nem is törődünk vele, mert nem érdekel az, hogy Jézus Krisztus jön, vagy nem jön. Az meg fog történni. És meg fog történni mindaz, amit Isten a Szentírásban Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban elmondott. Ezért mi ebben a témakörben számos kérdésre szeretnénk választ keresni a Szentírásból. Először arra, hogy Jézus Krisztus hogyan jön el, majd mi történik Jézus Krisztus eljövetelekor, akkor milyen jeleket találunk, amelyeknek segítségével eltájolódni tudunk az emberiség történetében, hogy hol is állunk, és természetes, hogyan tudunk felkészülni Jézus Krisztus eljövetelére. Először vegyük fontolóra az első kérdést, hogyan jön el Jézus Krisztus? Én nem vagyok hajlandó, és időt sem töltök arra, hogy arról beszéljek, hogy mi mindent tanítanak az emberek Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Mert nem az érdekel bennünket. Bennünket minden témakörnél az érdekel, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatban Isten mit mond. Mert az igaz, az megáll, és az meg lesz. Akár egyezek vele, akár hiszem, akár becsmérelem, akár közömbös vagyok az isteni kijelentések iránt, az meg lesz. Ezért olvassuk Jézus Krisztus kijelentését az ő második eljövetelével kapcsolatban, hogy hogyan fog Jézus Krisztus eljönni. Máté evangélium a 24. részében találjuk a 27. versben. Mert amiképpen a villámlás napkelettől támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Nagyon egyszerű kép, nagyon ismert mindannyiunk számára. Ahogy a villámlás napkelettől napnyugatig végig cikázik az égen, úgy lesz látható Jézus Krisztus eljövetele is. Ami azt jelenti, nem úgy jön el Jézus Krisztus, hogy a földnek bizonyos részén látható csak. Vagy egyes városokban látható, a világ többi részén pedig nem. Ez az összehasonlítás, ez egy nagyon szép összehasonlítás. Gyermekkoromban emlékszem, édesanyám nagyon félt a villámlástól. Belebújt a párnába. Én kisgyerek voltam akkor. Nem féltem. Azonban, amikor felcseperedtem, egy dolgot leellenőriztem. Becsuktam a szemem, hogy ne lássam a villámlást. Azonban, akármennyire beszorítottam a szempillámmal a szememet, azon is átvillant a villámlás. Nem rejtőzködhet el senki sem Jézus Krisztus eljövetele elől, mert mindenki meg fogja látni. Jelenések könyvében, az első rész 7. versében azt találjuk feljegyezve, hogy eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Hány szem? Minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Ezzel Isten érzékeltetni akarja velünk azt, hogy senki, de senki nem rejtőzhet el Jézus Krisztus eljövetelétől. Nem bújhat el, nem akárhova megy, a sziklák barlangjaiba, vagy a valamilyen búvóhelyre, vagy atombiztos helyre. Nem rejtőzködhet el senki sem Jézus Krisztus eljöveteléről. Minden szem meglátja őt. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus nagy hatalommal és dicsőséggel jő el, ahogy már láttuk is, olvassuk a 30. versben ugyanúgy Máté 24-nél. És akkor felteszik az ember fiának jel az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, nagy hatalommal és dicsőséggel. Miért fog sírni mindenki? Itt azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor, amikor eljö az ég felhőjében, akkor sír a föld minden nemzetsége. Hadd bocsássam már előre, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor, Jézus Krisztus két csoportba fogja osztani az embereket. Egyik csoportban azokat, akik elkészültek, a másikban pedig azokat, akik nem készültek el. Önök is, én is, csak az egyik csoportban lehetek, és lehetünk. És azok, akik elkészültek, örömükben sírnak, újongnak, hogy hitük, reményük teljesedett. Az, amit hittek egész életükön keresztül, az most valóság, eljött Jézus. A másik csoport viszont azért fog sírni. Sokan közülük azért fognak sírni, mert tudták, olvasták a Szentírást, vallásos emberek voltak, de elmulasztották a felkészülést Jézus második eljövetelére. Azért sírnak. A többi része, akik nem készültek el, pedig sírnak azért, hogy ők elveszítették azt, amit nem hittek. Hogy megvalósította Isten azt, amivel ők nem törődtek. Tehát mégis Isteni az utolsó szó. Mégis ő győzött. Hiába dacoltak Isten kijelentései ellen. Hiába becsmérelték. Hiába vetették latba értelmi képességüket, tudásukat, hogy az embereket eltántorítsák a Jézus Krisztus eljövetelének igazságától. Ez nem sikerült nekik. Kedveseim, mindannyian e két csoport valamelyikében leszünk. De azt most határozzuk meg. Jézus Krisztus eljön dicsőséggel, és még valami nagyon fontos, amit kell hangsúlyoznunk Jézus Krisztus eljöveteléről, az az, hogy meglepetésszerűen jön el. Váratlanul jön el. Amikor az emberek mindennel el vannak foglalva, minden jobban érdekli őket talán, mint maga az, hogy jön-e Jézus Krisztus, vagy nem. Ugyanitt a Máté evangélium a 24. részében először a 36. verset olvasom. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Ez egy nagyon fontos kijelentés, és fontos tudnivaló. Tehát váratlanul jön el azért, mert senki sem tudja, hogy mikor lesz. Még akik várják, akik teljes hittel és szeretettel készülnek a vele való találkozásra, azok sem tudják. Jézus azt mondta, még az ég angyalai sem tudják. Egyedül az Atya tudja Jézus Krisztus eljövetelének idejét. És ezért ne engedjük meg, hogy a sátán vagy képviselői azzal tévesszenek meg bennünket, hogy bennünket jobban érdekeljen az ideje, hogy mikor jön el, mint a felkészülés fontossága. Majd ugyan ebben a részben a 42-től a 44-ig terjedő versekben ezt olvassuk. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Jézus Krisztus felhívással fordul mindannyiunkhoz, hogy készek legyünk arra az időre, és itt jelzi azt, hogy mennyire váratlanul fog beköszönteni Jézus Krisztus második eljövetelékor, ugyanúgy, mint először is. És itt egy párhuzamot, egy példát hoz, és azt mondja, ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában, melyik idejében, reggel, korahajnalban, éjfélkor, sötét éjszakában, mikor jön a tolvaj, akkor vigyázna. De senki sem tudja azt, hogy a tolvaj mikor tör ránk. Így Jézus Krisztus eljövetelét sem nem tudjuk. Ezért kell készülnünk. De ami Jézus Krisztus eljövetelét illetni, szeretnék még egy párhuzamot hozni. Itt azt olvastuk a 44. versben, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjjel az embernek fia. Miért lényeges ez nagyon? Azért, mert kedveseim, tudjuk-e azt, hogy mi meddig élünk? Ezért figyelmeztet bennünket Isten arra, hogy ne a dátummal legyünk elfoglalva. Mert hogyha tudnánk is a dátumot, hogy például eljön 2 év múlva, pontosan mához 2 évre Jézus Krisztus eljön az ő dicsőségében. De mit ér az, ha én 2 hét múlva meghalok? Akár szerencsétlenség áldozata leszek, vagy pedig természetes halállal. Mit ér az, hogy nekem még majdnem 2 évem lett volna Jézus Krisztus eljöveteléig? Én többé nem tudok jelenben semmit sem változni, miután meghaltam. Az élet a jellemformálás ideje. Addig tudunk megbékélni Istennel és embertársainkkal, amíg élünk. És az az életidő számunkra a lényeg, hogy mi ebben az időben készüljünk el. Nem az a lényeg, hogy Jézus Krisztus eljövetelének dátumával foglalkozzunk, és az kössön le bennünket, és számolgassuk, hogy még mennyi van hátra. Ezért tanácsol bennünket Isten mindig, amikor a felkészülésről beszél, hogy ma az ő szavát halljátok, meg de keményítsétek a szíveteket. Mert a ma miénk, holnap már mi? Nem tudjuk. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezért mondja itt, vigyázzatok, azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjjel a ti uratok. Ha mi ma meghalunk, akkor az azt jelenti, mintha Jézus Krisztus már eljött volna. Függetlenül attól, hogy még van egy bizonyos idő az ő eljöveteléig, mi befejeztük az elkészülés lehetőségét országa számára. Mivel azt mondja Jézus Krisztus, hogy nagyon sok hamis próféta fog megjelenni az ő dicsőséges második eljövetel előtt, azért kell nagyon világosan tudnunk, értenünk és hinnünk azt, hogy hogyan is lesz Jézus Krisztus eljövetele. Tehát, hogy minden szem meglátja őt. Tehát nem egy zugolyában, nem a világnak egy sarkába történő esemény Jézus Krisztus eljövetele, hanem az egész világra kiterjed, utána az, hogy dicsőséggel jöjj el, és még egy dolog váratlanul jön el, erről beszéltünk eddig. Azonban, hogy Jézus Krisztus valójában, hogy mi felismerjük Jézus Krisztus második eljövetelét, még egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Mi történik Jézus Krisztus második eljövetelekor? Ezek a dolgok azért nagyon lényegesek, mert a Jézus Krisztus második eljövetelét a sátán meg fogja hamisítani. Például a Jelenések könyvének 13. részében leírja azt, hogy még tüzet, tehát villámlást hoz le az égből, utánozza azt a dicsőséget, amivel Jézus Krisztus eljön, csak természetesen nem lesz olyan. És akkor nézzük, mi történik, amikor eljön. Olvassuk el Jelenések könyvéből, a 6. részből, a 14-től a 16-ig terjedő verseket. Itt leírja először azt, hogy a fizikai világban mi fog történni, amikor Jézus Krisztus eljön. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak szín elől, aki a királyi székben ül és a bárány haragjától. Milyen esemény történik meg, mi lesz meg, mi történik meg amikor Jézus Krisztus másodszor eljön. Azt olvassuk, és eltakarodik az ég, mint egy papírtekercs. Össze lesz göngyölítve, és minden hegy és sziget helyéből el lesz mozdítva. Vagyis visszaáll az eredeti édeni rend. Mert valamikor a kontinensek egyben voltak. Ezt a tudósok is ma bebizonyították. Visszaáll minden az eredeti helyére, ahogy volt Jézus Krisztus második eljövetelekor. Utána azt mondja, hogy az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs. Hadd mondjam el, kedveseim, azt, hogy nekünk ezt ma sokkal könnyebb hinnünk és értenünk, mint azoknak, akik 50 vagy 2 emberöltővel ezelőtt éltek a Földön. Vannak lukak az ózon rétegben, ahol a napsugarai rákot keltően esnek a Földre és az emberre. Küszködik az emberiség és fél a jövőtől azért, mert ezek a lukak mindinkább nagyobbodnak, és ezeken a lukakon eltávolodik a Föld felületéről a levegő, és alkalmatlanná válik az élet a Földön, és még sok minden mást el lehetne zsorolni. De Jézus Krisztus azt mondja, ez meg lesz. Hogy pontosan hogy lesz, nem mondja el, de azt mondja, ez meg lesz. És mi ennek az előjeleit az ózonlukakban látjuk. És elmondja még azt, hogy amikor az emberek meglátják, hogy Jézus Krisztus jön, akkor kiáltanak a hegyeknek és a kősziklának, hogy rejtsetek el minket annak szín elől. De ahogy az előbb olvastuk, és láttuk, amit Jézus Krisztus mondott az eljövetelével kapcsolatban. Jézus Krisztus elől, amikor ő jön, senki nem rejtőzhet el. Hiába könyörögnek a fa és a kőistenekhez. Nem tudnak segíteni rajtuk akkor sem, de nem tudnak ma sem. Tehát itt látjuk, hogy az ég eltakarodik. Melyik lesz a másik nagy esemény, amikor Jézus Krisztus eljön? Tesalonika beliekhez írott első levélben, és a 4. részben, a 16. versben találjuk feljegyezve azt a nagy eseményt, ami történni fog Jézus Krisztus második eljövetelekor. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Megtörténik a feltámadás. Azonban itt hangsúlyoznunk kell, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor nem fog minden ember feltámadni. Nagyon határozottan és világosan, egyértelműen mondja a Szentírásban azt, hogy csak azok támadnak fel Jézus Krisztus második eljövetelekor, akik Krisztusban elaludtak. Tessenek megfigyelni, nem azt mondja, hogy Krisztusban meghaltak, Krisztusban elaludtak. Azt jelenti, hogy akik elkészültek földéletükben Jézus Krisztus eljövetelére, akár 5, 10, 50, 100, vagy 1000, vagy 2000, vagy 3000, vagy akár a vízözön előtt éltek, akik szívükben megbékéltek Istennel, azok Krisztusban haltak meg, és azok fel fognak támadni egy új életre, az örök életre, hogy meglássák azt, akiben reménykedtek, amikor itt éltek a Földön. Azt mondja a Szentírásban tehát Isten, hogy csak azok támadnak fel Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, akik elkészültek, akik szerették, akik cselekedték az Isten akaratát, akik hitték azt, amit Jézus Krisztus megígért és megmondott. Azok közé tartozunk-e? Azok közé tartozunk, akkor megvan a reményünk abban, hogy mi találkozhatunk, és mi találkozni is fogunk Jézus Krisztussal az örök életre. Azonban itt láttuk azt, hogy a Krisztusban akik meghaltak, azok fel fognak támadni az örök életre. Azonban mi lesz az élőkkel? Az élők között is két csoport lesz Jézus eljövetelekor. Emberek, akik elkészültek, és emberek, akik nem készültek el. Korintus beliekhez írott első levelet, amikor fellapozzuk a 15. résznél, és itt olvassuk 51. és 52. versében, imi titkot mondok néktek. Hogy ne zavarjon meg senkit sem ez a kifejezés, hogy titok, el kell mondanom azt, hogy amikor Pál apostol az ő leveleiben használja ezt a szót, hogy titok, akkor mindig a megváltás tervének egy meghatározott eseményére utal. Itt Pál apostol beszél Jézus Krisztus második eljöveteleiről, és ezért mondja, imé titkot mondok nektek, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mit mond itt a Szentírásban? Elmondja azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni. Elmondja azt is, hogy mi fog megtörténni Jézus Krisztus második eljövetelekor. Mert itt azt mondja, hogy nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra fel fognak támadni romolhatatlanságban azok, akik Krisztusban haltak meg. Mit jelent az, hogy romolhatatlanságban? Egy kicsit megállok a gondolatmenetével, és elmondok önöknek egy tapasztalatot. Körülbelül 30 évvel ezelőtt egy kisfiú egy nagyon érdekes kérdést tett fel, mindössze 12 éves volt. Azt mondta nekem, Faragó bácsi, hány űrhajó kell ahhoz, hogy a megváltottakat Jézus Krisztus felvigye mennybe, és ki fogja elkészíteni ezeket az űrhajókat? Logikus, jogos volt a kérdés. Itt a Szentírás használja ezt, hogy romolhatatlanságban fognak feltámadni, az élő igazak pedig elváltóznak. A Biblia beszél erről, nagyon keveset is, csak annyit mondok én is el, amennyi a Bibliában van, hogy a megváltottak megdicsőült testet kapnak. A halott igazak, amikor feltámadnak, megdicsőült testben támadnak fel, az élő igazak pedig, akik élve érik meg Jézus Krisztus eljövetelét, azok pedig egy szempillantás alatt megdicsőült testbe változnak el. De mi az, hogy megdicsőült test? Nem tudjuk. Egyetlen egy történetre utalhatunk, hogy a megdicsőült test nincsen alárendelve a számunkra ismert fizikai törvényeknek. Jézus Krisztus is megdicsőült testben támad fel a sírból harmadnapon. És Jézus Krisztus vasárnap reggel, amikor találkozik Máriával a kertben, ott közel sírjához, akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne érints engem, mert még nem voltam az atyánál. Az este, tehát hét első napján, a vasárnap este pedig együtt eszik, és együtt van tanítványaival, úgy Emmausban, mint utána Jeruzsálemben is. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus reggeltől estig volt az atyánál, és visszajött. Ezért mondtam az előbb, a számunkra ismert fizikai törvényeknek a megdicsőült test nincs alárendelve. Megpróbáltam megmagyarázni ennek a 12 éves kisfiúnak, hogy Jézus Krisztusnak nem kell szüksége űrhajóra, hogy azzal vigye fel, mert a megdicsőült test nincs alárendelve a fizikai törvényeknek. Itt látjuk, hogy az élő igazak elváltoznak, és Jézus Krisztus magával viszi őket fel a mennybe, mert ha visszalapozunk a Tesszalonika beliekhez írott első levélhez, 4. rész 17. versében ez áll, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr előbe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Elragadhatunk, és Jézus Krisztussal felmegyünk a mennybe, és mindenkor, örökre Jézus Krisztus jelenlétében éljük életünket. És akkor azért hiszem, hogy önök is felteszik a kérdést. Jó, eddig azt olvastuk a Szentírásból, és arról volt szó, és arról beszéltem, hogy csak a halott igazak fognak feltámadni. A halott bűnösökkel ma nem tudunk foglalkozni, majd egy másik témakörben beszélünk róla. Mi lesz az élőkkel kapcsolatban? Az élő igazak egy szempillantás alatt elváltoznak. De mi lesz azokkal az élő emberekkel, akik nem készültek el Jézus Krisztus eljövetelére? Erre a kérdésre Tesszalonika beliekhez írott második levélben találunk választ az első rész 7-től a 9-ig terjedő versekben. Néktek pedig, akik szorongattatok, nyugodalommal mi velünk együtt, Amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, hogy bosszút álljon azokon, és most tessenek figyelni, bosszút álljon azokon, vagyis igazságot szolgáltasson azok felett, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus evangéliumának, akik meg fognak lakulni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Meg fognak lakulni. Mit jelent az? El kell szenvedniük szófogadatlanságuk következményét, nem büntetését, arról majd egy másik alkalommal beszélünk, csak a szófogadatlanságuk következményét kell elviselni, mivel nem engedelmeskedtek a Jézus Krisztus evangéliumának. Nem vették komolyan, ezért Isten visszavonja tőlük az életet, és ezek az emberek meghalnak. Jézus Krisztus eljövetelekor, ahogy említettem, két csoport lesz. Egyik, aki elkészült, és Jézus Krisztus eljön értük, segítsen bennünket, hogy mi is azok között legyünk, és elmegyünk velük együtt fel a mennybe, a másik csoport pedig az, akiktől Jézus Krisztus visszavonja az életerőt, meghalnak, és egy nagy temető eltemetett emberek nélkül lesz az egész föld. Borzasztó még gondolni is rá. Azonban, amikor Dióhéjban láttuk mindazt, ami Jézus Krisztus eljöveteléhez kötődik, nagyon sok mindent kellene még elmondanunk, azonban az idő korlátai ezt nem teszik ma lehetővé. Szeretnék a másik kérdésre és másik kérdés csoportra is választ keresni a Szentírásból. Milyen jelek előzik meg Jézus Krisztus eljövetelét, amelyek tájékoztatnak, időbeli eligazítást adnak, nem azt, hogy hány év múlva, hanem egyszerűen egy dolgot láthatunk meg, hogy közel van a Jézus Krisztus eljövetele, vagy nagyon messze. Először is csoportosítanám a jeleket. Jézus Krisztus beszél, és maga a Szentírás számos helyen beszél, különböző jelekről, jelek az égen, a földön, a vallási téren, a társadalomban. Ezeket szeretném fontolóra venni, azt a négy jelcsoportot. Először is nézzük meg, hogy Jézus Krisztus milyen égi jeleket mondott el, milyen égi jelek fognak történni az ő dicsőséges második eljövetele előtt, amelyek jelzik azt, hogy az emberiség lassan belehalad az utolsó időbe, amikor az emberek időben is lassan közelednek Jézus Krisztus második eljöveteléhez. Máté evangélium a 24. részének a 29. versében ezt olvassuk. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Néhány nagyon fontos jelet sorol el. Be is ágyazza, mégpedig egy proféciának a időre szóló proféciába ágyazza bele Jézus Krisztus a mondani valóját, mert azt mondja, mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után. Van egy jövendőlés, amely a sötét középkort mutatja be, mondja el, hogy milyen borzalmas próbákra lesznek téve a keresztény emberek, és hitüket életükkel pecsételik meg, ontják ki vérüket azért, mert nem mondanak le arról az igazságról, amelyet a Szentírásban találtak. Ez be is következett a sötét középkorban. És azt mondja, hogy mindjárt, amikor ez a nyomorúságos idő lejáróban van, történni fog három jel, nap elsötétedés, hold elsötétedés és a csillaghullás. A nap elsötétedés megtörtént már nagyon régen tőlünk visszamenően, 1780. május 19-én, az jel a hold elsötétedés is. A csillaghullás, a nagy meteorhullás, amire nem volt magyarázat és nem tudnak magyarázatot adni, az is már nagyon régen megtörtént, 1833. november 13-án. Mind a két esemény csillagászok számára megmagyarázhatatlan. Mert a nap elsötétedés volt nem olyan régen, például 1999. augusztus 18-án volt az utolsó nap elsötétedés. Előre tudtunk mindent. Hány óra, hány perckor kezdődik, és hány óra, hány percig tart? Hol lesz a teljes elsötétedés, hol lesz a részleges elsötétedés? Hol lesz csak 50, 40, 30, 10%-os napelsötétedés? Például a Földnak melyik részén pontosan tudtak előre. Azonban ez a napelsötétedés 1780-ban azért különleges, mert semmit sem tudtak előre, és nem is tudtak meghatározni. Tehát a Hold nem olyan viszonyban volt a naphoz viszonyítva, vagy eltakarta volna a Földtől, és mégis bekövetkezett a napelsötétedés. A csillaghullás egyszerűen nincs. Helyzetleírók azt mondják, hogy amikor az emberek felnéztek az égre, úgy tűnt, mintha minden csillag a Földre hullana, és rohantak a templomokba, imádkoztak Istenhez, bocsánatot kértek Istentől és egymástól, mert azt gondolták, hogy beköszöntött az utolsóra. Jön Jézus. Jézus Krisztus nem ezt mondta. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez meg fog történni. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt. Azonban Jézus Krisztus beszél egy másik járról is, amely a Földön fog történni. Ez szintén Máté Evangélium 24 rész 7. verse. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, dökhalálok és földnyomulások mindenfelé. Egy egész sor jellel találkozunk. A nemzet nemzet ellen, az úgynevezett belső polgárháborúk, vagy testvérháborúk. Mondhatjuk nyugodt szívvel azt, hogy egy mondatban kifejezzem azt, amiről Jézus Krisztus itt beszél, hogy a második világháború óta majdnem mindenhol, ahol csak háború folyt a Földön, az testvérháború volt. Próbáljuk utána nézni. De ez mellett még beszél másról is, és azt mondja, lesz éhség. Évről évre több ember hal meg éhen a Földön naponta. Évről évre szaporodik az éhhalálozóknak a száma. Az alultápláltak a száma épp úgy szaporodik a Földön. Jézus Krisztus ezt 2000 évvel ezelőtt megmondta. Vagy utána azt mondja, hogy lesz dökhalál. Lesznek olyan betegségek, amire az ember nem tud gyógyszert találni. És az utolsó jel, lesznek földindulások mindenfelé, azt mondja Jézus Krisztus. Ezek a földindulásokat lássuk. Az utóbbi 10-20 évben nem foglalkoztam a földrengésekkel, de amikor 1963-ban katonaságban voltam, katonai szolgálatomat teljesítettem Szkópjéban, ott átéltem a földrengést, azt a nagy földrengést, és utána még több mint 400-at. Akkor az újságok is sokat foglalkoztak, és volt időm, és utána jártam. És akkor már azt írták, hogy óránként 10 földrengés van átlagban a világon. Ami azt jelenti, hogy 1-24 alatt 240 földrengést jeleznek a szeizmológusok. Itt pedig azt mondja Jézus Krisztus, hogy földindulások, nem földindulás, földindulások mindenfelé. Azonban szeretnék foglalkozni a harmadik jellel is, amelyről a Biblia beszél, és ennek keretén még egy-két jellel, az pedig jelek a vallási téren. Mit mond Jézus Krisztus? Mi minden fogja jelezni a vallási téren azt, hogy az ő eljövetele közel van? Így olvassuk Lukács evangéliuma 18. részében a 8. vers 2. felét. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Kedveseim, Jézus itt nem azt mondja, és nem azt kérdezi, hogy talál-e vallásos embert. Mert más helyen, számos helyen, a Szentírásban Isten megjövendőlte azt, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt az egész világ lakósa vallásos lesz, és jól jegyezzük meg. Ezt nem csak most mondom el, amikor úgymond divat vallásosnak lenni, hanem 30-40 évvel ezelőtt is ugyanezt mondtam, mert a Bibliában ugyanezt találtuk. Amikor még az ateizmus volt az Úr a Földünknek nagy részén, bolygónknak nagy részén. És emberek akkor elmondták, hogy mi el se tudjuk képzelni azt, hogy hogyan gyakorolhatjuk mi szabadon vallásunkat. Jézus Krisztus nem erről beszél. Ismétlem, Isten azt mondja, hogy az egész Föld kereksége vallásos lesz. Csak itt nem vallásról beszél Jézus Krisztus. Itt azt mondja, mindazáltal, amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a Földön? A vallás és a hit között pedig óriási a különbség. Miért? Azért, mert nagyon sok vallás van sajnos. És ugyanakkor ezzel szemben csak egy hit. A Bibliában így olvassuk Efézusi levél 4 rész 5. versében. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresség. Hány hit? Egy. Elhisszük-e azt, amit Isten mond? Vagy csak a vallásos ceremóniával leszünk elfoglalva? És kedveseim, nekünk, keresztény embereknek mit kell megtartanunk? A vallásunkat, vagy pedig a hitünket? Mire van nekünk szükségünk? Jézus szavai világosan válaszolnak már erre a kérdésre, hogy Jézus Krisztus, amikor eljön másodszor, akkor nem vallásos ember fog keresni, mert abból lesz sok. Keres embert, aki megtartotta a Krisztus hitét. Timóteushoz írt levélből szeretném olvasni Pál apostolnak szavait, amelyet a börtönből írt, amikor már halálra volt ítélve, és ezt mondja el a 2. levél 4. rész 7. versében. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, nem a vallást. Ha üdvösségre gondolnak, kedveseim, akkor ne a vallásos szokások megtartásával legyenek elfoglalva, hanem azzal, amivel a pogányok nagyapostola, aki az ő Istenbe vetett hitét életével pecsételte be, amikor feláldozták, vagyis levágták fejét Rómában, és ő azt mondja, hogy a hitet tartotta meg. A Szentírás ugyanakkor beszél arról, hogy azokat az embereket, akik a hitet tartsák meg, és nem a vallást, azokat csúfolni fogják. Sőt, a Szentírásban még találunk feljegyzést, amin nagyon érdemes elgondolkodnunk, szintén Timóteushoz írt 2. levélnek a 3. részéből az 5. verset olvasom. Timóteushoz írt levél, 2. levél, 3. rész, 5. verse. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Számos helyen a Szentírásban Isten beszél arról, hogy Jézus Krisztus dicsőségem 2. eljövetel előtt igen vallásos lesznek az emberek, de közömbösek. Nem érdekli őket az, hogy mi az Isten akarata. Mit mond itt? Kiknél megvan a kegyességnek a látszata, csak a formája, az üressége. Mert a vallásos élet Istenbe és Isten akaratába vethet hit nélkül nem ér semmit. Sátán ezért törekszik arra, hogy minden embert késztessen arra, hogy vallásos legyen. Csak ne Krisztus hívő. Ne hittel tegye azt, amit Isten a Szentírásban mond, hanem számos ünnepek, melyeket emberek rendeltek el, emberi ceremóniákkal, más, sok minden mással legyenek lefoglalva, lekötve, és azt körül összpontosítsák az ő egész lényüket.

mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Itt egy egész sor, mint egy 19 féle jel fel van sorolva, amilyenek lesznek az emberek. Ha ezt még egyszer végighallgatnánk, akkor láthatnánk azt, hogy mindegyik beteljesedett. Az emberek magukat szeretik, az emberek pénzsovárgók, az emberek kérkedők, hogy mennyire pénzéhesek bizonyos értelemben az emberek, engedjenek meg, hogy egy történetet, szomorú történetet mondjak el. Rádió beszélt róla. 2-11-2 éves gyerek, oda megy egy idős bácsihoz, aki kint ül az utcán. Bácsi, lenne a szíves, adni nekünk egy darab kenyeret, nagyon éhesek vagyunk, még ma nem ettünk semmit sem. Szerényen. Az idős bácsi feltápászkodott, örömmel ment be, bement a kamrájába, levágta a kenyeret, sőt, még lekvárral is megkente. És mire elkészítette a gyerekeknek, és jött ki, a gyerek két sörös üveget talált, egyik oldalról halántékon, a másik oldalról halántékon ütötte, és az ember holttal ragyott össze. Átkutatták az egész házat, tűvé tették. 500 forinttal találtak mindössze. Ennyiért ütötték agyon. Sorolnánk itt tovább, hogy a gyermekek engedetlenek szüleik iránt, vagy pedig inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Mi áll életünkben az első helyen? Az igazság, az élet, az örök élet, vagy a földi gyönyör? Azonban, mikor láttuk ezeket a jeleket, akkor most szeretnék még egy kérdést őrrel foglalkozni. Hogyan készülhetek én el Jézus Krisztus második eljövetelére? Először is, ezt kell életcélunkká tennünk, hogy mi elkészüljünk ebben az életben az örök életre. Péter apostol második levelében gyönyörű tanácsot találunk először a 3. rész 11. vagy a 14. versében. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, mindezek meglesznek, amiről eddig olvastunk a Szentírásban, felteszi a nagy kérdést, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Ó, ez igaz. Az események pörögnek. Akár rájuk figyelünk, akár nem. Akár hiszük, akár nem. Az meg lesz, amit Isten mondott, mert Isten mondta meg. De azt mondja, hogy milyeneknek kell lennetek néktek? Szent életben, kegyességben, lelkületben, engedelmességben. 14. verset olvasom. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Amíg mi várjuk az új eget, az új földet, Isten ígérete szerint, melyben igazság fog lakozni, hogyan éljünk? Azt mondja, hogy míg ezeket várjuk és látjuk az ígéret beteljesedését, várjuk Jézus Krisztust. Azt mondja, hogy szeplő nélkül, hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Szeretnénk készen állni akkor, amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön az egek felhőjében? Hiszem, hogy igen. Mert csak az ilyen életnek van értelme. Az, ami sutba dobja ezt a hitet, vagy akár háttérbe szorítja bennünk valami más, akkor céltalanná válik az élet. Először tehát ezt tűzzük célul. Istenem, én el akarok készülni a te eljöveteledre. És ezért naponta imádkozzunk. Kérünk segítséget tőle, és mondjuk el neki, Istenem, segíts meg, hogy én az én életemet összhangba hozzam a te akaratoddal. Atyám, teremtő Istenem, én téged szeretlek. Fogd meg gyarló lényemet, roskadozó hitlábaimat, és emelj a sziklára, erősítsd meg bennem azt a kicsi, parányi vágyat, hogy én elkészüljek a te eljöveteledre. És add meg, hogy az a csöpnyi kis vágy,

terjedjen, terebélyesedjen, növekedjen, nagyobb legyen, és megvalósuljon. Hogy én szeplő és hiba nélkül járuljak eléd naponta, és akkor majd megállhassak te előtted, amikor eljössz. Hogy az én életem, az én jellemem, az én gondolkodásmenetem napról napra hasonló legyen Jézusom a tiédhez. Ezt tegyek meg. Ebben segíts meg. Kedveseim, engedjenek meg, hogy feltegyek egy kérdést. Lehet, hogy önök is naponta elimádkozzák a mi atyánkot. És a mi atyánk kérelmei között ott van mindjárt a mi atyánk elején, mi atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved, és a második kérelem micsoda? Jöjjön el a te országod. Én merem remélni, hogy sokan közülünk naponta elimádkozzák, lehet, hogy még többször is a mi atyánkot. És naponként mit mondunk el minden alkalommal, amikor imádkozzuk azt az imát? Jézusom, jöjjön el a te országod. Készülünk el vele való találkozásra. Vajon a Jézus Krisztussal való találkozás az számunkra azt jelenti, hogy igen, tudom, a Bibliában meg van írva? Vagy az a mi hitünk alappillére? Naponta úgy éljük életünket, hogy én el akarok készülni a veled való találkozásra. Hogy valóban ez a mi gondolatunknak a fő terméke, ezzel foglalkozik legtöbbet, amíg elménk. Titushoz írt levélből szeretném felolvasni ezt a nagyon bátorító kijelentést a második rész 13. versében. Várván a boldog reménységet, és a nagy Istennek is megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Kedveseim, mit mond az ige? Várjuk azt a boldog reménységet. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele nem a keresztény egyház tanítása, és nem a Biblia tanítása csupán. Legyen a mi boldog reménységünk. Mi szeretnénk találkozni megváltónkkal. Istenem, add meg nekem. Add, hogy boldogan várjam azt a dicső napot, hogy készüljek a veled való találkozásra, hogy én ott álljak meg, majd örömtelt szívvel te előtted. Istenem, tedd ezt meg nekem. Vajon szeretnénk-e azt, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele a boldog reménységünk legyen? Ha igen, akkor naponta imádkozzunk ezért. Kérjük az ő segítségét, és legyen egy célunk, tartsuk meg az ő parancsolatait. Így olvassuk János első levelében, a második részben, a 4-től a 6-ig terjedő versekben. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amiképpen ő járt. Milyen szép ez. Én az 5. verssel foglalkoznák. Aki pedig megtartja mit? Az Istennek törvényi 10 parancsolatát. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett a szeretet. Teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Miről? Hogy teljessé lett bennünk az Isten szeretete. Kedveseim, erre törekedjünk. Jézus Krisztus elmondta Máté evangélium a 7. rész 21. versében, hogy nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be, menyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Úgy készülünk el, ha cselekesszük az Isten akaratát. Mert amíg a második kérelemben a mi atyánkban azt mondjuk el, hogy jöjjön el a te országod, ott van mindjárt a harmadik kérlem is, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen fenn a mennyben, úgy a földön is. Befejezésül, kedveseim, egy dolog. Jézus Krisztus második eljövetelekor 2 csoport lesz. E 2 csoport közül csak az egyikben lehetünk. Így olvassuk Máté evangélium a 25. részében, a 31. verstől.
Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és előbe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől. Kedveseim, Isten segítsen meg, hogy a mi jelen életünket arra használjuk fel, hogy életünket összhangba hozzuk Isten akaratával, hogy azok között lehessünk, akik örök életet kapnak Jézus eljövetelekor. Imádkozzunk ezért. Drága jó Istenünk, mi köszönjük neked, hogy te elénk tártad a te igazságodat Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Mi téged szeretünk. Szeretnénk ott lenni, amikor te eljössz, és boldogan köszönteni téged, és azok között szeretnénk lenni, akik majd az örök életet kapják. Atyánk, Istenünk, ez a mi szívünk vágya, ebben segítsél meg, hogy most is tégedet kövessünk, akaratod szerint éljünk, hogy a hűségesek jutalmát kapjuk, amikor nem sokára eljössz kegyelmedből. Amen.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a Jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Emlékeztetni szeretném Önöket, hogy amennyiben kérdéseik, kéréseik vagy észrevételeik vannak, azt jelezhetik a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Ma szeretnénk visszatérni egy olyan könyvhöz, amellyel még foglalkoztunk, igaz, hogy valamivel régebben, de mostan egy teljesen más szemszögből szeretnénk megvizsgálni. És ez a könyv nem más, mint a Jézushoz vezető út című könyv, amelyet valószínűleg egyesek már láttak, talán olvastak is, vagy hallottak róla, de amely elérhető elektronikus formában, az interneten, különböző forrásokon, de könyvben is rendelhető, többek között például a Solae Scriptura könyvesbolt láncolatának bármelyik boltjában. Ennek a könyvnek a megismerésében és áttekintésében a segítségünkre mai stúdió vendégünk, Filip Lukács István lelkész, akit sok szeretettel köszöntünk a nézők és a hallgatók nevében egyaránt.
3: Köszönöm szépen a meghívás lehetőséget, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, hallgatókat.
2: Ez a könyv sok embernek az életét megváltoztatta, és nagyon sok kiadást ért meg, egy enyhe túlzással élve talán több kiadást ért meg, mint egy Tisza Virág életű napilap. Viszont szeretném, hogy kicsit megismerkednénk ennek a könyvnek a jellegével, történetével, és utána röviden áttekintenénk azt a vezérfonalat, amely végigfut az egész könyvön. Nézzük meg, hogy miben más ez a könyv, minden más könyvhöz képest. És mielőtt ebbe a kérdésbe belemegyünk egy picit, annyit még szeretnék elmondani, hogy a Világ Reménye című lap kapcsán beszélgetünk most erről a könyvről, ugyanis a Világ Reménye című lapban, amelyet nagyon sok területen, Erdélyben ingyen megkaphatnak az igénylők, egy rovatban a Jézushoz vezető út című könyvvel foglalkozunk. Nézzük meg tehát, hogy mi az, ami ezt a könyvet különlegessé, kiemelkedővé teszi.
3: A kereszténységnek az ABC-je. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen a kereszténységnek a bibliai tanításait meg szeretnénk érteni, nagyon egyszerűen és nagyon vádlatosan, ugyanakkor egy lényegre törően, akkor a Jézushoz vezető út, Ellen White Jézushoz vezető út című könyve egy nagyszerű tanulmány erre.
2: Beszéltünk arról, hogy ennek a könyvnek érdekes története is van. Nézzük meg egy picit, hogy egy pár szó erejéig, hogy ki írta ezt a könyvet, és ami különösen érdekel ennek a könyvnek a történetéből az, hogy hogyan jutott el a legelőször a magyar olvasóközönséghez.
3: Tehát, amit említettem, a könyvnek az írója, Ellen White, sugallat alatt, ihletés alatt írta ezt a könyvet. Ezt még annak idején Rajmond László is kiemelt, amikor kézbe kapta ezt a könyvet, és végigolvasta. Ennek kapcsán jelent meg egy változata a könyvnek, külön a katolikus fordítású biblia versekkel. Tehát a könyvnek a szerzője Ellen White, és egy olyan időben írja ezt, amikor az adventista egyházban egy nagyon forró periódust élt meg az egyház, vagy jegyez fel a történelem. Ugyanis, ha ma az adventisták közül megkérdezzük azt, hogy mondjanak egy generálkonferencia ülést, egy egyetemes egyházi zsinati ülést, akkor legtöbben, ha egyet meg tudnak nevezni, akkor a Minneapolis-i ülést fogják megnevezni, és hogyha egy évet kérünk, akkor legtöbben az 1888-at fogják megnevezni. Lehet, hogy ezen kívül még a szakmában egy kicsit jártasabbak is meg kell gondolják, hogy sokat felsoroljanak, vagy akár mi lelkészek is talán második nekifutásra tudnánk többet is felsorolni, de ezt azért úgy általában az egyház ismeri, ugyanis ekkor a Minneapolis ülésen történt az egyházban egy rendkívüli esemény, egy rendkívüli felismerés tulajdonképpen.
2: Hát gyakorlatilag, hogy mondjuk az egyház életének és a bibliai ismeretekben való növekedésnek egy mérföldköve volt.
3: Igen, mert tehát 1844-től egész 1888-ig, hogy kerekítsük egy kicsit mondjuk az első évet is, tehát az első kiindulási pontot, az adventista egyház, mivel hogy felfedezte, előbb az advent mozgalom, később majd 63-tól az adventista egyház, mivel hogy felfedezte a 10 parancsolatnak az örökérvényűségét, és azon belül is a szombatnak a fontosságát, hangsúlyosságát, mint egy 40 éven keresztül, főképpen az 63-tól mondjuk 88-ig, tehát a későbbi 25 évben a törvénynek a fontosságát hangsúlyozta az egyház állandóan. Nem is véletlen ez, mert az őket körülvevő, tehát az amerikaiban élő protestánsok a 10 parancsolat fontosságát és azon belül is a szombatnak az érvényességét teljesen mellézték. És ebben a mellőzésben az adventista egyház feladatának tartja azt, hogy hirdesse a fontosságát a törvénynek. Akár a jelenések könyve 12. fejezet 14. vagy pedig a 14. fejezet 17. versére gondolunk, ahol megjelennek kiemelten az Isten utolsó, tehát a világnak szól utolsó üzenetében megjelenik a törvénynek a fontossága is. Csak hogy az lett ennek az eredménye, tehát az egyházon belül, hogy azt írja Ellen White, a könyvnek az írója, hogy a törvény hangsúlyozás után az egyház olyanná vált, mint a Gilboa hegyei, amelyen nincs harmat, nincs hó, tehát kiszáradt az egyház. És akkor 88-ban megjelennek tanítók, meglehetősen fiatal tanítók, akik elkezdik a törvényben a Krisztus szépségét és erejét hirdetni. Tehát ez volt az új a Minneapolis ülésben, hogy a törvény mellett, a törvényen belül kezdték keresni Krisztust, és azt, hogy Jézus Krisztus hogyan kapcsolódik a törvényhez, illetve ezzel beteljesítették a már említett két jelenések könyvi igeversnek a másik felét is, amely azt mondja, hogy nem csak az Isten parancsolatai vannak meg az Isten maradék egyházánál, hanem a Jézus hite is. Tehát a Jézus hite, a Jézus szépsége és Jézus hite ekkor újból az egyház figyelmébe került 88-ban, és ennek apropóján született meg ez a könyv is.
2: Hát ez nagyon érdekes történet. Valójában mindig megéri egy kicsit benézni egy könyvnek a háta mögé, úgymond, hogy milyen háttérrel, milyen történelmi háttérrel született meg, és ezt még egész más jellegű könyveknél is megéri megvizsgálni, például egy versnek, vagy egy regénynek, vagy egy értekezésnek milyen háttere van, mert így sokkal teljesebb, részletebb, árnyaltabb, árnyalatokban gazdagabb az üzenet is, amit így megírt az ember. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy ez a könyv, picit játszva a fogalmakkal a szó nemesebb értelmében, a Jézushoz vezető út című könyv egy útmutató azoknak, akik keresik a mondjuk így a szárazabb vagy kiszáradt lelki területek felől a dúsabb területek felé, a gazdagabb, kegyelemmel, reménységgel teljesebb élet felé az utat, és el kell mondanunk, hogy manapság is sok ilyen ember él. Lehet, hogy önök között is vannak, akik úgy érzik, hogy mindent megpróbáltak, szükség van tovább lépni. Ez a könyv segíthet abban, hogy megtaláljuk ezt a továbbvezető utat.
3: Egyébként, hogyha említhetném, tehát nagyszerű hanganyagban a YouTube-on is elérhető, tehát Nyári István színművész felolvasta a könyvet, és tehát Nyári István a Jézushoz vezető út című könyvet, hogyha keressük a YouTube-on, nagyszerű hallgatnivaló anyag lehet, akár munka közben, ha tartunk, vagy éppen effektíve munka alatt végighallgatni ezt a könyvet.
2: Hát most erről röviden csak annyit, hogy majd a magyar nyelvű YouTube csatornánkon az adás is meg fog jelenni, és akkor majd igyekszünk ezeket a linkeket megadni a videó leírásában. Úgyhogy ottan majd, aki tovább szeretne kutatni, az megtalálhatja úgy az olvasható, mint az audio formátumhoz vezető linkeket. Még egy annyit a könyv történetéről röviden, hogy hogyan is jutott el a magyar olvasók közönséghez?
3: Tehát a magyar címe a könyvnek ugye a Jézushoz vezető út, az angol címe a Steps to Christ, tehát lépések Jézus felé.
2: Krisztus, igen.
3: Vagy Krisztus felé, igen, köszönöm. És az érdekessége a könyvnek, hogy hamarabb megjelenik magyar nyelven, mint ahogy egyetlen egy magyarországi magyar adventista létezett volna. Ugyanis külföldre érkező misszionárusok kapcsolatba kerülnek Magyarországon nyilván különböző fontos személyekkel, közöttük Szalai Józseffel, Szalai József egy református lelkész, és Szalai József kapja a megbízatást tulajdonképpen Konráditól, hogy fordítsa le ezt a könyvet. Ahogy nekilendült a könyv fordításának, nyilván kedvet lelt, és ő írja a bevezetőjébe azt, hogy egy olyan könyv, amiben mindent meg lesz, ami szükséges a keresztény élethez. Tehát ezek a lépések Krisztus felé tulajdonképpen egyszerűen, észszerűen ő is felfedezi, hogy ezek megvannak benne, és az az érdekessége, hogy ugye, mint mondtam, adventisták még nincsenek, de különösen a hajdúságban, téli estéken az ilyen biblia körökben előszeretettel használják ezt a könyvet, tehát a könyv az hamarabb megérkezik, és itt van, mint az első misszió, hogy kibontakozott volna korabeli Magyarországon.
2: Hát így a történelmi összefoglalónak így a végén annyit még oda illesztenék a többiek mellé, és utána belemegyünk a tartalomba, hogy ez a Szalai József amúgy nagyon nagy örömmel vállalt el ezt a megbízatást, mert ő maga is belenézett a könyvbe, és azt mondta, hogy ezt a könyvet minden magyarnak el kellene olvasnia. Úgyhogy ez a könyv megjelent, azóta több mint 100 kiadást élt meg csak magyar nyelven, és többi nyelveken is rengeteget. Mindent összevetve, tehát a Jézushoz vezető út című könyv, egy pontról pontra, lépésről lépésre vezető útmutató azoknak, akik szeretnék megtalálni azt, amiről a címe is szól, a Jézushoz vezető utat. Nézzük meg akkor, hogy a könyvnek a tartalmi felépítése, vagy nevezzük így a könyvön átvezető fonal, milyen lépéseken vezeti át az embert?
3: Tehát ez az út, ami Jézus felé, vagy ezek a lépések, amelyek Jézus felé vezetnek, egy adott ponton messze túlmutatnak azon, ahogy a könyv megírása korában az általános evangéliumi keresztények gondolkoztak. Mert az amerikai általános evangéliumi kereszténység akkor, de egyébként ma is úgy gondolkozott, hogy a Jézushoz vezető út annyi, hogy megtaláljuk a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban, és Pont. Nos, ez a könyv ezt tartalmazza, de túlmutat ezen, tulajdonképpen azt a bibliai igazságot foglaljam tételekbe, vagy pontokba, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit az embert elvezeti Isten parancsolatai iránt való engedelmességre. Nos, ez az új. Ez volt a más. Ez sarkalta Ellen White-ot is a könyv megírására. Tehát, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit, az elvezeti az embert egész az Isten törvény iránt való engedelmességre is, és az öröm ennek kapcsán, ami az emberben fakad. Most ez mondjuk a nagy bumja, ha egy gyújtózsinórként kellene ezt vagy tekintenénk, akkor nyilván, hogy beindul a szikra, és akkor itt van a bum, amikor a keresztény felfedezi azt, hogy tényleg van egy valóságos út arra, hogy az ember engedelmeskedhessen Isten minden parancsolatának örömben. Melyek a lépések? Tehát a gyújtózsinór az abból indul el, hogy azt írja, és ez az első fejezetnek is a címe, hogy Isten szeretete, vagy Isten szeretete az ember iránt. Tehát, hogy az ember először is felfedezi az Istennek a szeretetét. Felfedezi a természetben, a Szentírásban, de mindenek fölött Jézus Krisztus áldozatában, keresztáldozatában, és ez a szeretet, hogy az Isten tökéletesen szereti az embert, aki egyáltalán nem szereti őt, meghódítja az embernek a szívét. Tehát ez az első fejezetnek tulajdonképpen a tartalma.
2: Hát igen, és utána megátvezet egyéb lépéseken, így csak a tartalmérzéket nagyon gyorsan felsoroljuk, vagy hagyjuk.
3: Tehát igen, és akkor a bűnös, hogy felfedezi ezt az óriási szeretetet, lényegében önmagára lel, meglátja önmagát. Olyan ez, mint amikor először mondjuk egy szürke papírlapot összehasonlítunk egy fehérrel. Lehet, hogy az ember korábban azt a papírlapot, ami egyébként szürke, fekete mellett fehérnek vélte, de amikor végre az ő szürke lapja mellé egy fehér kerül, akkor veszi észre, hogy mennyire tisztátalan az ő életének alapja, mert ez az ember életéről szól. Tehát amikor észreveszi az ember Jézus Krisztus szeretetéhez viszonyítva önmagát, akkor döbben rá arra, hogy olyan állapotban van, hogy Krisztusra van szüksége ahhoz, hogy ő megtisztulhasson. Melyik azok a lépések, amelyel megtisztulhat? Először is felfedezi a bűneit, tehát bűnbánatra vezeti ez egy következő fejezetcím, bűnvallomásra vezeti az embert. A bűnvallomás után az ember rádöbben arra, hogy csak hitáltal tud megigazulni, és itt jön egy sarkalatos pont, és ezért is jó most erről beszélgetnünk, hogy amikor az ember eljut oda, hogy bűneit megvallotta, hogy szabadulni akar azoktól, akkor rádöbben egy abszolút emberi tehetetlenségre. És pedig arra, hogy önmagától az ember nem tud szabadulni a bűneiből. Tehát...
2: Igen. És utána meg, amit így közben így átgondoltam, és figyelemmel kísértem a tartalomérzéket, nem csak ez a könyvnek az egyik nagy eredménye is, amit abban látok, az, hogy nem csak kivezeti az embert egy ilyen zsákutcából, egy gödörből, és ad neki egy második esélyt, hanem azt is megmutatja, hogy ezt a második esélyt, hogy lehet ki hatékonyan kiaknázni, mi történik, miután Isten megbocsát, rendbe tesz, megnyugtat bennünket, megkapjuk a megbocsátásnak a bizonyosságát, és akkor elmondja, hogy utána mit jelent a hit, mit jelent Isten elfogadásának a tudata, mit jelent tanítványként járni, növekedni, fejlődni, hogyan imádkozzunk, mit tegyünk kételjeikkel, ami könyvnek a mindegyik fontos fejezeten talán egy hajszányival talán még fontosabb, mert bele horgonyozza az embert az Istennel való kapcsolatba, és hogyan tehetjük tartossá az örömet Krisztusban. De nézzük meg, hogy milyen gyakorlati segítséget nyújt az a könyv, ugye, mert ezt hangsúlyoztuk már eddig többször is. Például azt mondtuk, hogy vannak az embereknek, mindenkinek bizonyos zsákutcái, vagy hullámvölgyei, amiből kisebb-nagyobb küzdelmek árán sikerült egyeseknek kijutni, mások még küzdenek. Például, ha van egy szenvedélybeteg, és talán az egyik legegyszerűbb példa, amit felhozhatnánk, függőségek vegyi példája, vegyi anyagok, például dohány vagy alkohol. Zárjelben elmondanám, hogy a tudomány azt mondja, hogy az összes függőség, és nem csak a vegyi függőségek, hanem tartalmaktól, szerencsejáték függőségek, stb. Ezeknek az agyban végül egy majdnem ugyanarra a mechanizmusra mennek vissza, tehát az agyban gondolati működési szinten majdnem ugyanaz játszódik le, csak más úton jön. Persze abból adódóan, hogy milyen függőségről van szó, vannak sajátosságok, sajátos bonyodalmai is, viszont a lényeg az, hogy az ember rab, és szabadulni szeretne. Milyen segítséget tud nyújtani ez a könyv az ilyen esetekben?
3: Hadd közelítsük egy kicsit meg olyan szempontból is, hogy általában a függőségbe élő és a függőségből szabadulni vágyó ember hogy próbálja megközelíteni az ő szabadulásának az útját. Például egy alkoholista, aki felfedezi azt, hogy mennyi rosszat, mennyi szenvedést okoz ezzel az iszonyatos függőséggel, amelyet egyébként a Biblia bűnnek nevez, és nem csak evilági, hanem örökké való káros hatásairól is beszél, de ha csupán az evilágia a jelenlegi káros hatását közelíti meg egy alkoholista, amikor kihozanodik, rádöbben arra, hogy az egészségét elitta, a pénzét elitta, a kapcsolatait elrontotta, megbízhatatlanná vált.
2: Talán a karrierje is oda lett.
3: Talán minden egy adott ponton. És akkor rádöbben arra, hogy ebben a nyomorult állapotban ő nem maradhat, és mi az első megközelítése? Tehát általában mondjuk egy alkohol, vagy az alkoholistákat, hogyha meghallgatjuk, akkor nagyon-nagyon sokat fogadkoznak, és azt mondják, hogy ma volt az utolsó pohár. Holnaptól biztos nem. És fogadkoznak, és ígérkeznek, és mindent elmondanak, megígérnek, hogy ezzel ők befejezték.
2: És nem mondanám. És el tudom képzelni azt, hogy ezt nagyon sokszor tényleg komolyan is gondolja.
3: Na, ez az, tehát, hogy...
2: Csak valamiért mégsem valósul meg.
3: Tehát, hogy komolyan gondolja, tehát nem kételkedünk az őszintességükben, a jó szándékukban. Tényleg ezt így gondolják, mert úgy feltételezik, hogy ez a szenvedélytől való szabadulásnak az útja, hogy ők megígérik, és ők ezt meg fogják tenni. Most nagyon sok keresztény, és igen, és közöttük nagyon sokan keresztények, tehát rendelkeznek a kereszténységnek egy bizonyos fogalmával, egy bizonyos ismeretével, vagy éppen a Bibliát is olvasták, de nem tudták megragadni a Biblia tanításának a lényegét, hogy erről a helyzetről mit tanít a Szentírás. Tehát még egyszer, amikor egy megkötözöttségbe vagy, és az ígéreteid, és az elhatározásaid bebizonyosodtak, hogy elégtelenek, nem segítenek, akkor felmerül a kérdés, hogy mit tanít a Szentírás ezzel kapcsolatosan. Istennek milyen útja van erre? És ezzel a kérdéssel foglalkozik az odaadás című fejezete a könyvnek. Tehát azok, akik a függőséggel küzdenek, függőségekkel, különösképpen nekik javasolom, hogy minél hamarabb olvassák el a könyvet, legalább az odaadás című fejezetig.
2: Hát egy motivációs példát szeretnék felhasználni, amikor egy illető Amerikából egy levelet írt a bécsi lélekbúvárnak, Carl Jungnak, az egyik ismerősükről, egy harmadik szeméről, hogy milyen súlyos problémákkal küzd az alkoholfogyasztás problémájával, és segítséget kért tőle. Jung egész egyszerűen ahelyett, hogy a nagy tudományos eredményeit fitoktatta volna, vagy a hírnevét, levélben néhány bátorító szó után azt írja, hogy keressék fel, és megmondta, hogy melyik keresztény gyülekezetet, és imádkozzanak az illetőért, mert, és itt jön a csattanója a levélnek, Jézus Krisztus ezekhez a problémákhoz jobban ért, mint én. Mm. Úgyhogy ez egy plusz segítség azoknak, akik keresnek erőt, keresnek kiutat, hogy ennek a könyvnek a segítségével, természetesen nem a könyv oldja meg a problémát, úgy, ahogy a térkép sem visz el bennünket a célig, csak megmutatja, hogy merre kell menni. Az utat aztán be kell járnunk a saját erőnkből, meg az Úr segítségével. Viszont, ha tényleg visszatérünk egy kicsit a könyvhöz. El kell mondanunk azt, hogy a könyvnek egy erős motivációs jellege van, ami mutat egy pozitív utat és reményt, hogy ebbe belekapaszkodva menjünk előre. Na de egy kicsit most foglalkozunk még a fogadalmakkal, mert ha fogadalmakról van szó, így hirtelenjében végigfutva a Bibliának a különböző bibliai történelem különböző korszakait, ami így hirtelenjében eszembe jut, és ide kötődik az, hogy annak idején Izrael népe, miután kijött ugye Egyiptomból, és ez nem csak a jogi státusuk változott, meglettek rabokból szabadok, hanem Isten egy lelki tapasztalaton vezette át őket Egyiptom után. Ott lelki sötétség volt, kivitte őket a világosságra, amit nem mindig értékeltek, viszont legtöbbször, ahányszor Isten eléjük tárt egy célt, egy mércét, azt mondták, igen, hogy nem, mindent megteszünk. Mint ahogy az előbb mondtad, eddig rosszul mentek a dolgok, de mostantól minden más lesz. Más is lett egy napig, kettőig, aztán megint zsákutca, megint Isten megrázza őket, megint felébrednek, megint megmondják, minden más lesz, mint a hullámvasút. Vajon mi a magyarázata annak, hogy sok fogadkozás után sokszor annyi kudarc következik?
3: Ha az emberi életre tekintünk, azt látjuk, hogy már gyermekkorban, ha elkövet a gyerek egy csintettel, utána fogadkozik, hogy több, apa, anya, többet nem leszek rossz. És nagyon komolyan gondolja ezt a gyermek. Aztán felnő, és amint említettük, különböző helyzetekben felnőttként is ugyanazt fogadja, hogy ez volt az utolsó pohár, soha többet nem. Valahogy így volt Izrael népe is, hogy fogadkozott Istennek, bár, és ezt nagyon fontos kihangsúlyozunk, Isten soha nem kérte az embertől, hogy tegye ezeket a fogadalmakat, ezeket az ígéreteket. A Jóisten például, amikor a Sínai hegyen lehozza a törvényt Mózes által, és a nép elé hozza, akkor azt mondja a népnek, hogy hallgasd ezt a törvényt. A magyar nyelvben is valamennyire érzékelhető, hogy hallgasd a szót, vagy fogadd a szót, tehát fogadd meg a szót, tehát szót fogadj. Ez valahol magában hordozza azt, amit a héberben még inkább benne van, az a sömá, hogy ha hallgatod, ha egyszerűen odafordítod a füledet nyitottan, hallgatod az igét, akkor akkor hit fog ébredni benned. Tehát a hit az hallásból van. A hallás pedig az ige által. Tehát az igét Isten azért adta az embernek, hogy azt nyitottan hallgassa, és a hallás az majd az emberben hitet fog ébreszteni, és a hit az, ami az emberen segít. És ahelyett, hogy így hallgatta volna Izrael népe hittel az igét, hogy a hit felébredjen hallgatás által is, és elvezesse őket az engedelmességre, anélkül, hogy Isten kérte volna tőlük, elkezdenek fogadkozni, hogy mindent megtartunk, amit az Isten kér tőlünk. Isten tényleg kér tőlük, de ezt nem kérte soha tőlük, hogy fogadkozzanak, hogy ők mindent meg fognak tartani. Nagyon sokszor a vallásos életben, sajnos itt van már gyerekeinket, még az egyház életben is, gyerekkorban már oda tesszük, hogy fogadalmakat tegyenek, aztán nem tartják meg, aztán ezzel is a saját életüket terhelik, hogy ott vannak fogadalmak az életükben, amiket nem tartottak meg. Lehet, hogy később is, amikor valaki egyháztaggá válik, ugyanilyen fogadalmakat tesz. Isten nem kérte az embertől soha ezeket a fogadalmakat. Ezeket a fogadalmakat tulajdonképpen ószövetségi magatartásformáknak nevezzük. És itt hadd jegyezzem meg azt, hogy általában, amikor az Új és az Új Szövetségről beszélünk, általában a keresztények tudatában úgy él, hogy Jézus előtti korszak az az Ószövetség, Jézus utáni korszak az az Új Szövetség.
2: Ami történelmileg igaz.
3: Történelmileg,
2: itt vannak más
3: igen,
2: vetületek is.
3: Tehát történelmileg megállja a helyét, viszont a másik vetülete az meg a tartalmi rész. Tehát én azt mondhatnánk, hogy úgy, ahogy a Biblia fel van osztva Új és Új Szövetségre, a felosztott Bibliának az Ószövetségében sok újszövetségi megközelítéssel találkozunk, és az Újszövetségben is sok ószövetségi megközelítéssel találkozunk. Tehát az Ószövetség meg az Új Szövetség, ismét hangsúlyozom, az Ószövetség meg az Új Szövetség, az nem két történelmi periódusnak az elhatárolása, hanem az Ószövetség meg az Új Szövetség az tulajdonképpen két keresztény hozzáállásnak, vagy két vallásos hozzáállásnak az egymástól való elkülönítése. És hadd hozzak erre példát. A Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben egyébként, ahol ő is leginkább tételesen lépésről lépésre vezeti fel a Jézushoz vezető utat, a rómabeliekhez írott levelében Pál apostol a korai hallgatóknak régi ószövetségi emberek példáját hozza, akik újszövetségi módon viszonyultak Istenhez. Például Ábrahám, amikor az ő fiát feláldozta, vagy még korábban, amikor elhitte, hogy a Jóisten ő neki a képtelenségében egy fiat tud adni, akkor Ábrahám újszövetségi magatartást tanúsított, újszövetségi magatartást bizonyított. Vagy Dávid, amikor miután elkövette a Betsabéval való bűnét, szintén a római levél 4. fejezetében úgy van felhozva, mint egy hitpélda, mint egy újszövetségi példa. Vagy akár a zsidókhoz írott levél 11. fejezetére gondolunk, ahol a hithősök vannak felsorolva, azok a hithősök egyenként mind-mind olyan pontban vannak kiemelve, akik újszövetségi módon viszonyultak az Isten dolgaihoz. És mi ez az újszövetségi mód? Ez az újszövetségi mód abban áll, hogy ezek az emberek ezekben a pillanatokban az életükben nem fogadkoztak. Tehát nem azt mondták, hogy mi mindent megteszünk. Az emberek érzékelték a képtelenségüket.
4: Hát, ahogy mondod, tényleg átgondolva a dolgokat, a helyzet az, hogy amikor az ember túl sokat fogadkozik ezzel, valahogy önmagát is akarja nyugtatni, hogy hát igen, most erkölcsileg eladósodtunk, de nem baj, majd mindent kifizetünk, csak azzal, hogy ezután megtesszük azt, amit eddig kellett volna, de nem sikerült. Csak az alapvető problémája a legtöbb fogadkozásnak, 99%-ának szerintem az, hogy a legtöbbször igyekezve magunkat és másokat megnyugtatni, olyasmire kötelezzük el magunkat, amiről mi is, mások is tudják, hogy képtelenek vagyunk megvalósítani. Tehát gyakorlatilag ígérünk egy olyan adósságnak a visszafizetését, aminek nincs meg a fedezete, nincs hozzá, szükséges forrásaink nincsenek meg hozzá.
3: Ez a rosszabbik helyzet, amikor az ember már eleve tudja, hogy nem képes arra. De talán a még rosszabbik helyzet az, amikor úgy gondolja az ember, hogy képes. Tehát az Izrael népe a Sínai hegy tövében úgy gondolta, hogy képes megtartani a törvényt.
4: Túlvállalta magát.
3: És nem ismert önmagát.
4: Beszélgessünk egy kicsit akkor a két szövetségről, egymással összefüggésben. Az Ószövetségről ugye emberi ígéreteken alapult, emberi igyekezettel próbálták teljesíteni az emberek a szövetség vagy szerződés modern nyelvezetben rájuk eső részét, ami ugye végső több évszázadnyi próbálkozás után kudarcot vallott. Mi újat hoz ehhez képest az Új Szövetség?
3: Tehát az Új Szövetség az már ott van a Biblia első lapjain, a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében már felcsendül az, hogy a bűnnek a problémáját a Jóisten fogja megoldani úgy, hogy a hívő ember életében ellenszenvet fog ébreszteni a bűnnel szembe. Ellenségeskedés szerzek közötted és az ördög között adja Isten tulajdonképpen az első emberpárnak az ígéretet. Ez az isteni ígéret végigvonul az Ószövetség, tehát a Jézus megjelenése kora előtti időben, és újból és újból emberekkel találkozunk, akik az Isten ígéreteibe kapaszkodtak, és hitték, hogy Isten az ő ígéretei alapján az embert meg tudja tisztítani, engedelmes emberé tudja tenni Isten minden törvénye iránt. Így jártak Istennel az ő szentei, például Énok így járt Istennel, tehát, hogy ő a hitnek az embere volt, de a későbbiek is. Tehát ez volt, és ez maradt az Új Szövetség, hogy Isten megígérte az embernek azt, hogy alkalmassá tudja tenni őt Jézus Krisztus által arra, hogy az Isten parancsolata szerint éljen. Ezzel szemben az Ószövetség az azt jelentette, hogy ott volt a parancsolat, és az ember úgy gondolta, hogy ő ezt képes megtartani, és nekilendült, elbukott, nekilendült, elbukott, ugyanúgy volt, mint mondjuk egy alkoholista, ahogy próbál szabadulni egy bizonyos szenvedélytől. Tehát az egyik, az új szövetség a kezdetektől arról szól, hogy az Isten ígéretet adott, és az ígéretek által erőt ad, hogy az ember Isten akarata szerint éljen, az Ószövetség pedig kezdetektől és mindmáig arról szól, hogy az ember csak a törvényt látja maga előtt, és azt akarja a saját erejéből betölteni. Szemben az új szövetséggel, ahol Isten ad erőt az embernek erre.
4: Hát a kettő között van egy lényeges különbség, amit most időnként az ilyen magas előttű történelmi, meg hitelvi áttekintésekből időnként visszatérünk a Földre, mint egy jól nevelt repülőgép, ugye. A konkrét gyakorlati tanulság azoknak, akik velünk tartanak ebben a beszélgetésben, akkor tehát mi volna, részleteznéd esetleg, mi az, amiért ez a fogadkozás és erőfeszítésre épülő próbálkozások, mint lásd Ószövetség, olyan gyakran csődöt mondanak az egyének életében? És mi az, ami segíthet ebből a bűvös körből kitörni, mondjuk így az új szövetségben megismert mondjuk gondolatmenet alapján, ugye, hogy van egy lehetőség kitörni ebből a fogadkozások és kudarcra ítélt nekifutásoknak a bűvös köréből.
3: Tehát először is a Jóisten az ő törvényét abból a célból adta az Ószövetségben már, tehát a régi időkben már, hogy az ember, ahogy rádöbben, hogy azt nem tudja betölteni önerőből, Jézus Krisztushoz folyamodjon, isteni erőhöz folyamodjon. Pál apostol a Galatabeliekhez írott levélben ezt így fogalmazza meg, hogy a törvény egy Krisztusra vezető mester volt. Tehát a bukásaink tulajdonképpen egy felismeréshez és magához, Jézus Krisztushoz kellene vezessenek. Ez volt a törvénynek a szerepe, hogy az embernek megmutassa, hogy milyen gyarló és képtelen, és ezért egy nagyobb erőhöz, egy felül való erőhöz, Jézus Krisztushoz folyamodjon általa.
4: Itt zárójelben csak annyit említenék, eszembe jutott, hogy ezt a tanítómesternek milyen görög kifejezés van. Hát a magyarul a szó szerint a pedagógus kifejezés jelenik meg, ami régen a régi, akkori nevelési rendszerben egy ilyen nevelő, egy ilyen gyám volt, aki a gyermeknek a szellemi és az egyéniségi beli fejlődését segítette, ugye házi tanító tanította, nevelte tudományra, viselkedésre, jellemben is. Viszont akármilyen nevelési rendszerről van szó, az mindig benne van az egészben, hogy az nem azért léteznek iskolák, nevelők, tanítók, hogy egész életen keresztül ott vesztegeljünk, hanem azért, hogy egy folyamaton végigvezessenek, és utána szabadjára engedjenek, és utána az utána levő életünkben a megtanult képességek, vonások, ismeretek segítségével a saját lábunkon megálljunk. Van ilyen esélye mondjuk valakinek, aki a törvény segítségével megismeri a hibákat, a gyengeségeket, meglátja esetleg azt, hogy milyen kellene legyen, hogyan válhat olyanná?
3: A Jézushoz vezető út című könyv 5. fejezete, amely az odaadásról szól, tehát a könyv 5. fejezete az odaadásról, vagy átadásról más fordításban szól, vagy például Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének a 7. és a 8. fejezetei rávilágítanak nagyon egyszerűen, nagyon világosan bemutatják azt, hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bukásaiból, aki önerőből erre képtelen. És Ellen White a következőképpen fogalmaz, és majd rátérhetünk ennek a bibliai alapjára is az említett római levél 7. és 8. fejezeteiből. Tehát Ellen White úgy fogalmaz, hogy szívedet megváltoztatni nem tudod. Bűnös szokásaidat megváltoztatni nem tudod. Pál apostol a római levél 7. fejezetének 8. versében, az utolsó versében, tehát 7. fejezet utolsó versében így kiált fel, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a bűnnek a testéből? Tehát amikor egyszer, kétszer, százszor, vagy ki tudja hányszor már az ember próbálkozott megküzdeni egy kísértéssel, és alul maradt, és elbukott, és a kísértés legyőzte, akkor az ember azt mondja, hogy én nyomorult ember vagyok. Tehát szabadulni akarok, de nem tudok. Ez egy óriási nyomorúság az ember számára. És akkor erre mondja Ellen White azt, hogy szívedet megváltoztatni nem tudod. Életedet megváltoztatni nem tudod. De akkor mi az, amit tudsz? És nagyon egyszerű nemességgel így fogalmaz. Állítsuk akaratunkat Isten oldalára. Tehát kedves hallgatók, nézők, hogyha ezzel az egy mondattal maradunk a mostani beszélgetésből, vagy a könyvből ezt az egyetlen egy mondatot megragadjuk, az életünk változhat meg. Radikálisan, gyökeresen bekövetkezhet az az életváltozás, amelyre talán évek vagy évtizedek óta várunk. És ez úgy hangzik, hogy az akaratunkat állítsuk Isten oldalára. Ez mit jelent gyakorlatilag? Ez azt jelenti, hogy elmondom Istennek azt, hogy szeretnék megszabadulni, akarnék megszabadulni, de én nem vagyok erre képes. És átadom az akaratomat Istennek.
4: Erre emlékeztet például Pál apostolnak az egyik igéje, amelyben így visszatekintésképpen kiértékeli, és az olvasó elé tárja a saját ilyen jellegű tapasztalatának az ég eredményét, amikor azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, de itt nem áll meg, hanem itt kezdődik valójában a tapasztalat, tehát mi is, hogyha lemondunk saját erőnkről, saját énünkről, gyakorlatilag ekkor indulunk el ezen a másik úton, és így folytatja, hogy élek többé nem én, ugye, hanem megengedem, hogy az akarat, az Isten akarata az engem is irányítson, vezéreljen, és az életet, amit most élek, az Isten fiában való hitben élem, tehát ebből a hitből, az Istennel való kapcsolatból, a Jézus Krisztusnak való odaadásból, vagy szinonimával kifejezve, alárendelésből jön az, hogy az ő gondolatait megértem, magamévá teszem az érzéseit, az értékrendjét, a céljait, és ehhez szabom. Ezek szerint választom meg az életem irányát, és abból a Galata 2.20-ból, mert itt van ez mind leírva, az is kitűnik, hogy nem csak az irányt, nem csak az értékrendet adja meg Krisztus annak, aki el akar indulni, hanem ahogy adásaink végén, és ma is nem sokára el fog hangzani, a szükséges erőt is, hogy az utat bejárjuk. Nem utolsó sorban beszélgessünk egy picit néhány konkrét példáról. Nemrég beszélgettem fiatalokkal sportról, és egy érdekes példa jut eszembe onnan, ha az ember bemegy egy sportklubnak az edzőtermébe, öltözőjébe, vagy akár egy stadionnak az előterébe, legtöbb esetben mit látunk ott? Trófeákat, érmeket, fotókat, volt bajnokokról, nagy sikereknek az emlékeit, és ez nem csak múzeum, hanem ennek van egy teljesen más lélektani szerepe. Bátorítani az újonnan jött ifjú csemetéket, na látod az öregek, hova jutottak, na gyere edzél, minél szorgalmasabban, hogy juss el te is oda. Hát állítsunk most ilyen képeket legalábbis képzeletben nézőink és hallgatóink elé.
3: Hát a legszebb képsor ilyen szempontból, és legkompaktabb a zsidókhoz írott levélben jelenik meg. A zsidókhoz írott levél egyébként Pál, és nem csak Pál, hanem más bibliai íróknak is a könyvei úgy mutatják be Jézus Krisztust, hogy előbb felmagasztalják Jézust, mint Isten fiát. Jézus Isten fia. Neki a származása fentről való. Például Pál bemutatja itt a zsidókhoz írott levélben azt, hogy Jézus az, aki nagyobb az angyaloknál. Miután felmagasztalja Jézust Isten fiaként, Pál a zsidókhoz írott levél második fejezetében felmagasztalja Jézust, mint emberfiát. Tehát, hogy Jézus emberként is hatalmas erővel és győzelemmel bírt. És mindezt úgy, hogy nem vett igénybe semmilyen olyan erőt, amire nekünk nem volna hozzáférhetőségünk. Vagy a János evangélium is így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, tehát bemutatja Jézus isteni nagyságát. És utána bemutatja azt, hogy Jézus Krisztus testé lett. És a testé lett Isten fia, ember fiaként most már, ő itt járja az életnek a poros és göröngyös útjait, és miközben azt az erőt veszi igénybe hitáltal, amely minden hívő embernek a rendelkezésére állhat, Jézus Krisztus győztes marad az élet kísértései közepette. És miután Pál ezt végig vezeti, a 11. fejezetben még közelebb hozza hozzánk a hitnek ezt a csodálatosságát, a hitnek a trófeáit, ahogy említetted, vagy a hitnek az érmeit, és elkezdi egyenként hozzánk hasonló gyenge, esendő, bukott emberek életében bemutatni azt, hogy de mit eredményezett a hit az életükben. Tehát olyan emberek, mint Ábel, vagy akár Ábrahám, aki sokszor elbukott, aki a saját erejéből megpróbált engedelmes életet élni, eljut oda, hogy felfedezi gyengeségét, Istenre való utaltságát, és végül hitre jut, és nem csak, hogy hitre jut, hanem hitáltal győzelemre jut, olyannyira, hogy hitáltal megfogan a fia, hitáltal kész feláldozni a fiát, vagy ott van Énok, aki Istennel járt, vagy ott van Noé, aki 120 esztendőn keresztül épít egy bárkát, a jövendőre tekint, Isten ígéreteiben bízik, hogy lesz egy vízözön, és ha ő felépít egy vízhatlan bárkát, abban az ő élete megmenekül.
4: Egy mondatban Noéról így eszembe jutott nagyon tömören elmondani azt, hogy Noé álláspontját és életformáját a jelen cáfolta, de a jövő igazolta. A keresztény embernek is, aki szeretne jobb helyzetbe eljutni, jobb életet magának itt, vagy akár a mennyekben is, annak a jövőhöz kell igazodni, nem a jelenhez.
3: Az emberi elme nagyon, nagyon ostoba. Sokszor hallani azt, hogy hát ki tudja, hogy volt akkor özönvíz, hát sose láttam.
4: Vannak ráutaló komoly jelek, csak hát abszurd. Aki akarja elfogadhatja.
3: Abszurd, mert hogyha látnád az özönvízet, a következő pillanatban már nem látnál semmit. Vagy például Mózes második könyvében van ilyen leírás, hogy olyan sáskajárás volt, amilyen soha nem volt később. Hát aki nem tudja ezt elhinni, szeretné, hogy most is legyen egy ilyen. Tehát, hogy ahelyett, hogy Isten nem enged ma ránk olyan szörnyű dolgokat még, amit ezek az emberek megéltek, ahelyett, hogy ebben felfedeznénk az Istennek a kegyelmét, az ember inkább elindul a hitetlenségnek az útján. Na de visszatérve, tehát ezek a hitnek az emberei voltak, és azt írja az írás, hogy hozzánk hasonló emberek voltak, és ezek az emberek hitre jutottak, és hitáltal győztek. És hogyan történt mindez? Úgy, hogy felfedezték, hogy az Istenben van az erő, nem önmagukban van, és az isteni erőhöz tudtak folyamodni. És aztán az apostolok is ezt az utat kezdik járni, és elmondják azt, hogy tehát az ige fejezi róluk, hogy Isten bizonyságot tette az ő idejükben is, jelek és csodák által, és sokféle különböző csodálatos dolog által az evangéliumnak az erejéről. Sokszor, amikor fiatalokkal beszélgetek, egy példához folyamodok, és esetleg, hogyha belefér még a beszélgetési időnkbe.
4: Belefér, igen.
3: Egy palack példáját szoktam a fiatalok elé tárni, és azt mondtam, megfordítom a palackot, lent a kupak, fent a palack a vízzel is, és azt mondom, na figyeljetek ide, az élet kísértései olyan, mint ez a nyomás ebben a palackban. A kupak zárja el, hogy ne legyen ne kerüljön a kültérbe. tehát a nyomás az maga a kísértés. A kupak az maga az a döntés, hogy helyet adok-e a kísértésnek, vagy nem. Most az az abszurdja az életnek, hogy az ember újból és újból kicsavarja a kupakot. Tehát bennünk van ez, hogy tudjuk, hogy nem jön a kísértés felszínre, ha csak a kupakot ki nem csavarjuk.
4: De hogyha ezt így képzeletben lefuttatjuk ezt a kísérletet, hogyha egy nagyobb palack, maradjunk egy 2 vagy 3 literes palacknál, mert a kísértések sem éppen ilyen kis palackoknak megfelelőek, hogyha egyszer azt a dugót kicsavartad, és a víz elkezd zúdulni kifelé, azt már a dugót elég nehéz visszacsavarni.
3: Abszolút, abszolút, abszolút. Na de az ember az olyan, hogy ő
4: tehát
3: mindig...
4: Jobb elhinni azt, hogy inkább ne csavarjuk ki.
3: Na, ez volna az ideális, hogy ne csavarjuk ki, de az ember úgy van beállítva, hogy nincs olyan ember, aki ne csavarta volna ki legalább egyszer már a kupakot. Viszont van olyan ember, aki megtanulta azt, hogy hogy lehet eljutni oda, hogy ne csavarja ki többet. És tulajdonképpen ösztönszerűen oda nyúlunk, hogy kicsavarjuk, viszont az átadás az azt jelenti, hogy imádkozni fogok egy másik kézért, egy isteni kézért, amely a kísértések közepette fogja meg az én kezemet, és segítsen, hogy azt a kupakot ne csavarjam ki. Tehát, kedves nézők, kedves hallgatók, ha egy bizonyos kísértés közepette szeretnénk megállni,

0: A tén istenem, talán egy kéz, melyet nem fogok, de fogja a kezem. Tehát néha mi nem fogjuk eléggé az Isten kezét. De hogyha hittel folyamodunk Istenhez, és kérjük, akkor ő fogja a mi kezünket. És ez az, ami megtartja az embert. Ez a kéz, ami fogja a kezünk.
1: Köszönjük szépen az értékes gondolatokat, Isten gazdag áldását kívánjuk a szolgálatodra, kívánjuk a Isten áldását a folyóiratokkal végzett munkára is, és szeretném most így a végén elmondani, hogy a Jézushoz vezető út című könyv, amelyiknek ez az egyik lehetséges kiadása, de sok formában megjelent és elérhető. Elérhető az interneten, elérhető a világreménye.ro oldalon, ahol a folyóiratnak az elektronikus változata is van, de megígérjük, hogy a YouTube csatornánk, a magyar nyelvű YouTube csatornánk csatornánkon ezeket a linkeket közölni fogjuk a videó leírásában, amelyet éppen most néznek a televízióban, de a YouTube-ra is fel fogjuk idővel tölteni. Úgyhogy keressék a YouTube-on a Reménység TV csatornát, a világreménye.ro oldalt, vagy esetleg e-mailben kérenek tőlünk segítséget, de a könyvet megkaphatják a Sola Scriptura könyvesbolt láncolat valamelyik erdélyi boltjában is. Még egyszer köszönjük a sok értékes tanácsot, sok áldást kívánok.
0: Kedves Zoltán, én is nagyon köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és minden kedves szeretett nézőnek és hallgatónak a valós győzelmeket kívánok a küzdelmek pillanataiban. Köszönöm szépen!
1: Kedves nézőink, ennyi fért Bátran a Jövőbe című adásunk mai kiadásába, de ne feledjék, várjuk Önöket mához egy hét múlva is, amikor tovább folytatjuk azoknak a különböző lehetőségeknek, eszközöknek, utaknak, erőforrásoknak a boncolgatását, részletezését, amelyek segíthetnek bátran a jövőbe lépni, és nem akármilyen jövőbe. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Találkozunk tehát mához egy hétre, a nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Mi az igazság?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Európai Unió a bibliai jövendőlésekben című előadás sorozatunk harmadik előadásán. A mai előadásunk címe az európai történelem gyökerei. Az elmúlt előadáson megvilágítottuk a Dániel könyve második és hetedik fejezete jövendőlései alapján, hogy a birodalmi eszme a Biblia szerint nem egy új keletű dolog, az emberi történelem hajnalától keltesztethető, és onnantól fogva az emberiség újabb és újabb hullámokban tesz kísérletet arra, hogy elhozza az általános béke és boldogság honát, az Isten országát e földön. A birodalmi eszme mögött mindig ezt a gondolatot kell keresnünk. De arra is emlékezhetnek a kedves hallgatók, hogy Dániel könyve második fejezete tanulmányozását egy ponton abba hagytuk, méghozzá a 40. versnél, ott, ahol a vassal jelképezett birodalmat magyarázza Dániel, megállapítottuk, hogy a vassal jelképezett birodalom Dániel magyarázatában a római birodalmat jelenti. A 41. verstől bizonyos értelemben egy korszakváltás következik be, és mindjárt meg is mondom, hogy mi a döntő változás az eddig már bemutatott birodalmakhoz képest. A vas és cserép keverékével vagy elegyével ábrázolt birodalmi szakaszhoz Dániel könyve második fejezete három magyarázatot fűz. A mai alkalomnak nincsen semmi más feladata, mint hogy ezt a három magyarázatot bemutassuk, természetesen más bibliai szakaszok segítségül hívásával, így például Dániel könyve hetedik fejezetét is elő kell majd vennünk. Talán emlékeznek arra, hogy a hetedik fejezet nyilvánvaló párhuzamban áll a második fejezettel. Tehát nézzük meg a második fejezet 41. versétől ezt a három magyarázatot. Nézzük meg, hogy mi az a döntő különbség, ami az eddigi birodalmi szakaszokhoz, a történelem eddigi folyamatához képest változást jelent. Tehát Dániel könyve második fejezetében a 41. verstől a következőket olvasom. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. Ez tehát az első magyarázat. Kedves hallgatók, itt a Biblia arra irányítja az olvasó figyelmét, hogy az eddigi szakaszhoz képest egy döntő változás következik be. Tudnélik, eddig minden egyes szakaszt egy adott fém uralmával, egy adott fém által jelképezett birodalom uralmával lehetett ábrázolni, és mindegyik időszakban az az illető fém egy egységet képezett. Az arany az arany volt, az ezüst ezüst, a réz réz, a vas vas. Itt viszont a vas mellett belép a cserép. És ehhez fűzi Dániel azt a magyarázatot, hogy a birodalom kétfelé oszol. Talán zavaró a fordítás, egy picit módosított fordítás szerint a birodalom itt darabokra törik, darabokra oszlik, többfelé oszlik. A Biblia tehát így érzékelteti, hogy az emberi történelemben itt egy érzékelhető változás következik be, az eddig kizárólag az egységgel jelképezhető vagy jellemezhető történelmi korszakokat felváltja a széttagolódás korszaka. Ez egy bizonyos értelemben gyengülést feltételez, hiszen egy birodalom mikor oszlik darabokra? Akkor, amikor az azt összetartó erők meggyengülnek. Ugye, mik lehetnek ezek az összetartó erők? Ugye a politikai hatalom, a társadalmi, a gazdasági erők, ezek a kohéziós összetartó erők, netán az erkölcsi erők, bár ezek ritkában jelentkeznek, mint összetartó erők. Azt mondja a Biblia, illetve azt érzékelteti, hogy amikor ezek meggyengülnek, megroppannak, akkor a történelemben az egység helyét átveszi a széttagolódás. Kedves hallgatók, ez így is következett be a történelem során. akkor, amikor a római birodalom tartó pillérei meggyengültek. Nem csak a társadalmi, a gazdasági tartó pillérekre gondolok, nem is pusztán a politikaiakra, tehát a császári hatalom meggyengülésére, hanem olyanokra, mint az erkölcsi erők. Előszeretettel szoktam idézni Montesquieu a Rómaiak nagyságáról és hanyatlásáról című könyvét, mindenkinek ajánlom olvasásra. Ez a kiváló gondolkodó mutatott rá többek között arra, hogy a római birodalom szétdarabolódásának, meggyengülésének az egyik oka, fő oka, az erkölcsi tartópillérek meggyengülése volt. Amikor a harcias erő helyét átvette a dőzsölés, az élvetegség, a napi élvezeteknek való élés vágya, ekkor gyengült meg a római birodalom, ez járult leginkább ahhoz, hogy a római birodalom nem volt már a késő császárkor korában ugyanaz, ami régen volt, ami miatt naggyá lett, ami miatt a világ legelső és leghatalmasabb birodalma lett, amikor ez meggyengült, amikor ezek összeroppantak. Bekövetkezett a szétdarabolódás, úgy, ahogy itt a profécia magyarázza, tudnélik cserép törékenységű nemzetek fogják majd feldarabolni a római birodalmat. Az időszámításunk szerinti 4.-5. században zajlott le ez a folyamat, amikor máig tisztázatlan okokból, máig tisztázatlan a történészek előtt is, hogy miért éppen ekkor, miért éppen így, a kelet felől, tehát a sztepék felől, különböző hullámokban, de gyors egymás utánban léptek fel azok a barbár népek, amelyek szépen lassan felőrölték a római birodalom erejét, és a római birodalom különböző régióiban megtelepedvén egyre másra szakítottak ki részt a római birodalom testéből, és alakítottak önálló kis országokat. Na de menjünk tovább, mert a második magyarázat még többet tesz az elsőhöz. Azt mondja itt a Biblia, hogy és hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Mindig csodáltam a Szentírás tömörségét, egyszerűségét, ahogy egyszerűen egy-két szóval tud rátapintani a lényegre. Szeretném önöket is itt megnyerni közös csodálkozásnak, hogy hogyan lehet ilyen egyszerűen és világosan rámutatni arra a történelmi változásra, ami ekkor bekövetkezett a világtörténelemben. Az a birodalom részint erős, részint törékeny lesz. Kezdjük a második részén. Részint törékeny lesz. Mi adta a törékenységét? Tehát mitől lett törékeny ez a bizonyos egység, vagy ha egyáltalán lehet így fogalmazni. Azért volt ilyen törékeny ez a vas és cserép elegye, mert a cserép az egység ellen dolgozik, a cserép nem teszi lehetővé, hogy összetartó legyen a vas és a cserép keveréke. Így volt ez, attól a pillanattól fogva, mihelyt nemzetállamok veszik át az addigi egységes birodalom helyét, hiszen mondom még egyszer, hogy az összetartó erőkhöz képest, tehát ami a vasat jellemezte, a római birodalma, tehát annak vas adminisztrációja volt, nem ismerte el a nemzeteket, tehát nem vett róla tudomást, hogy a birodalomnak ilyen nemzetei, amolyan nemzetei vannak. Azt mondta, hogy a birodalomban csak rómaiak, római állampolgárok léteznek, de olyan, hogy nemzetek, ilyenek nincsenek. Ezzel szemben, tehát ehhez képest, megjelennek a nemzetállamok, amelyeknek viszont annyira erős a különállási igényük, annyira erős az a széttartó erő, az a kifelé ható erő, amely az egység ellen dolgozik. Ugye minden nemzet azt mondja én, hogy én ragaszkodom a saját külön nemzeti létemhez. Én más vagyok, mint a... Tehát azt mondta mondjuk egy burgundi, hogy én más vagyok, mint a szvevek, más vagyok, mint a gótok, más vagyok, mint a vandálok, nem akarok gondolni sem arra, hogy én ezekkel egyesüljek. Mások az érdekeink, mások az igényeink, ezek egymás ellen ható erők, ezek miatt a széttartó erők miatt vált olyan törékenyé innentől fogva a történelem itt, ebben a régióban, Tulajdonképpen az európai történelem ebben jellemezhető, az európai nemzetek egymás elleni, egymás ellenére való törekvéseik, egymás ellen is fellépni tudó önálló erőként léteznek, emiatt olyan törékeny a római birodalom utódaként itt ez a bizonyos európai régió. Kedves hallgatók, ez mind érthető, és ez mind elfogadható. De mit jelent az, hogy részint erős lesz, amint láttad, hogy lesz benne a vasnak erejéből? A Biblia ezzel a fél mondattal érzékelteti, teszi világossá azt, hogy jól lehet az egységes ókori Róma teljes politikai egysége immár a múlté. Tehát politikai egységet nevezzük talán, vagy mondjuk ki még egyértelműbben, hogy gyakorlatilag politikai egységet a történelemben, a történelem során ez a régió nem fog többé látni. Nem lesz többé egység. Viszont van valami, ami mégis összetartja ezeket a nemzetállamokat. Lesz benne a vasnak erejéből. Valami továbbra is az egység malmára hajtja a vizet. Mi ez az erő? Kedves hallgatók, ezt is csak csodálhatjuk, hogy a Biblia ilyen egyszerűen tapint rá lényeges kérdésekre. Ugye, ha elolvasunk egy történeti munkát, ha megpróbáljuk az időszámításunk szerinti 5. századtól kezdődően lezajló folyamatokat, az Európában zajlódó folyamatokat leírni, hogy mi történt a nyugat-római birodalom bukása után, akkor a történészek is általában egyetértenek abban, hogy megszületnek a nemzetállamok, amelyek magukkal hozzák a saját örökségüket, a barbár nemzeti létükből adódó örökségüket. Ott van viszont valami, amit örökölnek, megörökölnek a római birodalomból, és ez nem csupán az adminisztráció, tehát ez a vas szilárdságú adminisztráció, hanem a birodalomból öröklik meg az egy birodalom, egy vallás elvét. A birodalomból öröklik meg ugyanazt a vallási szisztémát, ami a császárkort is jellemezte. Ugye a császárkor idején a császár volt egy személyben a politikai vezető, tehát a birodalom politikai ura, de ő volt egy személyben a legfőbb pap is, a Pontifex Maximus. Egy személyben egyesíti a politikai és a vallási hatalmat. Nos, ezt a rendszert örökli meg Európa, és mondom még egyszer, hogy nem légből kapott dolog ez, tehát ezt is igazolja a történelem. Mindazonáltal olyan világosan, olyan egyértelműen, mint ahogy ez a német történész fogalmaz. Schneidernek hívják ezt a német történészt, magyarul is megjelent Városok úrtól utópiáig című könyve, amelyben a következő mondatra lehetünk figyelmesek a 129. oldalon. De Róma nem tűnt el a föld színéről, mármint a nyugat-római birodalom bukása után, amikor Róma napja lehanyatlott. Tudnivik, a keresztény világ központjává fejlődött, és a pápák lettek a világbirodalmi hagyomány folytatói. A világbirodalmi hagyományok folytatói. Tehát ugyanazt a szerepet, amelyet az ókori császárság időszakában a császár viselt, ugyanezeket a szerepeket veszi át a római pápa, ugye ő próbálja megtestesíteni, és mind nagyobb sikerrel meg is valósítja, ő próbálja megtestesíteni a birodalom, illetve a nemzetek felettiséget, a birodalmi egység jelképévé vált. Tudnivik, Európa minden részében ugyanezt a vallást, ugyanezt a keresztény vallást telepíti meg, ezért beszélhetünk arról, hogy ez a vas hatja át Európa egészét. A Rómától örökölt vas hatja át a birodalom egészét. Ettől lesz a profécia értékelése szerint ez a birodalom erős. Ez fogja egyben tartani, majd mindjárt látjuk, hogy milyen sikerrel a birodalom egészét. Igen ám, de talán sokan itt összekuszálódnak, és az a kérdés kezdi el foglalkoztatni őket, hogy jó, hát ezt értem is. Ezt nagyjából látjuk is a történelemből, és hát örülünk annak, hogy a profécia ezt több mint fél évezreddel korábban már látta, erről kijelentést tett. Tehát a profécia ihletőjét Jézus Krisztus nem lepte meg. Na de hogy is van ez? Hogyan lett a kereszténységből hatalmi tényező? Ez az, amit nagyon sok ember nem tud hová tenni, hogy hát a kereszténységről mi azt tanultuk, hogy Jézus idejében, az apostolok idejében az kereszténység üldözött vallás volt. Üldözött vallásból hogyan lesz hatalmi tényező? Vagy úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy az apostoli kereszténységből hogyan lesz hatalmi kereszténység? Ez a kérdés megválaszolásra vár, és már is felhívom a kedves hallgatók figyelmét ezzel kapcsolatban, hogy Dániel könyve 7. fejezetét itt kell majd elővennünk, de mielőtt a 7. fejezetre térnénk, az Új Szövetségben egy levél, méghozzá a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél. Tehát Pál apostol 2. levele a Tesszalonika belieknek. Ez a levél nyílt jövendőlést tartalmaz arról, hogy hogyan ment végbe ez az átalakulás. Döbbenetes ez a leírás, mindenképpen megérdemli azt, hogy itt e helyütt megemlítsük. Tehát az említett levél 2. fejezete 1. versétől a következőket olvassuk. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami őhozzá lendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatvá magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok voltam. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Kedves hallgatók, mindenek előtt kezdjük szakasz elemzését a végénél. Miért mondja Pál apostol azt, hogy működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy azt, ami még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia? Hát ez talán a legrejtjelesebb üzenet. Ennek a kódját kellene mindenek előtt megfejteni. Higgyék el, kedves hallgatók, nagyon egyszerű. Tudnék, amikor Pál apostol ezt szavakat mondta, nyilvánvalóan Dániel könyve 2. és 7. fejezetét tartotta szem előtt. Úgy is mondhatnánk, hogy a 2. és a 7. fejezetet, ezeket a fejezeteket magyarázta, kommentálta. Ezért hivatkozik arra, hogy hát tudjátok ti meg, erről szóltam már korábban is. Az apostoli időkben, tehát az őskeresztény gyülekezetekben ezeket a könyveket olvasták, kommentálták, kutatták. Miért mondhatom azt, hogy a 2. és a 7. fejezetet kommentálta? Azért, kedves hallgatók, mert arra mutatott rá itt Pál apostol, hogy az a bizonyos hatalom, amelyet a vas és a cserép elegye képvisel, amiben ugye a vas a vallás jelen. És ugyan ezzel párhuzamosan a 7. fejezetben, emlékeznek a múlt előadásra, megjelenik a 4. vadállat, a 4. vadállat fején 10 szarv, de a 10 szarv között egyszer csak felemelkedik egy kis szarv. És a kis szarv tevékenységével kapcsolatban mond el a profécia számos dolgot, és többek között kiderül ebből, hogy ez egy olyan hatalom, amely kifejezetten vallási jellegű hatalom, hiszen vallási kérdésekben emel szót, vallási kérdésekben hallatja hangját, vallási kérdésekben rendelkezik. És azért mondja Pál, hogy előbb annak, ami azt visszatartja, félre kell az útból tolatnia, mert azt mondja, hogy amíg van ereje az egységes vasnak, Ez egy egyszerű történelmi lecke, amíg van ereje az egységes vasnak, addig nem veheti át ennek a helyét a vas és a cserép elegye, amíg van ereje a negyedik vadállatnak, annak a bizonyos, hát megnevezhetetlen külsejű, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős, így a profécia jellemzése, vadállat, tehát amíg ott áll a történelem színpadán, addig nem veheti át ennek a helyét a kis szarv. Hogyan lehet ezt lefordítani a történelem nyelvére? Kedves hallgatók, mikor lépett fel hatalmas és megdönthetetlen erőként a keresztény Róma? Akkor, amikor a császári Róma meggyengült. Hiszen komoly erőtényező volt már a korábbiakban is Róma, keresztény Róma, de amíg erős volt a császári Róma, az nem engedte, hogy felemelkedjék a keresztény Róma. De amikor meggyengült a politikai Róma, a császári Róma, ez utat engedett a keresztény Róma felemelkedésének. Ennyire egyszerű ez, Pál apostol nem akarta néven nevezni, nem akarta, hát hogy így mondjam, minden kártyáját kiteríteni, nem akarta a fölösleges támadásnak kitenni a keresztény gyülekezetet, hogy néven nevezi az akkori elnyomó hatalmat, a császári Rómát. Azt mondja, csak egy utalás erejéig, hogy annak, aki azt még most visszatartja, illetve ami azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Két nagy birodalom egymás mellett nem állhat meg. A keresztény nagy birodalom nem nőhet nagyjá, nem lehet hatalmi tényezővé addig, amíg az azt megelőző császári Róma erős és megdönthetetlen hatalmi tényező. Erre utalt át Pál apostol, meg kell várni ezt az időszakot, meg kell várni a keresztény nagy birodalom felemelkedésével azt, amíg a politikai erővel, a csak politikai erővel jellemezhető császári Róma nagy hatalmi tényező. Azán. De amit eddig is már hát sejtethettünk, illetve hát nem lehetett elrejteni, itt a Biblia egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy az a folyamat, ami a kereszténységben végbe ment, tehát az, hogy a kereszténység üldözött vallásból egyre másra üldöző vallássá válik, az, hogy a kereszténység az egyszerű apostoli kereszténységből hatalmi kereszténység lesz, ezt a Biblia egy kifejezetten negatív folyamatként ábrázolja. Mit mond erre? Azt mondja, ez a szakadás időszaka volt. Ez a szakadással jellemezhető, ábrázolható időszak. Ugye itt az eredetiben azt olvashatjuk, apostázia. Apostázia, ami körülbelül annyit jelent, hogy hitehagyás. Ugye a Bibliában a szakadás az egyenlő a hitehagyással. Ugye a hétköznapi szóhasználatban a szakadást mi annak a jelenségnek tartjuk fenn, amikor egy nagyobb egyház testéből kiválik egy kisebb egyház. Ugye ezt szokták nevezni szakadásnak. Vagy azt, amikor egy nagy egyház valamilyen oknál fogva ketté válik. Ugye ilyen szakadás volt például az 1054-ben végképpen végbe menő egyház szakadás, ugye a római birodalom ketté szakadt vallásilag keleti egyházra, Konstantinápoly központtal, és nyugati egyházra, Róma központtal. De a Biblia itt egészen másképpen jellemzi a szakadást, azt mondja, hogy ez a hitehagyás, az tudnélik, amikor a kereszténység feladja az egyszerűségét, feladja az apostoli jellegét, feladja a krisztusi jellegét, és hatalmi politikai ambíciókkal lép fel. Nagyon hosszú előadást és nagyon hosszú elemzést lehetne erről tartani. Megint csak nem akarom tréfásra venni a hangot, de van erről a folyamatról egy nagyon érdekes költeménye Vörös Sándornak, aki a következőképpen jellemezte a kereszténységben lezajlódó folyamatokat. Ezt mondja, héber látomás, görög szem egymást pocsékul elrontotta. Menggyümölcs és pokoltojás lett, paradicsomos rántotta. Kicsit mulatságos, de inkább tragikomikus. mert mivé válik a kereszténység, mihelyt más honnan is be akarunk innen-onnan emelni különböző eszméket, eszmerendszereket, mivé válik a kereszténység? Ehetetlen paradicsomos rántottává, ehetetlen elegy-belegy vallássá, amikor a Biblia nyilvánvalóan kimondja, hogy ehhez ne tegyünk hozzá, ebből ne vegyünk el. Mert mihelyt hozzátesz az ember valamit, vagy mihelyt elvesz belőle valamit, rettenetes lesz a következménye. Biblia nem olyan, amit úgy kedvünkre gyúrhatunk, gyurkászolhatunk, hogy nekem ez jobban tetszik, nekem ez jobban megfelel, ez szerintem jobban elképzelhető. Tehát a Biblia nem a szerintem vallása. Azért mondja a Szentírás azt például a második parancsolatban, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, sem semmi ahhoz hasonlót, amit az égben, az ég alatt, tengerben, tenger alatt látunk. Miért mondja ezt a Szentírás? Azt akarja nyilván tudomásunkra hozni, hogy ne akarjuk mi emberek az Istent a saját képünkre és hasonlatosságunkra átgyúrni. Ez az a parancsolat, amit a legnyilvánvalóbb módon félre söpörtek a középkori századok folyamán. Tudnék az, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, hogy Istent ne a mi saját kényünk, kedvünk szerint imádjuk, hanem úgy, ahogy ezt a Bibliában látjuk, lélek szerint és igazság szerint. Igazság és lélek, ezek egymást kiegészítő fogalmak. Amikor ezt félreteszik, amikor ezt mellőzik, annak a következményei borzalmasak, amiképpen láthatjuk is, hogy a kereszténység mivé fajult ennek következtében. Kedves hallgatók, itt azt mondja a Szentírás, hogy ráadásul nem egyszerűen a világhoz hasonlóvá lett a kereszténység, már ami az eszmeiséget illeti, már ami a hitbeli jelleget illeti, hanem sajnos földi hatalomként kezd fellépni az egyház. Ezt érzékelteti a Biblia azzal, hogy tulajdonképpen birodalmi úr, birodalmi fő hatalomként lép fel az egyház. Ezt érzékelteti így a Biblia, hogy fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ez a császároknak, a birodalmi teljhatalommal önmagukat felruházó császárok sajátossága, de itt még valamit hozzátesz a Biblia, ami az eddigieket meghaladja, ami minden eddigi próbálkozáson túlmutat. Pál apostol itt tudnék azt a Dániel könyve 7. fejezetéből vett részletet nagyítja ki. Amikor azt mondja a Dániel könyve 7. fejezetében a kis szarval jelképezett hatalomról a Biblia, hogy sokat szól a felséges ellen, nagyokat szóló szája volt. Hogyan lehetséges sokat szólni a felséges ellen, tehát a mindenható Isten ellen, hogyan lehet leginkább ellenében szólni? Nagyon sokan azt mondják kapásból, már elnézést a kicsit profán kifejezésért, hirtelen azt vágnánk erre rá, hogy hát természetesen úgy lehet leginkább ellene szólni, hogy nyíltan tagadjuk a létét. De nem. A leginkább úgy lehet az Istennel dacolni, hogyha a helyünkbe állítjuk magunkat. Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk, és most már végképp visszatérnénk Dániel könyve 7. fejezetére, időzzünk egy kicsit annál a folyamatnál, ami itt lezajlódott a kereszténységben. És hadd idézzem a kedves hallgatóknak Blaise Pascalt, immár sokadjára, idézhetném azt a mondását is, nem kis keserűséggel, amikor azt mondta, hogy lám, amikor az emberek nem tudják megtenni az igazságot hatalomnak, megteszik a hatalmat igazságnak. Ez sehol nem jutott annyira érvényre, mint éppen a kereszténységnél, hogy némelyek úgy gondolták, hogy a kereszténység csak úgy lehet hatalom, hogyha a hatalmat tesszük meg igazságnak. Ez egy borzalmas dolog, de én most nem ezt a gondolatát idézem, sőt nem is a gondolatokból idézek, hanem tetszenek látni, hát egy ilyen papírról kell idéznem. Miért? Hát én ezt lefordítottam körülbelül 7 évvel ezelőtt, Meg is jelentettük ezt a kis írását Pascalnak egy vidéki kis filozófiai folyóiratban, de hát az utolsó példányt is már odaajándékoztam valakinek. Azóta egy a számítógépről szoktam lehívni, hogyha szükségem van rá. Sajnos az 1999-ben napvilágot látott Blaise Pascal írások kötete, amelyben a fordítók Blaise Pascal kisebb műveit gyűjtötték egybe. Hát nem tudni, hogy a fordítók szándékából-e, vagy a kiadó dobta vissza, hogy a kiadó nem adott helyt ennek az írásnak, talán túl veszélyesnek ítélte, ezt sem jelentették meg. Azt tudnék, ennek az írásnak a címe a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Tudják, miért jó Pascalt olvasni? Pascal idejében is az embereket mi kötötte le? A katolikus protestáns vita, aztán a katolicizmuson belül a janzenista, jezsuita vita, ugye Pascal a janzenistákat képviselte, de ő szépen lassan elfelejtette ezeket a vitákat, és nem volt tekintettel senkinek a véleményére, ő vette a Bibliát a kezébe, és a Bibliával foglalkozott. Így történhetett meg az, hogy amikor például arról gondolkodott, hogy mi is az egyház, mitől egyház az egyház, akkor ő nem egyszerűen a saját kis janzenista közössége reformkísérletein mutatott túl, hanem túlmutatott a protestánsok elképzelésein is, a protestánsok reform próbálkozásain is. Mindjárt rámutatok arra, hogy miért. Tessenek megfigyelni. Mit mond? Milyen egyszerű szavakkal ábrázolja azt, amit hát olyan egyszerű lenne megértenünk. Az egyház születésekor csak is olyan keresztényeket láthattunk, akik az üdvösséghez szükséges hitpontok mindegyikében hiánytalanul fel voltak készítve. Ezzel szemben ma olyan vaskos tudatlanságnak vagyunk tanúi, hogy az sírás fakaszt mindazokban, akik gyengéd érzelmeket táplálnak az egyház iránt. Abban az időben az emberek csak hosszas vágyakozás és komoly erőfeszítések után léptek be az egyházba. Ma pedig minden nehézség, gond és erőlködés nélkül ott találják magukat. Csak is alapos vizsgálat után fogadták be őket, mostanság vizsgálat nélkül felvétetnek. Akkoriban csak azután fogadták be őket, miután megtagadták elmúlt életüket, lemondtak a világról, a testről és az ördögről. Manapság belépnek, még mielőtt képesek lennének ezen dolgok bármelyikét is megtenni. És így tovább folytatja Pascal ezeket a paradoxonokat, nagyon érdekesek és nagyon megkapóak. Mit kezdett pedzegetni Pascal? Egyszerűen a Biblia tanulmányozásából és az őskeresztény egyház történetének felelevenítésével? Azt, hogy az egyház hatalmi jellegével elfelejtkezett egy nagyon fontos tanításról, tudnék, hogy az egyházban nem születési alapon tartozunk. Az egyház nem attól egyház, hogy valaki megszületik valamilyen vallású szülők gyermekeként, és akkor oda tartozik, és azt sem tudja, vagy öntudatlanul lesz ilyen és ilyen vallás örökösévé, megörökli a szüleitől. A hitet nem lehet örökség tárgyává tenni, azt egyedül személyesen kinek-kinek Istentől, Jézus Krisztustól lehet elnyernie, és bizonyságát pedig kinek-kinek személyesen kell elnyernie, éppen ezért személyes döntésen kell alapulnia annak is, hogy valaki csatlakozik Jézus Krisztus követőihez. Hát ehhez képest a középkori egyházban még csak nem is születési alapon, ugye ez a legkevesebb, illetve ez a legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy születési alapon tartozott ki a birodalmi egyházba, de ráadásul, aki netán felnővén másként kezdett gondolkodni, és azt mondta, hogy ez nem jól van így. És kezdte ugyanezeket a határokat feszegetni. Azt hamarosan eretneknek fogják bélyegezni. Dániel könyve 7. fejezete nem véletlenül szól e hatalom, a kis szarv által jelképezett hatalom tevékenységéről úgy, hogy a magasságos egek szenteit megrontja. Teljesen természetes következmény, ahol hatalmi jelleget, erőszakos hatalmi jelleget ölt magára egy hatalom, lehet azt bármilyen szent külsőségekkel bevonni, az onnantól kezdve erőszakos hatalom. Ezért volt ilyen borzalmas a középkor, amilyen volt, keresztény üldözések, másként gondolkodók üldözése, a tudományok visszaszorítása, a tudományoknak a csak egyház által nagyon sokszor téves elgondolásokon alapuló karanténba zárása. A Vita Illata történelmi érdemekről című könyvemben például magam is bírálat alá vettem ezt a nézetet, hogy a középkori egyház a szellemtudományok nagy örökítője lett volna. Például ugye azt szokták mondani, vagy azt szokták felhozni, hogy lám-lám a Biblia is azt mondja, hogy a nap és a bolygók forognak a Föld körül. Ez sehol nem mondja a Biblia, kérem. Egy óriási tévedés, és sajnos, hogy ez is a Biblia karanténba zárása. Sehol nem mond ilyet a Biblia. Hogy ne lett volna igaz a Galileinek, Kopernikusnak és másoknak? Persze, hogy nekik volt igazuk, és nem mondtak a Bibliával ellentéteset. Na de a korabeli egyházi felfogással ez teljes mértékben ütközött. Hogyan lehet ilyet mondani? Börtönbe velük, halálra velük. Félelmetes korszak, és ezért lehet nevezni, hogy évszázadokra sötétbe borult Európa. Mert a lelkiismeret elnyomása, a szabad gondolkodás elnyomása, a szabad hitválasztás háttérbe szorítása tette ilyenni az európai történelmet. Ilyen borzalmassá, ilyen sötétté, ilyen csak nem elviselhetetlenné. Kedves hallgatók, mielőtt még egy döntő következtetésre a végén eljutnánk, hallgassunk meg még egy irodalmi szemelvényt, méghozzá Babits Mihály egy számvetését a kereszténység jellegének változásáról. Nagyon érdekes, hogy Babits is az őskereszténység jellemzéséből indul ki, és eljut gyakorlatilag a mai korig, hogy hogyan változtatott ilyen mértékben szint a kereszténység. Azt mondja, és az egyik döntő sorának tartom Babits Mihálynak, amikor azt mondja, Krisztustalan próféták, mondjatok már legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus. Hogy a középkor egyik legterhesebb öröksége, hogy évszázadokon keresztül azt gondolták, kénytelenek voltak azt gondolni az emberek. Mi több, a történelmi emlékezetben élő mai nemzedékek gondolnak vissza úgy ezekre az évszázadokra, hogy nyilván ez a kereszténység, ilyen a kereszténység. Bár megtudhatták volna az emberek, hogy nem ilyen az igazi kereszténység, Krisztus és az apostolok nem ilyen kereszténységet örökítettek az emberiségre. Hallgassuk meg tehát ezt a költeményt Babits Mihály vers apostolokról Nyári István előadásában.
2: Babits Mihály vers apostolokról. S jött az eke és átszántott a földön, de ki fog a fölszántott földbe vetni? Hol a jó mag, és hol van, aki szórja, a méltó kar, mely könnyen lendül égnek? Hol van Péter, aki látta a Krisztust, s látását bölcs lélekkel őrz is osztja? És hol van Pál, kinek nyelvehegyén az ismeretlen Isten neve kilobban? Az antikrisztusok megsokasodt. Az ég illata elveszik e bűzben. Uram, aki vagy, adj jelet magadról, igazgasd tévedt ebeid szimatját. Nem a kenyér a minden, sem a fajták állati tülekvése, ami most van. Krisztustalan próféták, mondjatok már legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus. A Szentléleknek gőze megapadt ma. Tartányaink betömte az aludt vér. Tudásunk megfogy. Házaink omolnak, és gépeink, mint szíveink kihűl. Nem a holtakat szánom már. Az élő ma százszor holtabb. Az eke nem új mag számára tört utat, hanem kidobta földünkből a régit, és elaszunk most. Vadak Gyerekként hát, barlangjainkba sunyva, kik egymást téptük, s még véres vicsorral, jobb struccfejünket néma kébe dugni, s szennyes korcsokban hörpenteni Istent. Ha nem igennek, legalább a nemnek hangzani kéne. A nem is talizmán, a nem is lélek, vigyétek a véres csorda elé, tán megint s hátra őköl. Tán nemet vettek, és igent arattak. Kisebzett, és fázik a mesztelen föl. Siessetek, hogy új búza borítsa, mielőtt az esztendő megöreg.
1: Hát igen, azt mondja a Babics, kisebzett és fázik a mesztelen föld. Az emberek vágytak, vártak az igaz evangéliumra, és ehelyett kaptak valami mást. Azt mondja a Dániel könyve 7. fejezete, hogy ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Nem kisebb dologra tesz kísérletet, mint Isten törvénye megváltoztatására. Véli, hogy megváltoztatja az időket. Kiről mondja ezt a Biblia, hogy ő az, aki dönt királyokat és tesz királyokat. Ő az, aki dönt idő felett. Ő az, aki megváltoztatja az időket és az időknek részeit. Erre utal vissza a 7. fejezet, hogy ő véli, hogy megváltoztatja az időket, és véli, hogy megváltoztatja a törvényt. Kisebzett és fázik a mesztelen föld, mondta Babics, vártak volna az emberek az evangéliumra, és még egyszer mondom, mást kaptak, nem igaz eledelt és nem élő eledelt. Dániel könyve 2. fejezete, 3. magyarázat gyanánt azt mondja a 43. versben, hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, amint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Kedves hallgatók, amit itt mond Dániel, annak a beteljesedése jó részt megtörtént, de ezzel kapcsolatban van még a legtöbb kérdőjel. Mert mit is akar itt tudomásunkra hozni a próféta? Azt, hogy a vas és cserép töredezettségével jellemezhető birodalom időszakában szüntelenül megpróbálják létrehozni vagy feleleveníteni a régi birodalmi egységet. Emberi mag által keverednek össze, próbálnak keveredni újra és újra a vas a cseréppel, de ezek a próbálkozások újra és újra kudarcot vallanak. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen át a botában elmondott valami. Nagyon is jól jellemzi ez a kis mondatocska az európai történelmet. Mert az európai történelem sok-sok évszázada, lassan ugye másfél évezredről beszélhetünk, miben írható le? Abban, ahogy egyes európai nemzetek kisebb-nagyobb időre az élre kerülnek, nagy hatalmi rangra kerülnek, és megpróbálják a saját vezetésükkel létrehozni a birodalmi egységet. Előbb a frankok, aztán a frankok helyébe a németek, a német-római birodalomról innentől fogva beszélhetünk, aztán ismét francia hegemónia, úgy nagyjából 14. Lajostól Napóleonig, aztán mind inkább német hegemónia, mondjuk Hitlerig bezárólag. És azt mondja a Biblia, az az érdekes, hogy itt olvashatunk először idői jövendőlést, hogy amikor ezek a próbálkozások a legerősebbek, a legerőteljesebbek lesznek, itt olvashatunk egyedül többes számú meghatározást, hogy azok emberi magáltal vegyülnek össze. Tehát amikor ezek a próbálkozások a legintenzívebbek lesznek, azt mondja a profécia, azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene, örök birodalmat, mely soha örökké meg nem romol. A Biblia itt előrevetíti, hogy sok-sok próbálkozás lesz még, sőt, lesz igazán hatalmas és világra szóló próbálkozás ennek az egységnek a megvalósítására. De ezt semmi más nem valósíthatja meg, ezt semmi más nem válthatja fel, csak az, amikor Jézus Krisztus elhozza azt az örök birodalmat, azt a bizonyos válva várt egységet. Ezzel voltak éppen megelőlegeztük az ötödik előadásnak is a lényegi magvát, hogy kísérlet történik Európa újraegységesítésére, de az a maga teljességében, vagy legalábbis tartósan, ugyanúgy nem valósulhat meg, mint ahogy eddig is minden próbálkozás Európa egységesítésére, illetve a világ egységének tartós fennmarasztására kudarcot vallott. Kedves hallgatók, ezzel együtt az ötödik előadás nem is csak azért lesz érdekes, hogy hogyan vall kudarcot ez a próbálkozás, hanem a negyedik előadás fényében lesz különlegesen érdekes, hiszen azt mondja a Biblia, hogy a kis szarv uralmát, tehát azt a bizonyos keresztény birodalmat sok-sok támadás fogja érni az európai történelem során. Bizonyos értelemben tengelytörés következik be a keresztény birodalom, nagy birodalom menetében. Erről fog szólni a következő előadás. És ehhez képest lesz majd igazán érdekes az ötödik előadás is. Mit is hagyhatnék a végére? Hoztam önöknek egy zenét, mert egy olyan előadáson, amely arról szól, hogy hogyan is következett be a hitehagyás a kereszténység történetében, nagyon nagy jelentősége lesz ennek a kis zenei részletnek. Felix Mendelssohn Bartholdy Elias, tehát az Illésről írt oratóriumának azt a részletét fogom majd bejátszani, amikor a hitehagyás időszakában, amikor Baál és Asera papok uralták Izrael vallásosságát, és amikor Illésnek kellett ítéletet gyakorolnia, akkor Felix Mendelssohn Bartholdy, én úgy gondolom, hogy ihletett módon ezt a kis bibliai részletet zenésíti meg, és ezt a kis betétet helyezi el, tudnék Mózes 5. könyve 6. fejezetének a híres hitvallását: Halld Izrael, halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr. Milyen nagy jelentősége van annak, amikor hitehagyás van és vallási zűrzavar, hogy térjünk vissza a Szentíráshoz. A Szentírás által sugallt hitvalláshoz, az élő Istenhez, a megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, mindenféle vallási hordalékot elfelejtvén. Elfelejtvén azt is, ami olyan nagy tehertétel a kereszténység történetében, és ami olyan kevés, olyan sok embert nem hagy nyugodni, hogy ha a kereszténység az igaz vallás, akkor miért követtek el ennyi galátságot, üldözést annak nevében? Ami elfogadható is lenne, ha nem közölné maga a Szentírás ezeket a jövendőléseket, amelyek arról tesznek tanúságot, hogy Jézus előre látta ezeket. Amiképpen ő maga is földi élete során előre bizonyságot tett arról, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, amikor majd titeket üldöznek és öldökölnek, mind azt gondolják, hogy isteni tiszteletet cselekszenek. De mindez csak azért cselekedhetik így, mert nem ismertek meg engem, sem az én atyámat. Üldözés, erőszakoskodás a kereszténység nevében miért lehetséges? Krisztus nem ismerése miatt. Ennyire egyszerű a Biblia válasza. Ennyire egyszerű lenne, ha a Bibliához folyamodnánk, és ez a csodálatos ária, a Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr, Biblia részlet alapján ezt juttassa emlékezetünkbe. A hitehagyás, a vallási zűrzavarok idején jó visszatérnünk a Szentíráshoz.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú idő.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Tesszalonika beliekhez írt első levél harmadik fejezetére irányítjuk figyelmünket.
4: Timóteus útján jött örvendetes hírek.
5: Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban.
4: Hálaadás az örömért, könyörgés további áldásért.
5: Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt. Amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenni a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen.
3: E fejezetnek az elsőtől az ötödikig terjedő verseiben a következőket olvashatjuk. Annak okáért, mivel hogy tovább már el nem tűrhettük, jónak ítélünk, hogy magunk maradjunk Athénban, és elküldtük Timóteust, ami Atyánk fiát és Istennek szolgáját, és munkatársunkat a Krisztus evangéliumának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől. Hogy senki meg ne tántorodjék a ma szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve, amint meg is történt és tudjátok. Annak okáért én is, mivel hogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértetté meg valami módon titeket a kísértő, és nem letté hiába valóvá a mi fáradtságunk. Az apostol vágyakozott az újonnan alapított gyülekezeteket újra meglátni. Súlyos teherként nehezedett szívére, hogy csak rövid ideig lehetett a tesszalonikaiak között. Hirtelen kellett távoznia, s mint jó lelkipásztor, kötelességének érezte, hogy tanítsa és bátorítsa őket. Az idő, a távolság és az ellenségek gyűlölködése meghiúsította vágyait. Ahogy Pál megfogalmazta, Sátán újból és újból megakadályozta, hogy hívei közé visszatérhessen Tesszalonikába, így az apostol az ezután következő legjobbat választotta. Lelki fiát, Timóteust küldte az új hívőket bátorítani és tanítani. Nagyon is bölcsen tette, hiszen az átültetés könnyen megy, de a gyökerezés hosszadalmasabb. A lélekmentés fontos részét foglalja össze ez a gondolat. Pál megértette ezt az elvet, és hűségesen alkalmazta is a Tesszalonika beliekkel. Timóteus örömhírrel tért vissza Tesszalonikából Korintusba, az idős apostolhoz, mely szerint a tesszalonikai hívők hite nem gyengült meg, szeretetük nem hagyott alább, szívesen emlékeznek azokra, akik a megváltás örömhírét elvitték hozzájuk, és újra szeretnék látni őket, tudnélik Pált és munkatársait. A hívők és a tanítók általában arra vágynak, hogy viszont láthassák egymást. A lélekmentő boldog, hálás, ha látja vagy rágondol azokra, akiknek életét korábban megnyerte. A hívők szintén hálásak. Elsősorban Krisztusnak adósai, de hálával adoznak annak az embernek is, akit Isten felhasznált arra, hogy az igazsághoz vezesse őket. A lelkészek és az evangélisták elmondják, milyen szorosan kötődnek azokhoz, akiket az Úrhoz vezettek. A közös öröm, a közös emlékek és a hívők hálája bizonyos mértékig vetekszik a legközelebbi rokonokhoz fűződő érzelmekkel. Külön figyelmet érdemel Pál apostolnak a Timóteusra hivatkozása. Legelsősorban atyánk fiának, mai szóval testvérünknek nevezi őt. Testvére megbízóinak, tehát azoknak, akik elküldik, és azoknak is testvére, akiket Tesszalonikában meglátogat. Az ilyen testvériség sokszor még közelebbi, még erősebb, mint a vér szerinti rokonság. A hitbeli különbség olykor eltávolodást eredményezhet az ilyen rokonok között, abban az esetben, ha a hívő rokon iránt a többiek ellenséges magatartást tanúsítanak, de legalábbis elhidegülnek tőle. Ugyanakkor Pál Timóteust úgy is említi, mint Isten szolgáját és munkatársát. Idézzünk Geréb Zsolt a Tesszalonika beliekhez írt levél magyarázata című könyvéből, annak az 54. oldalától kezdve. Fiatalkora ellenére Timóteus valóban egyik legjobb munkatársa Pálnak, aki szívvel, lélekkel, önzetlenül, hűségesen szolgálja az evangélium ügyét. Másodszor Isten munkatársának nevezi Timóteust. A Timóteust megtisztelő Isten munkatársa cím jelentése a következő. Isten az, aki munkálkodik az egyházért. Munkáját nem egyedül végzi, hanem elhívott szolgáival együtt. Az emberek munkája kiegészíti Isten munkáját. Isten és az ember tevékenysége nincs ellentétben. Munkájuk által nem versenyeznek egymással. Mindketten együtt dolgoznak ugyanazon ügy érdekében. A közös munkában az ember méltó helyet kap Isten mellett. Az ő megbízásából felelős szerepet kap az egyháza szolgálatban. A feladat elvégzéséről az ember Istennek ad számot, aki az egyház növekedésének csodáját végbe viszi. Timóteus a Krisztus evangéliumának a hirdetésében volt Isten munkatársa. Isten, mint ige hirdetőt emelt az egyház szolgálatába. A misszionáriusok elsőrendű feladata a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet hirdetése. Küldetésének célja a magára maradt gyülekezet erősítése és intése volt. Mind az erősítés, mind az intés a pásztori szolgálat fontos teendője. A fiatal egyházat beszéde és példája által kellett Timóteusnak erősítenie, hogy a próbák között megálljanak a hitben, szilárdak legyenek a kísértésekkel szemben, és álhatatosan járjanak a megkezdett úton. Továbbá személy szerint kellett intenie, bátorítania a hívőket, hogy a csüggedés, kétkedés, a bűn csapdái ne térítsék el őket a hittől. Mindkét lelki gondozói szolgálata gyülekezet hitére néz. Ha megállnak a hitben, a gyülekezet meg van mentve. Ha növekedik a hitben, akkor előre haladnak. Ha hanyatlanak a hitben, szétesik a gyülekezet. Timóteusnak különösen a hitben gyenge, törékeny és ingatag hívőket kellett erősítenie és bátorítania, hogy a gyülekezet életében előállott szenvedések hatására ne inogjanak meg. A személyes lelki gondozás által meg kellett előznie, hogy némelyek megtántorodjanak az új élet útján. Az apostol számára mindenki fontos. Ő minden egyháztagért felelősséggel tartozik urának. Ezért senkit sem akar elveszteni a Krisztus nyájából. Azok a szorongattatások, amelyek próbára tették a tesszalonikaiak hitét, Pál szerint nem véletlenül következtek be. A hívő számára a megpróbáltatás nem idegen állapot. A szenvedés ugyanúgy hozzátartozik életéhez, mint az öröm utáni reménység. A kereszthordozás által a gyülekezet Krisztust követi, aki példát mutatott az övéinek a Golgotán. Pál hasonlóképpen vállalta a háborúságot az evangéliumért missziói útjain. Az őskeresztény egyház számára a szorongattatások, nyomorúságok, kísértések, háborgattatások az utolsó idők jelei voltak, amelyeket Jézus megjövendőlt, és amelyek megvannak örökítve Máté evangéliuma 24. fejezetében. Aki a szenvedések között nem tántorodik meg, és mindvégig álhatatos marad, elnyeri Isten országát, az üdvösséget. A gyülekezetet nem érte váratlanul a korán bekövetkezett szorongattatás. Az apostol idejében felkészítette a tesszalonikai hívőket erre. Nem keltett hamis illúziókat szívükben sorsuk felől. Ott léte alatt többször megmondta, Krisztus eljövetel előtt szenvedésben lesz részük. Aki előre fel van vértezve a kísértésekre, nem botránkozik meg a próbán, és jobban elviseli azt. Térítő útjának állomáshelyein sokszor volt üldözésben része. Pál tudta, hogy Tesszalonikában sem lesz másképp. Ezért intette előre a hívőket. Az események hamar igazolták előrelátását. A háborúság bekövetkezett, és a tesszalonikaiak tanúi voltak Pál bántalmazásának, amely távozásra kényszerítette. Tesszalonikából való távozása óta minden kapcsolata megszakadt a gyülekezettel. A nagy távolság miatt nem kapott semmi hírt. A gyülekezet sorsa felüli bizonytalanság egy idő után elviselhetetlenné lett számára. Ekkor határozta el, Timoteust elküldi Tesszalonikába, hogy tudomást szerezzen a gyülekezet hitéről. Attól félt, hogy távollétében meggyengült a gyülekezet. Ezért kérdi aggodalmasan, nem kísértette meg titeket a kísértő? A pásztor nélkül maradt nyájból sokat elragadhatott volna a sátán. Sikeres akciója által a kísértő meghiúsíthatta volna a Pál tesszalonikai munkáját. A vereség esetében minden fáradozása, gyülekezetépítő tevékenysége hiába való lett volna. A gyülekezet elesésével csődöt mondott volna az apostol küldetése. A gyülekezet iránti aggodalma annyira megnövekedett, hogy Timoteus küldetése mellett döntött. Eddig az idézet Geréb Zsolt kommentárjából. Olvassuk a Tesszalonika beliekhez írt első levél, 3. fejezetének a 6-tól a 13-ig terjedő verseit. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timoteus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Ezáltal megvigasztalottunk rejátok nézve, atyám fiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által. Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok, ami Istenünk előtt. Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipotolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és a mi atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenek ki a szentségben, ami Istenünk és atyánk előtt, amikor eljö a mi Urunk Jézus Krisztus, mindenő szenteivel egyetemben. Eddig a bibliai ige szakasz. Mai adásunkban már említettük a 6. versnek a lényegét, mely szerint Pál apostolt megörvendeztette a Korintusba visszatérő Timoteus által hozott örömhír, mely szerint a tesszalonikai hittestvérek megmaradtak a hitben és a szeretetben, szívesen emlékeznek Pálra és munkatársaira, és újra látni szeretnék őket. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a tesszalonikai levéllel kapcsolatos kommentárjából az 58. oldaltól kezdve. A Timoteus szolgálata nyomán vett örömhír megvigasztalta az apostolt. megvigasztalodott az olvasók hite felől, akiket testvéreinek nevezett. Érettük aggódott hosszú időn át, s most rájuk nézve vigasztalódik meg, a munkatárs visszatérése után. Annak örvendezett legjobban, hogy Isten munkája folytatódik Tesszalonikában, és a Krisztus egyháza most is él. A bátorításra szüksége volt az apostolnak, már csak a Korintusban ránehezedő szorongattatások miatt is. Missziói útjai alatt sokszor kivette részét Krisztus szenvedéseiből. Szükségében azonban sohasem maradt magára. Küzdelmei között újra meg újra megtapasztalhatta Isten vigasztalását. Most Timóteus által nyert vigasztalást. A Timóteus és Pál példája arra utal, az egyház szolgáinak ugyanúgy kell bátorítaniuk egymást a próbák között, mint az egyház többi tagjait. Egy gyülekezet lelki gondozója csak úgy végezhet pásztori szolgálatot, ha ő is lelki gondozásban részesül, akár a szolgatársak, akár a gondozott hívők részéről. A tesszalonikaiak felüli örömhír olyan nagy hatással volt az apostolra, hogy egyszerre felé lett nyomott lelki állapotából. A gyülekezet miatti aggodalma, félelme eloszlott a hír hallatára. Életkedve újból visszatért. Ezáltal azt fejezi ki, hogy élete a gyülekezet hitétől függ. Ő csak akkor él, ha az eklézsia megmarad a hitben, ha szilárdan áll az Úrban. Tehát Pál örömét a gyülekezet hite és helytállása okozta. Tudta, hogy ez nem a hívők érdeme, hanem Isten kegyelmének az ajándéka. Isten műve, hogy a gyülekezet megőrizte keresztjén mi voltát. Ezáltal nem csak a tesszalonikaiak részesültek Isten adományában, hanem Pál is. A hívők felett érzett öröme szintén Isten ajándéka. Az örömből hála fakad, mely imádságban jut kifejezésre. A hálaima eukarisztia, az Istentől jövő kegyelem visszaadása Istennek. Az apostol már hálát adott a levélben Istennek a gyülekezet hitéért. Timóteus beszámolóját hallgatva úgy érzi, hogy hálája nem méltó Isten mindazon munkájához, amelyet a tesszalonikai egyházért tett. Most látja, Isten kegyelme ajándéka olyan nagy, hogy az képtelen valaha is viszonozni. Timóteus beszámolója megnyugtatta az apostolt. Az örömhír azonban nem csillapította régi vágyát, a szemtől szemben való látás kívánságát. A közvetett kapcsolat megteremtése után most újból felcsillan előtte a személyes találkozás reménye. Istenhez fordul, hogy az emberi lehetőségek kimerülése után ő adjon alkalmat a hívők meglátogatására. Isten az, aki megnyithatja előtte a Tesszalonikába vezető útat. Ezért imádkozik olyan szenvedélyesen és kitartóan, éjjel és nappal. A maga számára azt kéri Istentől, hogy missziói útját vezesse Tesszalonikába. Apostoli tevékenységét tehát nem önkényesen végezte. Elhívása óta Isten vezette életét, ő irányította missziói munkájának minden részletét. Mint Krisztus apostola hűségesen hajtotta végre küldetését. Engedelmesen szolgálta Krisztus egyházának ügyét. Urának parancsát, naponkénti utasítását imádkozásban, az Istennel való beszélgetésben nyerte el. Az apostolok cselekedetei alapján tudjuk, hogy Pál kívánsága csak néhány év múlva teljesült, csak a korintusi és efézusi működése után látogatja meg újra a macedóniai egyházat. Másodszor az apostol az egyházért imádkozik. A magára maradt hívők belső életét, keresztjén állapotát az Úrra bízza. Arra kéri Jézus Krisztust, távolléte alatt gyarapítsa a gyülekezetet a szeretetben. A növekedés az élet jele, feltétele. Ha a gyülekezet élni akar, szüksége van az állandó növekedésre, a belső gyarapodásra. Az apostol már elismerte, hogy a gyülekezet gyakorolja a szeretetet. A szeretet gyakorlását azonban fokozni kell. Intenzitását, erejét mindegyre növelni kell. A szeretet jeleit, megnyilvánulási formáit, hűség, türelem, kegyesség, jóság, stb., lásd az 1. Korintusi levél 13. fejezetét, meg kell sokasítani a közösség életében. A tesszalonikai egyház eddig is gazdag volt a szeretetben. Az apostol azért imádkozik, hogy a gyülekezet most még inkább bővölködjék. A szeretetnek szét kell áradnia a gyülekezetben. A Krisztusból kiinduló szeretet két irányba hat. Egymás iránt és mindenki iránt. Az egymás iránt való szeretet a testvéri szeretetet jelenti, mely a gyülekezet tagjait kapcsolja össze. Pál azt akarja, hogy a testvéri szeretet addig növekedjék, amíg a hívők szívéből az önzést mind kiszorítja és teljesen betölti őket. A szeretet másik formája a mindenki iránt való szeretet, amely nem csak a keresztény testvérekre néz, hanem minden emberre, még az ellenségre is. A keresztjének szeretete mindenkit át kell, hogy fogjon, mindazokat, akikkel a gyülekezet tagjai a mindennapi életben kapcsolatba kerülnek. Tehát nem csak az atyafiakat, hanem a kívülállókat, az ellenséges érzelműeket is. Az egymás iránti szeretet nem öncélú. Végső rendeltetése abban áll, hogy mindenki iránt szeretetté váljék. A gyülekezetért imádkozó apostol továbbá azt kéri Istentől, hogy erősítse meg a hívők szívét. Az erősítés célja, hogy a gyülekezet fedhetetlen legyen a szentségben, Jézus visszajövetelekor. A pásztori szolgálat által Pál arra törekedett, hogy a gyülekezet méltó legyen urához az utolsó napon. A fedhetetlenség a szentségben mutatkozik meg. Pál leveleiben a szentség az új erkölcsi állapotot jelzi, az erkölcsi tökéletességet. Isten azt akarja, hogy az elhívottak tökéletesek, szentek legyenek, hozzá hasonlóak. Kérjük őt, ami Urunkat, segítsen minket, hogy Krisztus visszajövetele ebben az állapotban találjon mindnyájunkat.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a közös Biblia tanulmányozáson, amelyen egy-egy alkalommal, egy-egy Biblia alaptanítással foglalkozunk. Mi a mai napon az ötödik témakörhöz érkeztünk, amelynek a címe a második advent és a vele kapcsolatos jelek. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele, és azok a jelek, amelyekről felismerjük Jézus Krisztus eljövetelének közelségét. Azok, amelyeket Jézus Krisztus és az apostolok előre elmondtak, amelyek teljesedni fognak, amelyek jelzik, hogy a világtörténelem nagy óráján az emberiség története valójában hol is áll. Hol is utazunk, mennyi van még hátra földi életünkből. Ezzel fogunk foglalkozni ebben a témakörben, azonban egy-két szó erejéig emlékezzünk vissza arra, amit a múltkor tanultunk a bűnrendezés dimenziójáról. Láttuk azt, hogy részből áll a bűnrendezés módja, az, amit Isten tett a megváltásunkért a múltban. Ugyanakkor mi a mi részünk, mi az, amit Isten tőlünk vár el, hogy nekünk meg kell tennünk, és azt szerint élnünk, ahogy Isten a Szentírásban megmondja. Találkoztunk azzal, hogy Jézus Krisztus lefizette a megváltás díját, a második halálárát, a bűn büntetését elszenvedte minden emberért a Golgotai kereszten, majd láttuk azt, hogy Jézus Krisztus szeretne bennünket megszabadítani a bűn hatalmától, és ha ezt mi is akarjuk, és kérjük tőle, és együtt munkálkodunk vele, akkor ez megtörténik. És csak azok, és akkor, amikor Jézus Krisztus eljön, azok fogják örökölni a mennyet, akik megszabadultak a bűn hatalmától, és Jézus Krisztus második eljövetelekor pedig megszabadulnak a bűn jelenlététől is, úgy és azzal, hogy Jézus Krisztus magához veszi a hűséges gyermekeit, és magával viszi fel a mennybe. Utána láttuk az, amit nekünk kell megtennünk, hogy hozzá kell jönnünk, és amikor a Szentlélek felébreszti bennünk azt az ismeretet, azt a valódi állapotot meglátjuk, amilyenben vagyunk, és belátjuk azt, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, szabadítóra vágyunk, és szabadítót keresünk. Szabadító csak egy van, ez a Jézus Krisztus, és hozzájövünk, kérünk tőle erőt, hogy bánkodhassunk bűneink felett, majd utána megvalljuk bűneinket, és erőt kérünk tőle, hogy segítsen meg bennünket, hogy megszabadulhassunk a bűntől, hogy győzedelmeskedhessünk Sátán kísértései, a mi vágyaink felett, egy szóval a mi bűnös vágyaink felett és bűneink felett. Miután ezt múlt alkalommal részletesen megbeszéltük, megtárgyaltuk, akkor ma nyissuk fel a Szentírást, Zsidókhoz írt levél 9. részének 28. versében, ahol erről a nagy eseményről van szó, Zsidókhoz írt levél 9. rész 28. versében, ezeket a szavakat találjuk feljegyezve. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatott sokak bűnének eltörlése véget, másodszor bűnnél ül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Kedves jelenlevők, két nagy eseményről számol be ez a rövid bibliai kimutatás. Jézus Krisztus első eljöveteléről és annak céljáról, majd második eljöveteléről és annak céljáról. Elmondja nekünk Isten itt, hogy Jézus Krisztus először eljött, hogy ő feláldozza az ő életét az emberiség megváltásáért. Ezt megtette már majdnem 2000 évvel ezelőtt. Azonban beszél egy másik nagy eseményről is, és azt mondja el, hogy Jézus Krisztus nem csak először jött el, hogy megváltson bennünket, mert ha csak először jön el, és nem fog újból másodszor eljönni, akkor ott van a nagy kérdőjel, hogy miért jött el először is. Mert Jézus Krisztus első eljövetelének az ő dicsőséges második eljövetele adja meg az értelmét, mert az igében, a Szentírásban azt olvastuk, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják, hogy azoknak örök életet hozzon. Jézus Krisztus megígérte, hogy ő újból el fog jönni, és megígérte azt, hogy végső sorban az a célja a második eljövetelével, hogy azok, akik értékelték Jézus Krisztus Golgotai áldozatát, akik hozzájöttek, akik akaratát cselekedték, megbékéltek vele, és bűnbocsánatot kértek tőle, és megszabadultak a bűn hatalmától, azok az emberek Jézus Krisztussal élhessenek egy örök életen át. Jézus Krisztus az utolsó vacsora után, amikor tanítványaival ment Gecsemáné kertje felé, beszélgetett velük, és akkor adta azt az ígéretet, amelyet János evangéliumának a 14. részében az első 3 versben találjuk. Így hangzik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus bátorítja tanítványait, és az ő dicsőséges második eljöveteléről a legvilágosabb kijelentést és eljöveteinek céljáról adta itt ebben a felolvasott ige szakaszban, azon a sorsdöntő éjszakán, csütörtök este az utolsó vacsora után. És itt azt mondja Jézus, ami drága jó megváltónk, én elmegyek, és helyet készítek nektek. És ha ez a helykészítés majd meg lesz, megtörténik, befejezem, akkor én újból eljövök. Mert én először azért jöttem el, hogy eljöhessek másodszor is. Hogy én magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus azt mondja el nekünk, nekem az a vágyam, hogy a földről megmentsem mindazokat az embereket, az én második eljövetelemkor, akik engemet szerettek mindennél és mindenkinél, akik életükben engem tettek az első helyre, akik követtek engem, az én tanításaim szerint éltek, és boldogan készültek a velem való találkozásra. Itt látjuk azt, hogy Isten végcélja az, hogy a földi gyermekeit, akik őt választják Istenüknek és megváltójuknak, azokat egyesítse a mennyei családdal, hogy újból egybe legyenek szerkesztve, az ő gyermekei egyek legyenek a fizikai értelemben is. Mert ezt olvassuk Efézus beliekhez írott levél első részének a 10. verséből, az időknek teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Mikor történik meg, mikor valósul meg Istennek ez a terve, hogy az ő földi gyermekeit és mennyei hűséges lényeit egybeszerkessze, egyesítse, hogy egyek legyenek, ahogy Jézus Krisztus főpapi imájában imádkozott atyához, hogy egyek legyenek, mint mi, azok itt a földön, akik őt követik, és az ő dicsőséges második eljövetelekor pedig azok, akik a mennyben vannak, és azok, akik itt hűségesen követték a földön, azok egyesüljenek, és együtt legyenek fenn a mennyben. Én várom azt a napot. Kedveseim, várják önök is? Készülnek erre a találkozásra? Ez meg fog történni. Függetlenül attól, hogy mi hisszük, vagy nem hisszük. Hogy komolyan gondolunk erre a nagy eseményre, úgymond világrengető eseményre, mert hisz az egész emberiség története e két esemény körül fordul meg. Jézus Krisztus első és második eljövetele körül. Gondoljunk erre, ez meg fog történni. Csak egy párhuzamot szeretnék említeni Jézus Krisztus első és második eljövetele között. Isten évszázadokon keresztül különböző proféciákban, jövendőlésekben mondta el mindazt, ami az első eljöveteléhez tartozik. És megmondta, hogy Jézus eljön. Megmondta, hogy miért jön el. Megmondta, hogy hogyan jön el. Hogy szűztől fog születni, és így tovább. Sok mindent elsorolt. Sajnos az emberek nem hitték. Azonban függetlenül attól, hogy az emberek hitték, vagy nem hitték, de amikor az Isten tervében eljött az idő, hogy Jézus Krisztus elküldje erre a földre, akkor az megtörtént. Nem az emberek hite, vagy hitetlensége szabta meg azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni előttől, vagy nem. De ugyanez érvényes Jézus Krisztus második eljövetelére is. Ő megígérte, és Isten nem ember, hogy hazudjék. Amit Isten megmond, az úgy van, az amen, azon változás nincs, és változás árnyéka sem. Akár hiszi a ma embere, akár nem, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, az meg fog történni. Akár készülünk rá, akár nem, akár életünk célja az, hogy naponta cselekedjük az Isten akaratát, vagy egyáltalán nem is törődünk velünk, mert nem érdekel az, hogy Jézus Krisztus jön, vagy nem jön. Az meg fog történni. És meg fog történni mindaz, amit Isten a Szentírásban Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban elmondott. Ezért mi ebben a témakörben számos kérdésre szeretnénk választ keresni a Szentírásból. Először arra, hogy Jézus Krisztus hogyan jön el, majd mi történik Jézus Krisztus eljövetelekor, akkor milyen jeleket találunk, amelyeknek segítségével eltájolódni tudunk az emberiség történetében, hogy hol is állunk, és természetes, hogyan tudunk felkészülni Jézus Krisztus eljövetelére. Először vegyük fontolóra az első kérdést. Hogyan jön el Jézus Krisztus? Én nem vagyok hajlandó, és időt sem töltök arra, hogy arról beszéljek, hogy mi mindent tanítanak az emberek Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Mert nem az érdekel bennünket. Bennünket minden témakörnél az érdekel, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatban Isten mit mond. Mert az igaz, az megáll, és az meg lesz. Akár egyezek vele, akár hiszem, akár becsmérelem, akár közömbös vagyok az isteni kijelentések iránt, az meg lesz. Ezért olvassuk Jézus Krisztus kijelentését az ő második eljövetelével kapcsolatban, hogy hogyan fog Jézus Krisztus eljönni. Máté evangélium a 24. részében találjuk a 27. versben. Mert amiképpen a villámlás napkelettől támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Nagyon egyszerű kép, nagyon ismert mindannyiunk számára. Ahogy a villámlás napkelettől napnyugatig végig cikázik az égen, úgy lesz látható Jézus Krisztus eljövetele is. Ami azt jelenti, nem úgy jön el Jézus Krisztus, hogy a földnek bizonyos részén látható csak, vagy egyes városokban látható, a világ többi részén pedig nem. Ez az összehasonlítás, ez egy nagyon szép összehasonlítás. Gyermekkoromban emlékszem, édesanyám nagyon félt a villámlástól. Belebújt a párnába. Én kisgyerek voltam akkor. Nem féltem. Azonban, amikor felcseperedtem, egy dolgot leellenőriztem. Becsuktam a szemem, hogy ne lássam a villámlást. Azonban, akármennyire beszorítottam a szempillámmal a szememet, azon is átvillant a villámlás. Nem rejtőzködhet el senki sem Jézus Krisztus eljövetele elől, mert mindenki meg fogja látni. Jelenések könyvében, az első rész 7. versében azt találjuk feljegyezve, hogy eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Hány szem? Minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Ezzel Isten érzékeltetni akarja velünk azt, hogy senki, de senki nem rejtőzhet el Jézus Krisztus eljövetelétől. Nem bújhat el, nem akárhova megy, a sziklák barlangjaiba, vagy a valamilyen búvóhelyre, vagy atombiztos helyre. Nem rejtőzködhet el senki sem Jézus Krisztus eljöveteléről. Minden szem meglátja őt. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus nagy hatalommal és dicsőséggel jő el, ahogy már láttuk is, olvassuk a 30. versben ugyanúgy Máté 24-nél. És akkor felteszik az ember fiának jel az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, nagy hatalommal és dicsőséggel. Miért fog sírni mindenki? Itt azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor, amikor eljön az ég felhőjében, akkor sír a föld minden nemzetsége. Hadd bocsássam már előre, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor, Jézus Krisztus két csoportba fogja osztani az embereket. Egyik csoportban azokat, akik elkészültek, a másikban pedig azokat, akik nem készültek el. Önök is, én is, csak az egyik csoportban lehetek, és lehetünk. És azok, akik elkészültek, örömükben sírnak, újongnak, hogy hitük, reményük teljesedett. Az, amit hittek egész életükön keresztül, az most valóság, eljött Jézus. A másik csoport viszont azért fog sírni. Sokan közülük azért fognak sírni, mert tudták, olvasták a Szentírást, vallásos emberek voltak, de elmulasztották a felkészülést Jézus második eljövetelére. Azért sírnak. A többi része, akik nem készültek el, pedig sírnak azért, hogy ők elveszítették azt, amit nem hittek. Hogy megvalósította Isten azt, amivel ők nem törődtek. Tehát mégis Isteni az utolsó szó. Mégis ő győzött. Hiába dacoltak Isten kijelentései ellen. Hiába becsmérelték. Hiába vetették latba értelmi képességüket, tudásukat, hogy az embereket eltántorítsák a Jézus Krisztus eljövetelének igazságától. Ez nem sikerült nekik. Kedveseim, mindannyian e két csoport valamelyikében leszünk. De azt most határozzuk meg. Jézus Krisztus eljön dicsőséggel, és még valami nagyon fontos, amit kell hangsúlyoznunk Jézus Krisztus eljöveteléről, az az, hogy meglepetésszerűen jön el. Váratlanul jön el. Amikor az emberek mindennel el vannak foglalva, minden jobban érdekli őket talán, mint maga az, hogy jön-e Jézus Krisztus, vagy nem. Ugyanitt a Máté evangélium a 24. részében először a 36. verset olvasom. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Ez egy nagyon fontos kijelentés, és fontos tudnivaló. Tehát váratlanul jön el azért, mert senki sem tudja, hogy mikor lesz. Még akik várják, akik teljes hittel és szeretettel készülnek a vele való találkozásra, azok sem tudják. Jézus azt mondta, még az ég angyalai sem tudják. Egyedül az Atya tudja Jézus Krisztus eljövetelének idejét. És ezért ne engedjük meg, hogy a sátán vagy képviselői azzal tévesztenek meg bennünket, hogy bennünket jobban érdekeljen az ideje, hogy mikor jön el, mint a felkészülés fontossága. Majd ugyan ebben a részben a 42-től a 44-ig terjedő versekben ezt olvassuk. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedni, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Jézus Krisztus felhívással fordul mindannyiunkhoz, hogy készek legyünk arra az időre, és itt jelzi azt, hogy mennyire váratlanul fog beköszönteni Jézus Krisztus második eljövetelékor, ugyanúgy, mint először is. És itt egy párhuzamot, egy példát hoz, és azt mondja, ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában, melyik idejében, reggel, korahajnalban, éjfélkor, sötét éjszakában, mikor jön a tolvaj, akkor vigyázna. De senki sem tudja azt, hogy a tolvaj mikor tör ránk. Így Jézus Krisztus eljövetelésen nem tudjuk. Ezért kell készülnünk. De ami Jézus Krisztus eljövetelét illetni, szeretnék még egy párhuzamot hozni. Itt azt olvastuk a 44. versben, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Miért lényeges ez nagyon? Azért, mert kedveseim, tudjuk-e azt, hogy mi meddig élünk? Ezért figyelmeztet bennünket Isten arra, hogy ne a dátummal legyünk elfoglalva. Mert hogyha tudnánk is a dátumot, hogy például eljön 2 év múlva, pontosan mához 2 évre Jézus Krisztus eljön az ő dicsőségében. De mit ér az, ha én 2 hét múlva meghalok? Akár szerencsétlenség áldozata leszek, vagy pedig természetes halállal. Mit ér az, hogy nekem még majdnem 2 évem lett volna Jézus Krisztus eljöveteléig? Én többé nem tudok jelenben semmit sem változni, miután meghaltam. Az élet a jellemformálás ideje. Addig tudunk megbékélni Istennel és embertársainkkal, amíg élünk. És az az életidő számunkra a lényeg, hogy mi ebben az időben készüljünk el. Nem az a lényeg, hogy Jézus Krisztus eljövetelének dátumával foglalkozzunk, és az kössön le bennünket, és számolgassuk, hogy még mennyi van hátra. Ezért tanácsol bennünket Isten mindig, amikor a felkészülésről beszél, hogy ma az ő szavát halljátok meg, de keményítsétek a szíveteket. Mert a ma miénk, holnap már mi? Nem tudjuk. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezért mondja itt, vigyázzatok, azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Ha mi ma meghalunk, akkor az azt jelenti, mintha Jézus Krisztus már eljött volna. Függetlenül attól, hogy még van egy bizonyos idő az ő eljöveteléig, mi befejeztük az elkészülés lehetőségét országa számára. Mivel azt mondja Jézus Krisztus, hogy nagyon sok hamis próféta fog megjelenni az ő dicsőséges második eljövetel előtt, azért kell nagyon világosan tudnunk, értenünk és hinnünk azt, hogy hogyan is lesz Jézus Krisztus eljövetele. Tehát, hogy minden szem meglátja őt. Tehát nem egy zugolyában, nem a világnak egy sarkába történő esemény Jézus Krisztus eljövetele, hanem az egész világra kiterjed, utána az, hogy dicsőséggel jöjj el, és még egy dolog váratlanul jön el, erről beszéltünk eddig. Azonban, hogy Jézus Krisztus valójában, hogy mi felismerjük Jézus Krisztus második eljövetelét, még egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Mi történik Jézus Krisztus második eljövetelekor? Ezek a dolgok azért nagyon lényegesek, mert a Jézus Krisztus második eljövetelét a sátán meg fogja hamisítani. Például a Jelenések könyvének 13. részében leírja azt, hogy még tüzet, tehát villámlást hoz le az égből, utánozza azt a dicsőséget, amivel Jézus Krisztus eljön, csak természetesen nem lesz olyan. És akkor nézzük, mi történik, amikor eljön. Olvassuk el Jelenések könyvéből, 6. részből, a 14-től a 16-ig terjedő verseket. Itt leírja először azt, hogy a fizikai világban mi fog történni, amikor Jézus Krisztus eljön. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak szín elől, aki a királyi székben ül és a bárány haragjától. Milyen esemény történik meg, mi lesz meg, mi történik meg amikor Jézus Krisztus másodszor eljön. Azt olvassuk, és eltakarodik az ég, mint egy papírtekercs. Össze lesz göngyölítve, és minden hegy és sziget helyéből el lesz mozdítva. Vagyis visszaáll az eredeti édeni rend. Mert valamikor a kontinensek egyben voltak. Ezt a tudósok is ma bebizonyították. Visszaáll minden az eredeti helyére, ahogy volt Jézus Krisztus második eljövetelekor. Utána azt mondja, hogy az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs. Hadd mondjam el, kedveseim, azt, hogy nekünk ezt ma sokkal könnyebb hinnünk és értenünk, mint azoknak, akik 50 vagy 2 emberöltővel ezelőtt éltek a Földön. Vannak lukak az ózon rétegben, ahol a napsugarai rákot keltően esnek a Földre és az emberre. Küszködik az emberiség és fél a jövőtől azért, mert ezek a lukak mindinkább nagyobbodnak, és ezeken a lukakon eltávolodik a Föld felületéről a levegő, és alkalmatlanná válik az élet a Földön, és még sok minden mást el lehetne zsorolni. De Jézus Krisztus azt mondja, ez meg lesz. Hogy pontosan hogy lesz, nem mondja el, de azt mondja, ez meg lesz. És mi ennek az előjeleit az ózonokapán látjuk. És elmondja még azt, hogy amikor az emberek meglátják, hogy Jézus Krisztus jön, akkor kiáltanak a hegyeknek és a kősziklának, hogy rejtsetek el minket annak színe elől. De ahogy az előbb olvastuk, és láttuk, amit Jézus Krisztus mondott az eljövetelével kapcsolatban, Jézus Krisztus elől, amikor ő jön, senki nem rejtőzhet el. Hiába könyörögnek a faj és a kőistenekhez. Nem tudnak segíteni rajtuk akkor sem, de nem tudnak ma sem. Tehát itt látjuk, hogy az ég eltakarodik. Melyik lesz a másik nagy esemény, amikor Jézus Krisztus eljön? Tesalonika beliekhez írott első levélben, és a 4. részben, a 16. versben találjuk feljegyezve azt a nagy eseményt, ami történni fog Jézus Krisztus második eljövetelekor. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Megtörténik a feltámadás. Azonban itt hangsúlyoznunk kell, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor nem fog minden ember feltámadni. Nagyon határozottan és világosan, egyértelműen mondja a Szentírásban azt, hogy csak azok támadnak fel Jézus Krisztus második eljövetelekor, akik Krisztusban elaludtak. Tessenek megfigyelni, nem azt mondja, hogy Krisztusban meghaltak, Krisztusban elaludtak. Azt jelenti, hogy akik elkészültek földéletükben Jézus Krisztus eljövetelére, akár 5, 10, 50, 100, vagy 1000, vagy 2000, vagy 3000, vagy akár a vízözön előtt éltek, akik szívükben megbékéltek Istennel, azok Krisztusban haltak meg, és azok fel fognak támadni egy új életre, az örök életre, hogy meglássák azt, akiben reménykedtek, amikor itt éltek a Földön. Azt mondja a Szentírásban tehát Isten, hogy csak azok támadnak fel Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, akik elkészültek, akik szerették, akik cselekedték az Isten akaratát, akik hitték azt, amit Jézus Krisztus megígért és megmondott. Azok közé tartozunk-e? Azok közé tartozunk, akkor megvan a reményünk abban, hogy mi találkozhatunk, és mi találkozni is fogunk Jézus Krisztussal az örök életre. Azonban itt láttuk azt, hogy a Krisztusban akik meghaltak, azok fel fognak támadni az örök életre. Azonban mi lesz az élőkkel? Az élők között is két csoport lesz Jézus eljövetelekor. Emberek, akik elkészültek, és emberek, akik nem készültek el. Korintus beliekhez írott első levelet amikor fellapozzuk a 15. résznél, és itt olvassuk 51. és 52. versében, imi titkot mondok néktek. Hogy ne zavarjon meg senkit sem ez a kifejezés, hogy titok, el kell mondanom azt, hogy amikor Pál apostol az ő leveleiben használja ezt a szót, hogy titok, akkor mindig a megváltás tervének egy meghatározott eseményére utal. Itt Pál apostol beszél Jézus Krisztus második eljöveteleiről, és ezért mondja, imé titkot mondok nektek, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mit mond itt a Szentírásban? Elmondja azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni. Elmondja azt is, hogy mi fog megtörténni Jézus Krisztus második eljövetelekor. Mert itt azt mondja, hogy nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra fel fognak támadni romolhatatlanságban azok, akik Krisztusban haltak meg. Mit jelent az, hogy romolhatatlanságban? Egy kicsit megállok a gondolatmenetével, és elmondok önöknek egy tapasztalatot. Körülbelül 30 évvel ezelőtt egy kisfiú egy nagyon érdekes kérdést tett fel, mindössze 12 éves volt. Azt mondta nekem, Faragó bácsi, hány űrhajó kell ahhoz, hogy a megváltottakat Jézus Krisztus felvigye mennybe, és ki fogja elkészíteni ezeket az űrhajókat? Logikus, jogos volt a kérdés. Itt a Szentírás használja ezt, hogy romolhatatlanságba fognak feltámadni, az élő igazak pedig elváltóznak. A Biblia beszél erről, nagyon keveset is, csak annyit mondok én is el, amennyi a Bibliában van, hogy a megváltottak megdicsőült testet kapnak. A halott igazak, amikor feltámadnak, megdicsőült testben támadnak fel, az élő igazak pedig, akik élve érik meg Jézus Krisztus eljövetelét, azok pedig egy szempillantás alatt megdicsőült testbe változnak el. De mi az, hogy megdicsőült test? Nem tudjuk. Egyetlen egy történetre utalhatunk, hogy a megdicsőült test nincsen alárendelve a számunkra ismert fizikai törvényeknek. Jézus Krisztus is megdicsőült testben támad fel a sírból harmadnapon. És Jézus Krisztus vasárnap reggel, amikor találkozik Máriával a kertben, ott közel sírjához, akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne érints engem, mert még nem voltam az atyánál. Az este, tehát hét első napján, a vasárnap este pedig együtt eszik, és együtt van tanítványaival, úgy Emmausban, mint utána Jeruzsálemben is. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus reggeltől estig volt az atyánál, és visszajött. Ezért mondtam az előbb, a számunkra ismert fizikai törvényeknek a megdicsőült test nincs alárendelve. Megpróbáltam megmagyarázni ennek a 12 éves kisfiúnak, hogy Jézus Krisztusnak nem kell szüksége űrhajóra, hogy azzal vigye fel, mert a megdicsőült test nincs alárendelve a fizikai törvényeknek. Itt látjuk, hogy az élő igazak elváltoznak, és Jézus Krisztus magával viszi őket fel a mennybe, mert ha visszalapozunk a Tesszalonika beliekhez írott első levélhez, 4. rész 17. versében ez áll, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr előbe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Elragadhatunk, és Jézus Krisztussal felmegyünk a mennybe, és mindenkor, örökre Jézus Krisztus jelenlétében éljük életünket. És akkor azért hiszem, hogy önök is felteszik a kérdést. Jó, eddig azt olvastuk a Szentírásból, és arról volt szó, és arról beszéltem, hogy csak a halott igazak fognak feltámadni. A halott bűnösökkel ma nem tudunk foglalkozni, majd egy másik témakörben beszélünk róla. Mi lesz az élőkkel kapcsolatban? Az élő igazak egy szempillantás alatt elváltoznak. De mi lesz azokkal az élő emberekkel, akik nem készültek el Jézus Krisztus eljövetelére? Erre a kérdésre Tesszalonika beliekhez írott második levélben találunk választ az első rész 7-től a 9-ig terjedő versekben. Néktek pedig, akik szorongattatok, nyugodalommal mi velünk együtt, Amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, hogy bosszút álljon azokon, és most tessenek figyelni, bosszút álljon azokon, vagyis igazságot szolgáltasson azok felett, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus evangéliumának, akik meg fognak lakulni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Meg fognak lakulni. Mit jelent az? El kell szenvedniük szófogadatlanságuk következményét, nem büntetését, arról majd egy másik alkalommal beszélünk, csak a szófogadatlanságuk következményét kell elviselni, mivel nem engedelmeskedtek a Jézus Krisztus evangéliumának. Nem vették komolyan, ezért Isten visszavonja tőlük az életet, és ezek az emberek meghalnak. Jézus Krisztus eljövetelekor, ahogy említettem, két csoport lesz. Egyik, aki elkészült, és Jézus Krisztus eljön értük, segítsen bennünket, hogy mi is azok között legyünk, és elmegyünk velük együtt fel a mennybe, a másik csoport pedig az, akiktől Jézus Krisztus visszavonja az életerőt, meghalnak, és egy nagy temető eltemetett emberek nélkül lesz az egész föld. Borzasztó még gondolni is rá. Azonban, amikor Dióhéjban láttuk mindazt, ami Jézus Krisztus eljöveteléhez kötődik, nagyon sok mindent kellene még elmondanunk, azonban az idő korlátai ezt nem teszik ma lehetővé. Szeretnék a másik kérdésre és másik kérdés csoportra is választ keresni a Szentírásból. Milyen jelek előzik meg Jézus Krisztus eljövetelét, amelyek tájékoztatnak, időbeli eligazítást adnak, nem azt, hogy hány év múlva, hanem egyszerűen egy dolgot láthatunk meg, hogy közel van a Jézus Krisztus eljövetele, vagy nagyon messze. Először is csoportosítanám a jeleket. Jézus Krisztus beszél, és maga a Szentírás számos helyen beszél, különböző jelekről, jelek az égen, a földön, a vallási téren, a társadalomban. Ezeket szeretném fontolóra venni, azt a négy jelcsoportot. Először is nézzük meg, hogy Jézus Krisztus milyen égi jeleket mondott el, milyen égi jelek fognak történni az ő dicsőséges második eljövetele előtt, amelyek jelzik azt, hogy az emberiség lassan belehalad az utolsó időbe, amikor az emberek időben is lassan közelednek Jézus Krisztus második eljöveteléhez. Máté evangélium a 24. részének a 29. versében ezt olvassuk. Mindjárt pedig a napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Néhány nagyon fontos jelet sorol el. Be is ágyazza, mégpedig egy proféciának a időre szóló proféciába ágyazza bele Jézus Krisztus a mondani valóját, mert azt mondja, mindjárt pedig a napok nyomorúságai után. Van egy jövendőlés, amely a sötét középkort mutatja be, mondja el, hogy milyen borzalmas próbákra lesznek téve a keresztény emberek, és hitüket életükkel pecsételik meg, ontják ki vérüket azért, mert nem mondanak le arról az igazságról, amelyet a Szentírásban találtak. Ez be is következett a sötét középkorban. És azt mondja, hogy mindjárt, amikor ez a nyomorúságos idő lejáróban van, történni fog három jel, nap elsötétedés, hold elsötétedés és a csillaghullás. A nap elsötétedés megtörtént már nagyon régen tőlünk visszamenően, 1780. május 19-én, az jel a hold elsötétedés is. A csillaghullás, a nagy meteorhullás, amire nem volt magyarázat és nem tudnak magyarázatot adni, az is már nagyon régen megtörtént, 1833. november 13-án. Mind a két esemény csillagászok számára megmagyarázhatatlan. Mert a nap elsötétedés volt nem olyan régen, például 1999. augusztus 18-án volt az utolsó nap elsötétedés. Előre tudtunk mindent. Hány óra, hány perckor kezdődik, és hány óra, hány percig tart. Hol lesz a teljes elsötétedés, hol lesz a részleges elsötétedés, hol lesz csak 50, 40, 30, 10%-os nap elsötétedés. például a Földnek melyik részén, pontosan tudtak előre. Azonban ez a nap elsötétedés 1780-ban azért különleges, mert semmit sem tudtak előre, és nem is tudtak meghatározni. Tehát a Hold nem olyan viszonyban volt a naphoz viszonyítva, hogy eltakarta volna a Földtől, és mégis bekövetkezett a nap elsötétedés. A csillaghullás egyszerűen nincs. Helyzetleírók azt mondják, hogy amikor az emberek felnéztek az égre, úgy tűnt, mintha minden csillag a Földre hullana, és rohantak a templomokba, imádkoztak Istenhez, bocsánatot kértek Istentől és egymástól, mert azt gondolták, hogy beköszöntött az utolsó óra. Jön Jézus. Jézus Krisztus nem ezt mondta. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez meg fog történni. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt. Azonban Jézus Krisztus beszél egy másik járról is, amely a Földön fog történni. Ez szintén Máté evangélium 24 rész 7. verse. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, dökhalálok és földnudulások mindenfelé. Egy egész sor jellel találkozunk. A nemzet nemzet ellen, az úgynevezett belső polgárháborúk, vagy testvérháborúk. Mondhatjuk nyugodt szívvel azt, hogy egy mondatban kifejezzem azt, amiről Jézus Krisztus itt beszél, hogy a második világháború óta majdnem mindenhol, ahol csak háború folyt a Földön, az testvérháború folyt. Próbáljunk utána nézni. De ez mellett még beszél másról is, és azt mondja, lesz éhség. Évről évre több ember hal meg éhen a Földön naponta. Évről évre szaporodik az éhhalálozóknak a száma. Az alultápláltak a száma épp úgy szaporodik a Földön. Jézus Krisztus ezt 2000 évvel ezelőtt megmondta. Majd utána azt mondja, hogy lesz dökhalál. Lesznek olyan betegségek, amire az ember nem tud gyógyszert találni. És az utolsó jel, lesznek földindulások mindenfelé, azt mondja Jézus Krisztus. Ezek a földindulásokat lássuk. Az utóbbi 10-20 évben nem foglalkoztam a földrengésekkel, de amikor 1963-ban katonaságban voltam, katonai szolgálatomat teljesítettem Szkópjéban, ott átéltem a földrengést, azt a nagy földrengést, és utána még több mint 400-at. Akkor az újságok is sokat foglalkoztak, és volt időm, és utána jártam. És akkor már azt írták, hogy óránként 10 földrengés van átlagban a világon. Ami azt jelenti, hogy 1-24 alatt 240 földrengést jeleznek a szeizmológusok. Itt pedig azt mondja Jézus Krisztus, hogy földindulások, nem földindulás, földindulások mindenfelé. Azonban szeretnék foglalkozni a harmadik jellel is, amelyről a Biblia beszél, és ennek keretén még egy-két jellel, az pedig jelek a vallási téren. Mit mond Jézus Krisztus? Mi minden fogja jelezni a vallási téren azt, hogy az ő eljövetele közel van? Így olvassuk Lukács evangéliuma 18. részében a 8. vers 2. felét. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Kedveseim, Jézus itt nem azt mondja, és nem azt kérdezi, hogy talál-e vallásos embert. Mert más helyen, számos helyen, a Szentírásban Isten megjövendőlte azt, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt az egész világ lakósa vallásos lesz, és jól jegyezzük meg. Ezt nem csak most mondom el, amikor úgymond divat vallásosnak lenni, hanem 30-40 évvel ezelőtt is ugyanezt mondtam, mert a Bibliában ugyanezt találtuk. Amikor még az ateizmus volt az Úr a Földünknek nagy részén, bolygónknak nagy részén. És emberek akkor elmondták, hogy mi el se tudjuk képzelni azt, hogy hogyan gyakorolhatjuk mi szabadon vallásunkat. Jézus Krisztus nem erről beszél. Ismétlem, Isten azt mondja, hogy az egész Föld kereksége vallásos lesz. Csak itt nem vallásról beszél Jézus Krisztus. Itt azt mondja, mindazáltal, amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a Földön? A vallás és a hit között pedig óriási a különbség. Miért? Azért, mert nagyon sok vallás van sajnos. És ugyanakkor ezzel szemben csak egy hit. A Bibliában így olvassuk Efézusi levél 4 rész 5. versében. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresség. Hány hit? Egy. Elhisszük-e azt, amit Isten mond? Vagy csak a vallásos ceremóniával leszünk elfoglalva? És kedveseim, nekünk, keresztény embereknek mit kell megtartanunk? A vallásunkat, vagy pedig a hitünket? Mire van nekünk szükségünk? Jézus szavai világosan válaszolnak már erre a kérdésre, hogy Jézus Krisztus, amikor eljön másodszor, akkor nem vallásos ember fog keresni, mert abból lesz sok. Keres embert, aki megtartotta a Krisztus hitét. Timóteushoz írt levélből szeretném olvasni Pál apostolnak szavait, amelyet a börtönből írt, amikor már halálra volt ítélve, és ezt mondja el a 2. levél 4. rész 7. versében. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, nem a vallást. Ha üdvösségre gondolnak, kedveseim, akkor ne a vallásos szokások megtartásával legyenek elfoglalva, hanem azzal, amivel a pogányok nagyapostola, aki az ő Istenbe vetett hitét életével pecsételte be, amikor feláldozták, vagyis levágták fejét Rómában, és ő azt mondja, hogy a hitet tartotta meg. A Szentírás ugyanakkor beszél arról, hogy azokat az embereket, akik a hitet tartsák meg, és nem a vallást, azokat csúfolni fogják. Sőt, a Szentírásban még találunk feljegyzést, amin nagyon érdemes elgondolkodnunk, szintén Timóteushoz írt 2. levélnek a 3. részéből az 5. verset olvasom. Timóteushoz írt levél, 2. levél, 3. rész, 5. verse. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Számos helyen a Szentírásban Isten beszél arról, hogy Jézus Krisztus dicsőségem 2. eljövetel előtt igen vallásos lesznek az emberek, de közömbösek. Nem érdekli őket az, hogy mi az Isten akarata. Mit mond itt? Kiknél megvan a kegyességnek a látszata, csak a formája, az üressége. Mert a vallásos élet Istenbe és Isten akaratába vethet hit nélkül nem ér semmit. Sátán ezért törekszik arra, hogy minden embert késztessen arra, hogy vallásos legyen, csak ne Krisztus hívő. Ne hittel tegye azt, amit Isten a Szentírásban mond, hanem számos ünnepek, melyeket emberek rendeltek el, emberi ceremóniákkal, más sok minden mással legyenek lefoglalva, lekötve, és azt körül összpontosítsák az ő egész lényüket. Kedveseim, ez a vers még 3 szóval zárul le, és ezeket kerüld. Óvakodjunk attól, hogy ránk ragadjon a vallásosság közömbössége, látszata, formasága, hanem kérjük Istent, hogy az igazi Istenbe vetett hit és az Isten szavának a gyakorlása, ez legyen élet célunk, mert ezért érdemes élni. A 4. jelcsoportot is említek, és itt ugyanezen a helyen a 3. rész 1. 4 versében van felsorolva, így hangzik. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Miért? Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Itt egy egész sor, mint egy 19 féle jel fel van sorolva, amilyenek lesznek az emberek. Ha ezt még egyszer végighallgatnánk, akkor láthatnánk azt, hogy mindegyik beteljesedett. Az emberek magukat szeretik, az emberek pénzsovárgók, az emberek kérkedők, hogy mennyire pénzéhesek bizonyos értelemben az emberek, engedjenek meg, hogy egy történetet, szomorú történetet mondjak el. Rádió beszélt róla. 2-11-2 éves gyerek, oda megy egy idős bácsihoz, aki kint ül az utcán. Bácsi, Lenne a szíves adni nekünk egy darab kenyeret, nagyon éhesek vagyunk, még ma nem ettünk semmit sem. Szerényen. Az idős bácsi feltápászkodott, örömmel ment be, bement a kamrájába, levágta a kenyeret, sőt, még lekvárral is megkente. És mire elkészítette a gyerekeknek, és jött ki, a gyerek két sörös üveget talált, egyik oldalról halántékon, a másik oldalról halántékon ütötte, és az ember holttal ragyott össze. Átkutatták az egész házat, tűvé tették. 500 forintot találtak mindössze. Ennyiért ütötték agyon. Sorolnánk itt tovább, hogy a gyermekek engedetlenek szüleik iránt, vagy pedig inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Mi áll életünkben az első helyen? Az igazság, az élet, az örök élet, vagy a földi gyönyör? Azonban, mikor láttuk ezeket a jeleket, akkor most szeretnék még egy kérdést őrrel foglalkozni. Hogyan készülhetek én el Jézus Krisztus második eljövetelére? Először is, ezt kell életcélunká tennünk, hogy mi elkészüljünk ebben az életben az örök életre. Péter apostol második levelében gyönyörű tanácsot találunk először a 3. rész 11. vagy a 14. versében. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, mindezek meglesznek, amiről eddig olvastunk a Szentírásban, felteszi a nagy kérdést, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Ó, ez igaz. Az események pörögnek. Akár rájuk figyelünk, akár nem. Akár hiszük, akár nem. Az meg lesz, amit Isten mondott, mert Isten mondta meg. De azt mondja, hogy milyeneknek kell lennetek néktek? Szent életben, kegyességben, lelkületben, engedelmességben. 14. verset olvasom. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Amíg mi várjuk az új eget, az új földet, Isten ígérete szerint, melyben igazság fog lakozni, hogyan éljünk? Azt mondja, hogy míg ezeket várjuk és látjuk az ígéret beteljesedését, várjuk Jézus Krisztust. Azt mondja, hogy szeplő nélkül, hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Szeretnénk készen állni akkor, amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön az egek felhőjében? Hiszem, hogy igen. Mert csak az ilyen életnek van értelme. Az,

elkészüljek a te eljöveteledre. És add meg, hogy az a csöpnyi kis vágy terjedjen, terebélyesedjen, növekedjen, nagyobb legyen, és megvalósuljon. Hogy én szeplő és hiba nélkül járuljak eléd naponta, és akkor majd megállhassak te előtted, amikor eljössz. Hogy az én életem, az én jellemem, az én gondolkodásmenetem napról napra hasonló legyen Jézusom a tiédhez. Ezt tegyek meg. Ebben segíts meg. Kedveseim, engedjenek meg, hogy feltegyek egy kérdést. Lehet, hogy önök is naponta elimádkozzák a mi atyánkot. És a mi atyánk kérelmei között ott van mindjárt a mi atyánk elején, mi atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved, és a második kérelem micsoda? Jöjjön el a te országod. Én merem remélni, hogy sokan közülünk naponta elimádkozzák, lehet, hogy még többször is a mi atyánkot. És naponként mit mondunk el minden alkalommal, amikor imádkozzuk azt az imát? Jézusom, jöjjön el a te országod. Készülünk el vele való találkozásra. Vajon a Jézus Krisztussal való találkozás az számunkra azt jelenti, hogy igen, tudom, a Bibliában meg van írva? Vagy az a mi hitünk alappillére? Naponta úgy éljük életünket, hogy én el akarok készülni a veled való találkozásra. Hogy valóban ez a mi gondolatunknak a fő terméke, ezzel foglalkozik legtöbbet a mi elménk. Titushoz írt levélből szeretném felolvasni ezt a nagyon bátorító kijelentést a második rész 13. versében. Várván a boldog reménységet, és a nagy Istennek is megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Kedveseim, mit mond az ige? Várjuk azt a boldog reménységet. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele nem a keresztény egyház tanítása, és nem a Biblia tanítása csupán. Legyen a mi boldog reménységünk. Mi szeretnénk találkozni megváltónkkal. Istenem, add meg nekem. Add, hogy boldogan várjam azt a dicső napot, hogy készüljek a veled való találkozásra, hogy én ott álljak meg, majd örömtelt szívvel te előtted. Istenem, tedd ezt meg nekem. Vajon szeretnénk-e azt, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele a boldog reménységünk legyen? Ha igen, akkor naponta imádkozzunk ezért. Kérjük az ő segítségét, és legyen egy célunk, tartsuk meg az ő parancslatait. Így olvassuk János első levelében, a második részben, a 4-től a 6-ig terjedő versekben. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amiképpen ő járt. Milyen szép ez. Én az 5. verssel foglalkoznák. Aki pedig megtartja mit? Az Istennek törvényi 10 parancsolatát. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett a szeretet. Teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Miről? Hogy teljessé lett bennünk az Isten szeretete. Kedveseim, erre törekedjünk. Jézus Krisztus elmondta Máté evangélium a 7. rész 21. versében, hogy nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be, menyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Úgy készülünk el, ha cselekesszük az Isten akaratát. Mert amíg a második kérelemben a mi atyánkban azt mondjuk el, hogy jöjjön el a te országod, ott van mindjárt a harmadik kérlem is, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen fenn a mennyben, úgy a földön is. Befejezésül, kedveseim, egy dolog. Jézus Krisztus második eljövetelekor 2 csoport lesz. E 2 csoport közül csak az egyikben lehetünk. Így olvassuk Máté evangélium a 25.

15. részében, a 31. verstől. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és előbe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja őket a kecskéktől. Kedveseim, Isten segítsen meg, hogy a mi jelen életünket arra használjuk fel, hogy életünket összhangba hozzuk Isten akaratával, hogy azok között lehessünk, akik örök életet kapnak Jézus eljövetelekor. Imádkozzunk ezért. Drága jó Istenünk, mi köszönjük neked, hogy te elénk tártad a te igazságodat Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Mi téged szeretünk. Szeretnénk ott lenni, amikor te eljössz, és boldogan köszönteni téged, és azok között szeretnénk lenni, akik majd az örök életet kapják. Atyánk, Istenünk, ez a mi szívünk vágya, ebben segítsél meg, hogy most is tégedet kövessünk, akaratod szerint éljünk, hogy a hűségesek jutalmát kapjuk, amikor nem sokára eljössz kegyelmedből. Amen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozatot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Emlékeztetni szeretném Önöket, hogy amennyiben kérdéseik, kéréseik vagy észrevételeik vannak, azt jelezhetik a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Ma szeretnénk visszatérni egy olyan könyvhöz, amellyel még foglalkoztunk, igaz, hogy valamivel régebben, de mostan egy teljesen más szemszögből szeretnénk megvizsgálni. És ez a könyv nem más, mint a Jézushoz vezető út című könyv, amelyet valószínűleg egyesek már láttak, talán olvastak is, vagy hallottak róla, de amely elérhető elektronikus formában, az interneten, különböző forrásokon, de könyvben is rendelhető, többek között például a Sola Scriptura könyvesbolt láncolatának bármelyik boltjában. Ennek a könyvnek a megismerésében és áttekintésében a segítségünkre mai stúdió vendégünk Filip Lukács István lelkész, akit sok szeretettel köszöntünk a nézők és a hallgatók nevében egyaránt.
2: Köszönöm szépen a meghívás lehetőséget, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Ez a könyv sok embernek az életét megváltoztatta, és nagyon sok kiadást ért meg. Egy enyhe túlzással élve talán több kiadást ért meg, mint egy Tisza Virág életű napilap. Viszont szeretném, hogy kicsit megismerkednénk ennek a könyvnek a jellegével, történetével, és utána röviden áttekintenénk azt a vezérfonalat, amely végigfut az egész könyvön. Nézzük meg, hogy miben más ez a könyv minden más könyvhöz képest. És mielőtt ebbe a kérdésbe belemegyünk egy picit, annyit még szeretnék elmondani, hogy a Világ Reménye című lap kapcsán beszélgetünk most erről a könyvről, ugyanis a Világ Reménye című lapban, amelyet nagyon sok területen, Erdélyben ingyen megkaphatnak az igénylők, egy rovatban a Jézushoz vezető út című könyvvel foglalkozunk. Nézzük meg tehát, hogy mi az, ami ezt a könyvet különlegessé, kiemelkedővé teszi.
2: A kereszténységnek az ABC-je. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen a kereszténységnek a bibliai tanításait meg szeretnénk érteni, nagyon egyszerűen és nagyon vázlatosan, ugyanakkor egy lényegre törően, akkor a Jézushoz vezető út, Ellen White Jézushoz vezető út című könyve egy nagyszerű tanulmány erre.
1: Beszéltünk arról, hogy ennek a könyvnek érdekes története is van. Nézzük meg egy picit, hogy egy pár szó erejéig, hogy ki írta ezt a könyvet, és ami különösen érdekel ennek a könyvnek a történetéből az, hogy hogyan jutott el a legelőször a magyar olvasók közönséghez.
2: Tehát, amit említettem, a könyvnek az írója, Ellen White, sugallat alatt, ihletés alatt írta ezt a könyvet. Ezt még annak idején Rajmond László is kiemelte, amikor kézbe kapta ezt a könyvet, és végigolvasta. Ennek kapcsán jelent meg egy változata a könyvnek, külön a katolikus fordítású biblia versekkel. Tehát a könyvnek a szerző Ellen White, és egy olyan időben írja ezt, amikor az adventista egyházban egy nagyon forró periódust élt meg az egyház, vagy jegyez fel a történelem. Ugyanis, ha ma az adventisták közül megkérdezzük azt, hogy mondjanak egy generálkonferenci ülést, egy egyetemes egyházi zsinati ülést, akkor legtöbben, ha egyet meg tudnak nevezni, akkor a Minneapolis-i ülést fogják megnevezni, és hogyha egy évet kérünk, akkor legtöbben az 1888-at fogják megnevezni. Lehet, hogy ezen kívül még a szakmában egy kicsit jártasabbak is meg kell gondolják, hogy sokat felsoroljanak, vagy akár mi lelkészek is talán második nekifutásra tudnánk többet is felsorolni, de Ezt azért úgy általában az egyház ismeri, ugyanis ekkor a Minneapolis ülésen történt az egyházban egy rendkívüli esemény, egy rendkívüli felismerés tulajdonképpen.
1: Hát gyakorlatilag, hogy mondjuk az egyház életének és a bibliai ismeretekben való növekedésnek egy mérföldköve volt.
2: Igen, mert tehát 1844-től egész 1888-ig, hogy kerekítsük egy kicsit mondjuk az első évet is, tehát az első kiindulási pontot, az adventista egyház, mivel hogy felfedezte, előbb az advent mozgalom, később majd 63-tól az adventista egyház, mivel hogy felfedezte a 10 parancsolatnak az örök érvényűségét, és azon belül is a szombatnak a fontosságát, hangsúlyosságát, mint egy 40 éven keresztül, főképpen az 63-tól mondjuk 88-ig, tehát a későbbi 25 évben a törvénynek a fontosságát hangsúlyozta az egyház állandóan. Nem is véletlen ez, mert az őket körülvevő, tehát az amerikaiban élő protestánsok a 10 parancsolat fontosságát és azon belül is a szombatnak az érvényességét teljesen mellézték. És ebben a mellőzésben az adventista egyház feladatának tartja azt, hogy hirdesse a fontosságát a törvénynek. Akár a Jelenések könyve 12. fejezet 14., vagy pedig a 14. fejezet 17. versére gondolunk, ahol megjelennek a kiemelten az Isten utolsó, tehát a világnak szól utolsó üzenetében megjelenik a törvénynek a fontossága is. Csak hogy az lett ennek az eredménye, tehát az egyházon belül, hogy azt írja Ellen White, a könyvnek az írója, hogy a törvény hangsúlyozás után az egyház olyanná vált, mint a Gilboa hegyei, amelyen nincs harmat, nincs hó, tehát kiszáradt az egyház. És akkor 88-ban megjelennek tanítók, meglehetősen fiatal tanítók, akik elkezdik a törvényben a Krisztus szépségét és erejét hirdetni. Tehát ez volt az új a Minneapolis ülésben, hogy a törvény mellett, a törvényen belül kezdték keresni Krisztust, és azt, hogy Jézus Krisztus hogyan kapcsolódik a törvényhez, illetve ezzel beteljesítették a már említett két Jelenések könyvi igeversnek a másik felét is, amely azt mondja, hogy nem csak az Isten parancsolatai vannak meg az Isten maradék egyházánál, hanem a Jézus hite is. Tehát a Jézus hite, a Jézus szépsége és Jézus hite ekkor újból az egyház figyelmébe került 88-ban, és ennek apropóján született meg ez a könyv is.
1: Hát ez nagyon érdekes történet. Valójában mindig megéri egy kicsit benézni egy könyvnek a háta mögé, úgymond, hogy milyen háttérrel, milyen történelmi háttérrel született meg, és ezt még egész más jellegű könyveknél is megéri megvizsgálni, például egy versnek, vagy egy regénynek, vagy egy értekezésnek milyen háttere van, mert így sokkal teljesebb, részletebb, árnyaltabb, árnyalatokban gazdagabb az üzenet is, amit így megért az ember. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy ez a könyv, picit játszva a fogalmakkal a szó nemesebb értelmében, a Jézushoz vezető út című könyv egy útmutató azoknak, akik keresik a mondjuk így a szárazabb vagy kiszáradt lelki területek felül a dúsabb területek felé, a gazdagabb, kegyelemmel, reménységgel teljesebb élet felé az utat, és el kell mondanunk, hogy manapság is sok ilyen ember él. Lehet, hogy önök között is vannak, akik úgy érzik, hogy mindent megpróbáltak, szükség van tovább lépni. Ez a könyv segíthet abban, hogy megtaláljuk ezt a továbbvezető utat.
2: Egyébként, hogyha említhetném, tehát nagyszerű hanganyagban a YouTube-on is elérhető, tehát Nyári István színművész felolvasta a könyvet, és tehát Nyári István a Jézushoz vezető út című könyvet, hogyha keressük a YouTube-on, nagyszerű hallgatni való anyag lehet, akár munka közben, ha tartunk, vagy éppen effektíve munka alatt végig hallgatni ezt a könyvet.
1: Hát most erről röviden csak annyit, hogy majd a magyar nyelvű YouTube csatornánkon az adás is meg fog jelenni, és akkor majd igyekszünk ezeket a linkeket megadni a videó leírásában. Úgyhogy ottan majd, aki tovább szeretne kutatni, az megtalálhatja úgy az olvasható, mint az audio formátumhoz vezető linkeket. Még egy annyit a könyv történetéről röviden, hogy hogyan is jutott el a magyar olvasók közönséghez?
2: Tehát a magyar címe a könyvnek ugye a Jézushoz vezető út, az angol címe a Steps to Christ, tehát lépések Jézus felé.
1: Krisztus, igen.
2: Vagy Krisztus felé, igen, köszönöm. És az érdekessége a könyvnek, hogy hamarabb megjelenik magyar nyelven, mint ahogy egyetlen egy magyarországi magyar adventista létezett volna. Ugyanis külföldre érkező misszionárusok kapcsolatba kerülnek Magyarországon nyilván különböző fontos személyekkel, közöttük Szalai Józseffel, Szalai József egy református lelkész, és Szalai József kapja a megbízatást tulajdonképpen Konráditól, hogy fordítsa le ezt a könyvet. Ahogy nekilendült a könyv fordításának, nyilván kedvet lelt, és ő írja a bevezetőjébe azt, hogy egy olyan könyv, amiben mindent meg lesz, ami szükséges a keresztény élethez. Tehát ezek a lépések Krisztus felé tulajdonképpen egyszerűen, észszerűen ő is felfedezi, hogy ezek megvannak benne, és az az érdekessége, hogy ugye, mint mondtam, adventisták még nincsenek, de különösen a hajdúságban, téli estéken az ilyen biblia körökben előszeretettel használják ezt a könyvet, tehát a könyv az hamarabb megérkezik, és itt van, mint az első misszió, hogy kibontakozott volna korabeli Magyarországon.
1: Hát így a történelmi összefoglalónak így a végén annyit még oda illesztenék a többiek mellé, és utána belemegyünk a tartalomba, hogy ez a Szalai József amúgy nagyon nagy örömmel vállalt el ezt a megbízatást, mert ő maga is belenézett a könyvbe, és azt mondta, hogy ezt a könyvet minden magyarnak el kellene olvasnia. Úgyhogy ez a könyv megjelent, azóta több mint 100 kiadást élt meg csak magyar nyelven, és többi nyelveken is rengeteget. Mindent összevetve, tehát a Jézushoz vezető út című könyv, egy pontról pontra, lépésről lépésre vezető útmutató azoknak, akik szeretnék megtalálni azt, amiről a címe is szól, a Jézushoz vezető utat. Nézzük meg akkor, hogy a könyvnek a tartalmi felépítése, vagy nevezzük így a könyvön átvezető fonal, milyen lépéseken vezeti át az embert?
2: Tehát ez az út, ami Jézus felé, vagy ezek a lépések, amelyek Jézus felé vezetnek, egy adott ponton messze túlmutatnak azon, ahogy a könyv megírása korában az általános evangéliumi keresztények gondolkoztak. Mert az amerikai általános evangéliumi kereszténység akkor, de egyébként ma is úgy gondolkozott, hogy a Jézushoz vezető út annyi, hogy megtaláljuk a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban, és pont. Nos, ez a könyv ezt tartalmazza, de túl mutat ezen, tulajdonképpen azt a bibliai igazságot foglaljam tételekbe, vagy pontokba, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit az embert elvezeti Isten parancsolatai iránt való engedelmességre. Nos, ez az új. Ez volt a más. Ez sarkalta Ellen White-ot is a könyv megírására. Tehát, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit, az elvezeti az embert egész az Isten törvény iránt való engedelmességre is, és az öröm ennek kapcsán, ami az emberben fakad. Most ez mondjuk a nagy bumja, ha egy gyújtó zsinórként kellene ezt vagy tekintenénk, akkor nyilván, hogy beindul a szikra, és akkor itt van a bum, amikor a keresztény felfedezi azt, hogy tényleg van egy valóságos út arra, hogy az ember engedelmeskedhessen Isten minden parancsolatának örömben. Melyek a lépések? Tehát a gyújtó zsinór az abból indul el, hogy azt írja, és ez az első fejezetnek is a címe, hogy Isten szeretete, vagy Isten szeretete az ember iránt. Tehát, hogy az ember először is felfedezi az Istennek a szeretetét. felfedezi a természetben, a Szentírásban, de mindenek fölött Jézus Krisztus áldozatában, keresztáldozatában, és ez a szeretet, hogy az Isten tökéletesen szereti az embert, aki egyáltalán nem szereti őt, meghódítja az embernek a szívét. Tehát ez az első fejezetnek tulajdonképpen a tartalma.
1: Hát igen, és utána megátvezet egyéb lépéseken, így csak a tartalmérzéket nagyon gyorsan felsoroljuk, vagy hagyjuk.
2: Tehát igen, igen. És akkor a bűnös, hogy felfedezi ezt az óriási szeretetet, lényegében önmagára lel, meglátja önmagát. Olyan ez, mint amikor először mondjuk egy szürke papírlapot összehasonlítunk egy fehérrel. Lehet, hogy az ember korábban azt a papírlapot, ami egyébként szürke, fekete mellett fehérnek vélte, de amikor végre az ő szürke lapja mellé egy fehér kerül, akkor veszi észre, hogy mennyire tisztátalan az ő életének alapja, mert ez az ember életéről szól. Tehát amikor észreveszi az ember Jézus Krisztus szeretetéhez viszonyítva önmagát, akkor döbben rá arra, hogy olyan állapotban van, hogy Krisztusra van szüksége ahhoz, hogy ő megtisztulhasson. Melyik azok a lépések, amelyel megtisztulhat? Először is felfedezi a bűneit, tehát bűnbánatra vezeti ez egy következő fejezetcím, bűnvallomásra vezeti az embert. A bűnvallomás után az ember rádöbben arra, hogy csak hitáltal tud megigazulni, és itt jön egy sarkalatos pont, és ezért is jó most erről beszélgetnünk, hogy amikor az ember eljut oda, hogy a bűneit megvallotta, hogy szabadulni akar azoktól, akkor rádöbben egy abszolút emberi tehetetlenségre, és pedig arra, hogy önmagától az ember nem tud szabadulni a bűneiből. Tehát...
1: Igen. És utána meg, amit így közben így átgondoltam, és figyelemmel kísértem a tartalomérzéket, nem csak ez a könyvnek az egyik nagy eredménye is, amit abban látok, az, hogy nem csak kivezeti az embert egy ilyen zsákutcából, egy gödörből, és ad neki egy második esélyt, hanem azt is megmutatja, hogy ezt a második esélyt, hogy lehet ki hatékonyan kiaknázni, mi történik, miután Isten megbocsát, rendbe tesz, megnyugtat bennünket, megkapjuk a megbocsátásnak a bizonyosságát, és akkor elmondja, hogy utána mit jelent a hit, mit jelent Isten elfogadásának a tudata, mit jelent tanítványként járni, növekedni, fejlődni, hogyan imádkozzunk, mit tegyünk kételjeikkel, ami könyvnek a mindegyik fontos fejezeten talán egy hajszányival talán még fontosabb, mert bele horgonyozza az embert az Istennel való kapcsolatba, és hogyan tehetjük tartósan az örömet Krisztusban. De nézzük meg, hogy milyen gyakorlati segítséget nyújt az a könyv, ugye, mert ezt hangsúlyoztuk már eddig többször is. Például azt mondtuk, hogy vannak az embereknek, mindenkinek bizonyos zsákutcái, vagy hullámvölgyei, amiből kisebb-nagyobb küzdelmek árán sikerült egyeseknek kijutni, mások még küzdenek. Például, ha van egy szenvedélybeteg, és talán az egyik legegyszerűbb példa, amit felhozhatnánk, függőségek vegyi példája, vegyi anyagok, például dohány vagy alkohol. Zárjelben elmondanám, hogy a tudomány azt mondja, hogy az összes függőség, és nem csak a vegyi függőségek, hanem tartalmaktól, szerencsejáték függőségek, stb. Ezeknek az agyban végül egy majdnem ugyanarra a mechanizmusra mennek vissza, tehát az agyban gondolati működési szinten majdnem ugyanaz játszódik le, csak más úton jön. Persze abból adódóan, hogy milyen függőségről van szó, vannak sajátosságok, sajátos bonyodalmai is, viszont a lényeg az, hogy az ember rab, és szabadulni szeretne. Milyen segítséget tud nyújtani ez a könyv az ilyen esetekben?
2: Hadd közelítsük egy kicsit meg olyan szempontból is, hogy általában a függőségbe élő és a függőségből szabadulni vágyó ember hogy próbálja megközelíteni az ő szabadulásának az útját. Például egy alkoholista, aki felfedezi azt, hogy mennyi rosszat, mennyi szenvedést okoz ezzel az iszonyatos függőséggel, amelyet egyébként a Biblia bűnnek nevez, és nem csak e világi, hanem örökké való káros hatásairól is beszél, de ha csupán az e világi a jelenlegi káros hatását közelíti meg egy alkoholista, amikor kihozanodik, rádöbben arra, hogy az egészségét elitta, a pénzét elitta, a kapcsolatait elrontotta, megbízhatatlanná vált.
1: Talán a karrierje is oda lett.
2: Talán minden egy adott ponton. És akkor rádöbben arra, hogy ebben a nyomorult állapotban ő nem maradhat, és mi az első megközelítése? Tehát általában mondjuk egy alkohol, vagy az alkoholistákat, ha meghallgatjuk, akkor nagyon-nagyon sokat fogadkoznak, és azt mondják, hogy ma volt az utolsó pohár, holnaptól biztos nem. És fogadkoznak, és ígérkeznek, és mindent elmondanak, megígérnek, hogy ezzel ők befejezték.
1: És nem mondanám. És el tudom képzelni azt, hogy ezt nagyon sokszor tényleg komolyan is gondolja.
2: Na ez az, tehát, hogy...
1: Csak valamiért mégsem valósul meg.
2: Tehát, hogy komolyan gondolja, tehát nem kételkedünk az őszintességükben, a jó szándékukban. Tényleg ezt így gondolják, mert úgy feltételezik, hogy ez a szenvedélytől való szabadulásnak az útja, hogy ők megígérik, és ők ezt meg fogják tenni. Most nagyon sok keresztény, és igen, és közöttük nagyon sokan keresztények, tehát rendelkeznek a kereszténységnek egy bizonyos fogalmával, egy bizonyos ismeretével, vagy éppen a Bibliát is olvasták, de nem tudták megragadni a Biblia tanításának a lényegét, hogy erről a helyzetről mit tanít a Szentírás. Tehát még egyszer, amikor egy megkötözöttségbe vagy, és az ígéreteid, és az elhatározásaid bebizonyosodtak, hogy elégtelenek, nem segítenek, akkor felmerül a kérdés, hogy mit tanít a Szentírás ezzel kapcsolatosan. Istennek milyen útja van erre? És ezzel a kérdéssel foglalkozik az Odaadás című fejezete a könyvnek. Tehát azok, akik a függőséggel küzdenek, függőségekkel, különösképpen nekik javasolom, hogy minél hamarabb olvassák el a könyvet, legalább az Odaadás című fejezetig.
1: Hát egy motivációs példát szeretnék felhasználni, amikor egy illető Amerikából egy levelet írt a bécsi lélekbúvárnak, Carl Jungnak, az egyik ismerősükről, egy harmadik szeméről, hogy milyen súlyos problémákkal küzd az alkoholfogyasztás problémájával, és segítséget kért tőle. Jung egész egyszerűen ahelyett, hogy a nagy tudományos eredményeit fitoktatta volna, vagy a hírnevét, levélben néhány bátorító szó után azt írja, hogy keressék fel, és megmondta, hogy melyik keresztény gyülekezetet, és imádkozzanak az illetőért, mert, és itt jön a csattanója a levélnek, Jézus Krisztus ezekhez a problémákhoz jobban ért, mint én. Mm. Úgyhogy ez egy plusz segítség azoknak, akik keresnek erőt, keresnek kiutat, hogy ennek a könyvnek a segítségével, természetesen nem a könyv oldja meg a problémát, úgy, ahogy a térkép sem viszel bennünket a célig, csak megmutatja, hogy merre kell menni. Az utat aztán be kell járnunk a saját erőnkből, meg az Úr segítségével. Viszont, ha tényleg visszatérünk egy kicsit a könyvhöz, el kell mondanunk azt, hogy a könyvnek egy erős motivációs jellege van, ami mutat egy pozitív utat és reményt, hogy ebbe belekapaszkodva menjünk előre. Na de egy kicsit most foglalkozunk még a fogadalmakkal, mert ha fogadalmakról van szó, így hirtelenjében végigfutva a Bibliának a különböző bibliai történelem különböző korszakait, ami így hirtelenjében eszembe jut, és ide kötődik az, hogy annak idején Izrael népe, miután kijött ugye Egyiptomból, és ez nem csak a jogi státusuk változott, meglettek rabokból szabadok, hanem Isten egy lelki tapasztalaton vezette át őket Egyiptom után. Ott lelki sötétség volt, kivitte őket a világosságra, amit nem mindig értékeltek, viszont legtöbbször, ahányszor Isten eléjük tárt egy célt, egy mércét, azt mondták, igen, hogy nem, mindent megteszünk. Mint ahogy az előbb mondtad, eddig rosszul mentek a dolgok, de mostantól minden más lesz. Más is lett egy napig, kettőig, aztán megint zsákutca, megint Isten megrázza őket, megint felébrednek, megint megmondják, minden más lesz, mint a hullámvasút. Vajon mi a magyarázata annak, hogy sok fogadkozás után sokszor annyi kudarc következik?
2: Ha az emberi életre tekintünk, azt látjuk, hogy már gyermekkorban, ha elkövet a gyerek egy csintetter, utána fogadkozik, hogy több, apa, anya, többet nem leszek rossz. És nagyon komolyan gondolja ezt a gyermek. Aztán felnő, és amit említettük, különböző helyzetekben felnőttként is ugyanazt fogadja, hogy ez volt az utolsó pohár, soha többet nem. Valahogy így volt Izrael népe is, hogy fogadkozott Istennek, bár, és ezt nagyon fontos kihangsúlyozunk, Isten soha nem kérte az embertől, hogy tegye ezeket a fogadalmakat, ezeket az ígéreteket. A Jóisten például, amikor a Sínai hegyen lehozza a törvényt Mózes által, és a nép elé hozza, akkor azt mondja a népnek, hogy hallgasd ezt a törvényt. A magyar nyelvben is valamennyire érzékelhető, hogy hallgasd a szót, vagy fogadd a szót, tehát fogadd meg a szót, tehát szót fogadj. Ez valahol magában hordozza azt, amit a héberben még inkább benne van, ez a sömá, hogy ha hallgatod, ha egyszerűen odafordítod a füledet nyitottan, hallgatod az igét, akkor akkor hit fog ébredni benned. Tehát a hit az hallásból van. A hallás pedig az ige által. Tehát az igét Isten azért adta az embernek, hogy azt nyitottan hallgassa, és a hallás az majd az emberben hitet fog ébreszteni, és a hit az, ami az emberen segít. És ahelyett, hogy így hallgatta volna Izrael népe hittel az igét, hogy a hit felébredjen hallgatás által is, és elvezesse őket az engedelmességre, anélkül, hogy Isten kérte volna tőlük, elkezdenek fogadkozni, hogy mindent megtartunk, amit az Isten kért tőlünk. Isten tényleg kért tőlük, de ezt nem kérte soha tőlük, hogy fogadkozzanak, hogy ők mindent meg fognak tartani. Nagyon sokszor a vallásos életben, sajnos itt van már gyerekeinket, még az egyházi életben is, gyerekkorban már oda tesszük, hogy fogadalmakat tegyenek, aztán nem tartják meg, aztán ezzel is a saját életüket terhelik, hogy ott vannak fogadalmak az életükben, amiket nem tartottak meg. Lehet, hogy később is, amikor valaki egyháztaggá válik, ugyanilyen fogadalmakat tesz. Isten nem kérte az embertől soha ezeket a fogadalmakat. Ezeket a fogadalmakat tulajdonképpen ószövetségi magatartásformáknak nevezzük. És itt hadd jegyezzem meg azt, hogy általában, amikor az Új és az Új Szövetségről beszélünk, általában a keresztények tudatában úgy él, hogy Jézus előtti korszak az az Ószövetség, Jézus utáni korszak az az Új Szövetség.
1: Ami történelmileg igaz.
2: Történelmileg,
1: de itt vannak más vetületek is.
2: Tehát történelmileg megállja a helyét, viszont a másik vetülete az meg a tartalmi rész. Tehát én azt mondhatnánk, hogy úgy, ahogy a Biblia fel van osztva Új és Új Szövetségre, a felosztott Bibliának az Ószövetségében sok újszövetségi megközelítéssel találkozunk, és az Újszövetségben is sok ószövetségi megközelítéssel találkozunk. Tehát az Ószövetség meg az Újszövetség, ismét hangsúlyozom, az Ószövetség meg az Újszövetség, az nem két történelmi periódusnak az elhatárolása, hanem az Ószövetség meg az Újszövetség az tulajdonképpen két keresztény hozzáállásnak, vagy két vallásos hozzáállásnak az egymástól való elkülönítése. És hadd hozzak erre példát. A Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben egyébként, ahol ő is leginkább tételesen lépésről lépésre vezeti fel a Jézushoz vezető utat, a rómabeliekhez írott levelében Pál apostol a korai hallgatóknak régi ószövetségi emberek példáját hozza, akik új szövetségi módon viszonyultak Istenhez. Például Ábrahám, amikor az ő fiát feláldozta, vagy még korábban, amikor elhitte, hogy a Jóisten ő neki a képtelenségében egy fiat tud adni, akkor Ábrahám új szövetségi magatartást tanúsított, új szövetségi magatartást bizonyított. Vagy Dávid, amikor miután elkövette a Betsabéval való bűnét, szintén a római levél 4. fejezetében úgy van felhozva, mint egy hit példa, mint egy új szövetségi példa. Vagy akár a zsidókhoz írott levél 11. fejezetére gondolunk, ahol a hithősök vannak felsorolva, azok a hithősök egyenként mind-mind olyan pontban vannak kiemelve, akik újszövetségi módon viszonyultak az Isten dolgaihoz. És mi ez az újszövetségi mód? Ez az újszövetségi mód abban áll, hogy ezek az emberek ezekben a pillanatokban az életükben nem fogadkoztak. Tehát nem azt mondták, hogy mi mindent megteszünk. Az emberek érzékelték a képtelenségüket.
1: Hát, ahogy mondod, tényleg átgondolva a dolgokat, a helyzet az, hogy amikor az ember túl sokat fogadkozik ezzel, valahogy önmagát is akarja nyugtatni, hogy hát igen, most erkölcsileg eladósodtunk, de nem baj, majd mindent kifizetünk, csak azzal, hogy ezután megtesszük azt, amit eddig kellett volna, de nem sikerült. Csak az alapvető problémája a legtöbb fogadkozásnak, 99%-ának szerintem az, hogy a legtöbbször igyekezve magunkat és másokat megnyugtatni, olyasmire kötelezzük el magunkat, amiről mi is, mások is tudják, hogy képtelenek vagyunk megvalósítani. Tehát gyakorlatilag ígérünk egy olyan adósságnak a visszafizetését, aminek nincs meg a fedezete, nincs hozzá szükséges forrásaink, nincsenek meg hozzá.
2: Ez a rosszabbik helyzet, amikor az ember már eleve tudja, hogy nem képes arra. De talán a még rosszabbik helyzet az, amikor úgy gondolja az ember, hogy képes. Tehát az Izrael népe a Sínai hegy tövében úgy gondolta, hogy képes megtartani a törvényt.
1: Túlvállalta magát.
2: És nem ismert önmagát.
1: Beszélgessünk egy kicsit akkor a két szövetségről, egymással összefüggésben. Az Ószövetségről ugye emberi ígéreteken alapult, emberi igyekezettel próbálták teljesíteni az emberek a szövetség vagy szerződés modern nyelvezetben rájuk eső részét, ami ugye végül több évszázadnyi próbálkozás után kudarcot vallott. Mi újat hoz ehhez képest az új szövetség?
2: Tehát az új szövetség az már ott van a Biblia első lapjain, a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében már felcsendül az, hogy a bűnnek a problémáját a Jóisten fogja megoldani úgy, hogy a hívő ember életében ellenszenvet fog ébreszteni a bűnnel szembe. Ellenségeskedés szerzek közötted és az ördög között adja Isten tulajdonképpen az első emberpárnak az ígéretet. Ez az isteni ígéret végigvonul az Ószövetség, tehát a Jézus megjelenése kora előtti időben, és újból emberekkel találkozunk, akik az Isten ígéreteibe kapaszkodtak, és hitték, hogy Isten az ő ígéretei alapján az embert meg tudja tisztítani, engedelmes emberé tudja tenni Isten minden törvénye iránt. Így jártak Istennel az ő szentei, például Énok így járt Istennel, tehát, hogy ő a hitnek az embere volt, de a későbbiek is. Tehát ez volt, és ez maradt az új szövetség, hogy Isten megígérte az embernek azt, hogy alkalmassá tudja tenni őt Jézus Krisztus által arra, hogy az Isten parancsolata szerint éljen. Ezzel szemben az Ószövetség az azt jelentette, hogy ott volt a parancsolat, és az ember úgy gondolta, hogy ő ezt képes megtartani, és nekilendült, elbukott, ugyanúgy volt, mint mondjuk egy alkoholista, ahogy próbál szabadulni egy bizonyos szenvedélytől. Tehát az egyik, az új szövetség a kezdetektől arról szól, hogy az Isten ígéretet adott, és az ígéretek által erőt ad, hogy az ember Isten akarata szerint éljen, az Ószövetség pedig kezdetektől és mind máig arról szól, hogy az ember csak a törvényt látja maga előtt, és azt akarja a saját erejéből betölteni. Szemben az új szövetséggel, ahol Isten ad erőt az embernek erre.
1: Hát a kettő között van egy lényeges különbség, amit most időnként az ilyen magas előttű történelmi, meg hitelvi áttekintésekből időnként visszatérünk a földre, mint egy jól nevelt repülőgép, ugye? Konkrét gyakorlati tanulság azoknak, akik velünk tartanak ebben a beszélgetésben, akkor tehát mi volna, részleteznéd esetleg, mi az, amiért ez a fogadkozás és erőfeszítésre épülő próbálkozások, mint lásd Ószövetség, olyan gyakran csődöt mondanak az egyének életében? És mi az, ami segíthet ebből a bűvös körből kitörni, mondjuk így az új szövetségben megismert, mondjuk gondolatmenet alapján, ugye, hogy van egy lehetőség kitörni ebből a fogadkozások és kudarcra ítélt nekifutásoknak a bűvös köréből.
2: Tehát először is a Jóisten az ő törvényét abból a célból adta az ószövetségben már, tehát a régi időkben már, hogy az ember, ahogy rádöbben, hogy azt nem tudja betölteni önerőből, Jézus Krisztushoz folyamodjon, isteni erőhöz folyamodjon. Pál apostol a Galatabeliekhez írott levélben ezt így fogalmazza meg, hogy a törvény egy Krisztusra vezető mester volt. Tehát a bukásaink tulajdonképpen egy felismeréshez és magához, Jézus Krisztushoz kellene vezessenek. Ez volt a törvénynek a szerepe, hogy az embernek megmutassa, hogy milyen gyarló és képtelen, és ezért egy nagyobb erőhöz, egy felül való erőhöz, Jézus Krisztushoz folyamodjon általa.
1: Itt zárójelben csak annyit említenék, eszembe jutott, hogy ezt a tanítómesternek milyen görög kifejezés van. Hát a magyarul a szó szerint a pedagógus kifejezés jelenik meg, ami régen a régi, akkori nevelési rendszerben egy ilyen nevelő, egy ilyen gyám volt, aki a gyermeknek a szellemi és az egyéniségi beli fejlődését segítette, ugye házi tanító tanította, nevelte tudományra, viselkedésre, jellemben is. Viszont akármilyen nevelési rendszerről van szó, az mindig benne van az egészben, hogy az nem azért léteznek iskolák, nevelők, tanítók, hogy egész életen keresztül ott vesztegeljünk, hanem azért, hogy egy folyamaton végig vezessenek, és utána szabadjára engedjenek, és utána az utána levő életünkben a megtanult képességek, vonások, ismeretek segítségével a saját lábunkon megálljunk. Van ilyen esélye mondjuk valakinek, aki a törvény segítségével megismeri a hibákat, a gyengeségeket, meglátja esetleg azt, hogy milyen kellene legyen, hogyan válhat olyanná?
2: A Jézushoz vezető út című könyv 5. fejezete, amely az odaadásról szól, tehát a könyv 5. fejezete az odaadásról, vagy átadásról más fordításban szól, vagy például Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levelének a 7. és a 8. fejezetei rávilágítanak nagyon egyszerűen, nagyon világosan bemutatják azt, hogy hogyan szabadulhat meg az az ember a bukásaiból, aki önerőből erre képtelen. És Ellen White a következőképpen fogalmaz, és majd rátérhetünk ennek a bibliai alapjára is az említett római levél 7. és 8. fejezeteiből. Tehát Ellen White úgy fogalmaz, hogy szívedet megváltoztatni nem tudod. Bűnös szokásaidat megváltoztatni nem tudod. Pál apostol a római levél 7. fejezetének 8. versében, az utolsó versében, tehát 7. fejezet utolsó versében így kiállt fel, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a bűnnek a testéből? Tehát amikor egyszer, kétszer, százszor, vagy ki tudja hányszor már az ember próbálkozott megküzdeni egy kísértéssel, és alul maradt, és elbukott, és a kísértés legyőzte, akkor az ember azt mondja, hogy én nyomorult ember vagyok. Tehát szabadulni akarok, de nem tudok. Ez egy óriási nyomorúság az ember számára. És akkor erre mondja Ellen White azt, hogy szívedet megváltoztatni nem tudod. Életedet megváltoztatni nem tudod. De akkor mi az, amit tudsz? És nagyon egyszerű nemességgel így fogalmaz. Állítsuk akaratunkat Isten oldalára. Tehát kedves hallgatók, nézők, hogyha ezzel az egy mondattal maradunk a mostani beszélgetésből, vagy a könyvből ezt az egyetlen egy mondatot megragadjuk, az életünk változhat meg. Radikálisan, gyökeresen bekövetkezhet az az életváltozás, amelyre talán évek vagy évtizedek óta várunk. És ez úgy hangzik, hogy az akaratunkat állítsuk Isten oldalára. Ez mit jelent gyakorlatilag? Ez azt jelenti, hogy elmondom Istennek azt, hogy szeretnék megszabadulni akarnék megszabadulni, de én nem vagyok erre képes. És átadom az akaratomat Istennek.
1: Erre emlékeztet például Pál apostolnak az egyik igéje, amelyben így visszakint tekintésképpen kiértékeli, és az olvasó elé tárja a saját ilyen jellegű tapasztalatának az ég eredményét, amikor azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, de itt nem áll meg, hanem itt kezdődik valójában a tapasztalat, tehát mi is, hogyha lemondunk saját erőnkről, saját énünkről, gyakorlatilag ekkor indulunk el ezen a másik úton, és így folytatja, hogy élek többé nem én, ugye, hanem megengedem, hogy az akarat, az Isten akarata az engem is irányítson, vezéreljen, és az életet, amit most élek, az Isten fiában való hitben élem, tehát ebből a hitből, az Istennel való kapcsolatból, a Jézus Krisztusnak való odaadásból, vagy szinonimával kifejezve, alárendelésből jön az, hogy az ő gondolatait megértem, magamévá teszem az érzéseit, az értékrendjét, a céljait, és ehhez szabom, ezek szerint választom meg az életem irányát, és abból a Galata 2.20-ból, mert itt van ez mind leírva, az is kitűnik, hogy nem csak az irányt, nem csak az értékrendet adja meg Krisztus annak, aki el akar indulni, hanem ahogy adásaink végén, és ma is nem sokára el fog hangzani, a szükséges erőt is, hogy az utat bejárjuk. Nem utolsó sorban beszélgessünk egy picit néhány konkrét példáról. Nemrég beszélgettem fiatalokkal sportról, és egy érdekes példa jut eszembe onnan, ha az ember bemegy egy sportklubnak az edzőtermébe, öltözőjébe, vagy akár egy stadionnak az előterébe, legtöbb esetben mit látunk ott? Trófeákat, érmeket, fotókat, volt bajnokokról, nagy sikereknek az emlékeit, és ez nem csak múzeum, hanem ennek van egy teljesen más lélektani szerepe. Bátorítani az újonnan jött ifjú csemetéket, na látod az öregek, hova jutottak, na gyere edzél, minél szorgalmasabban, hogy jussál el te is oda. Hát állítsunk most ilyen képeket legalábbis képzeletben nézőink és hallgatóink elé.
2: Tehát a legszebb képsor ilyen szempontból, és legkompaktabb a zsidókhoz írott levélben jelenik meg. A zsidókhoz írott levél egyébként Pál, és nem csak Pál, hanem más bibliai íróknak is a könyvei úgy mutatják be Jézus Krisztust, hogy előbb felmagasztalják Jézust, mint Isten fiát. Jézus Isten fia. Neki a származása fentről való. Például Pál bemutatja itt a zsidókhoz írott levélben azt, hogy Jézus az, aki nagyobb az angyaloknál. Miután felmagasztalja Jézust Isten fiaként, Pál a zsidókhoz írott levél második fejezetében felmagasztalja Jézust, mint emberfiát. Tehát, hogy Jézus emberként is hatalmas erővel és győzelemmel bírt. És mindezt úgy, hogy nem vett igénybe semmilyen olyan erőt, amire nekünk nem volna hozzáférhetőségünk. Vagy a János evangélium is így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, tehát bemutatja Jézus isteni nagyságát. És utána bemutatja azt, hogy Jézus Krisztus testé lett. És a testé lett Isten fia, ember fiaként most már, ő itt járja az életnek a poros és göröngyös útjait, és miközben azt az erőt veszi igénybe hitáltal, amely minden hívő embernek a rendelkezésére állhat, Jézus Krisztus győztes marad az élet kísértései közepette. És miután Pál ezt végigvezeti, a 11. fejezetben még közelebb hozza hozzánk a hitnek ezt a csodálatosságát, a hitnek a trófeáit, ahogy említetted, vagy a hitnek az érmeit, és elkezdi egyenként hozzánk hasonló gyenge, esendő, bukott emberek életében bemutatni azt, hogy de mit eredményezett a hit az életükben. Tehát olyan emberek, mint Ábel, vagy akár Ábrahám, aki sokszor elbukott, aki a saját erejéből megpróbált engedelmes életet élni, eljut oda, hogy felfedezi gyengeségét, Istenre való utaltságát, és végül hitre jut, és nem csak, hogy hitre jut, hanem hitáltal győzelemre jut, olyannyira, hogy hitáltal megfogan a fia, hitáltal kész feláldozni a fiát, vagy ott van Énok, aki Istennel járt, vagy ott van Noé, aki 120 esztendőn keresztül épít egy bárkát, a jövendőre tekint, Isten ígéreteiben bízik, hogy lesz egy vízözön, és ha ő felépít egy vízhatlan bárkát, abban az ő élete megmenekül.
1: Egy mondatban Noéról így eszembe jutott nagyon tömören elmondani azt, hogy Noé álláspontját és életformáját a jelen cáfolta, de a jövő igazolta. A keresztény embernek is, aki szeretne jobb helyzetbe eljutni, jobb életet magának itt vagy akár a mennyekben is, annak a jövőhöz kell igazodni, nem a jelenhez.
2: Az emberi elme nagyon, nagyon ostoba. Sokszor hallani azt, hogy hát ki tudja, hogy volt akkor özönvíz. Hát sose láttam.
1: Vannak ráutaló komoly jelek, csak hát abszurd. Aki akarja elfogadhatja.
2: Abszurd, mert hogyha látnád az özönvízet, a következő pillanatban már nem látnál semmit. Vagy például Mózes második könyvében van ilyen leírás, hogy olyan sáskajárás volt, amilyen soha nem volt később. Hát aki nem tudja ezt elhinni, szeretné, hogy most is legyen egy ilyen. Tehát, hogy ahelyett, hogy Isten nem enged ma ránk olyan szörnyű dolgokat még, amit ezek az emberek megéltek, ahelyett, hogy ebben felfedeznénk az Istennek a kegyelmét, az ember inkább elindul a hitetlenségnek az útján. Na de visszatérve, tehát ezek a hitnek az emberei voltak, és azt írja az írás, hogy hozzánk hasonló emberek voltak, és ezek az emberek hitre jutottak, és hitáltal győztek. És hogyan történt mindez? Úgy, hogy felfedezték, hogy az Istenben van az erő, nem önmagukban van. És az isteni erőhöz tudtak folyamodni. És aztán az apostolok is ezt az utat kezdik járni, és elmondják azt, hogy tehát az ige fejezi róluk, hogy Isten bizonyságot tett az ő idejükben is, jelek és csodák által, és sokféle különböző csodálatos dolog által az evangéliumnak az erejéről. Sokszor, amikor fiatalokkal beszélgetek, egy példához folyamodok, és esetleg, hogyha belefér még a beszélgetési időnkbe.
1: Belefér, igen.
2: Egy palack példáját szoktam a fiatalok elé tárni, és azt mondtam, megfordítom a palackot, lent a kupak, fent a palack a vízzel is, és azt mondom, na figyeljetek ide, az élet kísértései olyan, mint ez a nyomás ebben a palackban. A kupak zárja el, hogy ne legyen, ne kerüljön a kültérbe. Tehát a nyomás az maga a kísértés. A kupak az maga az a döntés, hogy helyet adok-e a kísértésnek, vagy nem. Most az az abszurdja az életnek, hogy az ember újból és újból kicsavarja a kupakot. Tehát bennünk van ez, hogy tudjuk, hogy nem jön a kísértés felszínre, ha csak a kupakot ki nem csavarjuk.
1: De hogyha ezt így képzeletben lefuttatjuk ezt a kísérletet, hogyha egy nagyobb palack, maradjunk egy 2 vagy 3 literes palacknál, mert a kísértések sem éppen ilyen kis palackoknak megfelelőek, hogyha egyszer azt a dugót kicsavartad, és a víz elkezd zúdulni kifelé, azt már a dugót elég nehéz visszacsavarni.
2: Abszolút, abszolút, abszolút. Na de az ember az olyan, hogy mindig...
1: Jobb elhinni azt, hogy inkább ne csavarjuk ki.
2: Na, ez volna az ideális, hogy ne csavarjuk ki, de az ember úgy van beállítva, hogy nincs olyan ember, aki ne csavarta volna ki legalább egyszer már a kupakot. Viszont van olyan ember, aki megtanulta azt, hogy lehet eljutni oda, hogy ne csavarja ki többet. És tulajdonképpen ösztönszerűen oda nyúlunk, hogy kicsavarjuk, viszont az átadás az azt jelenti, hogy imádkozni fogok egy másik kézért, egy isteni kézért, amely a kísértések közepette fogja meg az én kezemet, és segítsen, hogy azt a kupakot ne csavarjam ki. Tehát, kedves nézők, kedves hallgatók, ha egy bizonyos kísértés közepette szeretnénk megállni a szenvedélyek ellen, vagy akár a bűn ellen, akkor az adott pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy késztetés van bennünk, hogy megnyitni újból a kupakot, imádkozzunk ezért a másik kézért, ezért az isteni kézért, hogy fogja meg a mi kezünket, és segítsen, hogy ne történjen ez meg. És ezt jelenti tulajdonképpen az átadás a Jézushoz vezető út című könyvben. Tehát átadom az akaratomat Istennek, átadom az irányítást, és könyörgök, hogy az a másik kéz fogja meg a kezemet. Talán reményik Sándor szavai nagyon szépen összefoglalják ezt az élményt, amikor azt mondja reményik, hogy talán egy kéz, vagy mi tart én Istenem, talán egy kéz, melyet nem fogok, de fogja a kezem. Tehát néha mi nem fogjuk elég az Isten kezét. De hogyha hittel folyamodunk Istenhez, és kérjük, akkor ő fogja a mi kezünket. És ez az, ami megtartja az embert. Ez a kéz, ami fogja a kezünk.
1: Köszönjük szépen az értékes gondolatokat, Isten gazdag áldását kívánjuk a szolgálatodra, kívánjuk a Isten áldását a folyóiratokkal végzett munkára is, és szeretném most így a végén elmondani, hogy a Jézushoz vezető út című könyv, amelyiknek ez az egyik lehetséges kiadása, de sok formában megjelent és elérhető. Elérhető az interneten, elérhető a világreménye.ro oldalon, ahol a folyóiratnak az elektronikus változata is van, de megígérjük, hogy a YouTube csatornánk, a magyar nyelvi YouTube csatornánkon ezeket a linkeket közölni fogjuk a videó leírásában, amelyet éppen most néznek a televízióban, de a YouTube-ra is fel fogjuk idővel tölteni. Úgyhogy keressék a YouTube-on a Reménység TV csatornát, a világreménye.ro oldalt, vagy esetleg e-mailben kérenek tőlünk segítséget, de a könyvet megkaphatják a Sola Scriptura könyvesbolt láncolat valamelyik erdélyi boltjában is. Még egyszer köszönjük a sok értékes tanácsot, sok áldást kívánok.
2: Kedves Zoltán, én is nagyon köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és minden kedves szeretett nézőnek és hallgatónak a valós győzelmeket kívánok a küzdelmek pillanataiban. Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, ennyi fért Bátran a Jövőbe című adásunk mai kiadásába, de ne feledjék, várjuk Önöket mához egy hét múlva is, amikor tovább folytatjuk azoknak a különböző lehetőségeknek, eszközöknek, utaknak, erőforrásoknak a boncolgatását, részletezését, amelyek segíthetnek bátran a jövőbe lépni, és nem akármilyen jövőbe. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Találkozunk tehát mához egy hétre, a nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere.

0: Reménység hangja.
1: A mai alkalom nem csak azért, mert utolsó ebből a sorozatból, azért is érdekes lesz, mert egy kicsit rendhagyó módon, nagyon ünnepélyes módon az Advent Kamarakórus fog énekelni egy éneket, sőt, még abban is rendhagyó lesz, hogy az előadás közben is el fog hangzani egy vers. Majd ez lesz a meglepetés, ezt nem mondom el, hogy hol, hogyan, majd ezt Gyár Istvánnal elintézzük. És most akkor következzen a beígért, az Advent Kamarakórus szolgálata következik.
2: Pierre Abelard, szombatesti himnusz, Babits Mihály fordítása. Ó, milyek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi Szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mély király, mély udvar, micsoda palota, mély béke, nyugalom, boldogság vár oda. Mondják majd el azok, akik már élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket emeljük az alatt, s vágyaink mindez szent hon felé szálljanak, hogy Jeruzsálembe, Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve, boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s malasztodért örök hálákat zeng neked, mi úrunk, királyunk, üdvözült nemzeted, mert ott a szombatot új szombat váltja fel, szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újjongó napok, amiket harsogunk, mink és az angyalok.

0: Ime ez a kórus szám szövege, egy középkori himnusz. 12. században Szombatról Nyár István elmondta a szöveget, énekar elénekelte, és ez is hozzátartozik ahhoz az úthoz, ami a Jézus idejétől egész napjainkig ér a szombat ünneplése terén. De mi is ez a szombat? Követelmény? Én úgy gondolom, hogy 12 alkalommal, minden alkalommal elhangzott ez, és nem szeretnék most sem mást mondani, és nem szeretnék többet mondani. A szombat az nem követelmény, hanem valami, amit újra meg kell tanulnunk csinálni. Hát akkor hogy kell ezt csinálni? Induljunk el onnan, hogy senki nem kap Kossuth díjat azért, mert szépen dobog a szíve. El tudjuk képzelni, hogy egy szív egy életen át mekkora munkát végez. Senki nem kap Kossuth díjat azért, mert lélegzetet vesz. A lelki életnek is vannak ilyen alapvető követelményei. Úgy lehetne ezt mondani, hogy Isten így teremtett meg minket, és ez a teremtési alap az a körforgás, amit a 3-8-as körforgásának szoktuk mondani. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás, egy szórakozás szokott lenni, és akkor azt mondták nekem, hogy ezt ne vetítsen fel, mert énekelni kezdik ugye a slágert ezzel kapcsolatban az emberek, de a slágerbe is belefér, de ez a mi mindennapi életünknek az alapvető dimenziója, nem? Most a mi boldogságunk azon fordul meg, hogy ehhez a ritmushoz hazatalálunk-e vagy nem. És azt is elmondtam, hogy a 21. században pontosan az az embernek a legnagyobb baja, a legnagyobb lelki kórokozónk az, hogy ez a ritmus felborult. Miért? Miért nem? Azt most nem ismétlem el. Ez a ritmus mélységesen megsérült. És éppen ezért a Bibliának a szombatjáról azért kell beszélni, mert ez a szombat nem egyszerűen egy ősi elv, hanem ez a szombat jelen való igazság. Ugye Istennek nem csak egy örökkévaló evangéliuma van, hanem az evangéliumnak az a csodája, hogy újra és újra megjelenik, mint a mai ember mai kérdésére mai válasz. És ez egy nagyon lényeges elem. És a negyedik parancsolat most ilyen. Hiszen az elmúlt alkalommal felsoroltunk 10 olyan dolgot, ami pontosan a mi emberségünknek az alapvető problémája, és ennek az a következménye, hogy kapcsolódási zavaraink vannak. Na, induljunk itt tovább. A pihenés igazi tartalma az nem egyszerűen kikapcsolódás, hanem be- és kikapcsolódás. És ezt nagyon jól kellene tudni. Kikapcsolódom a mindennapi dolgaimból, és bekapcsolódom az Isten körébe és gondviselésébe. Ez a kikapcsolódás nem azt jelenti, hogy akkor kötelező Isten tiszteleteken veszek részt csupán. Az Isten tiszteletre is azért megyek, mert ehhez a bekapcsolódásomhoz feltétlenül hozzásegít az Isten tisztelet. De hogyha a pihenésnek ez a kettős be- és kikapcsolódás tartalma elvész, akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Mert a mi emberségünk sérül. Nem egyszerűen arról van szó, hogy most baj van, mert az Isten most megharagszik, mert most azt csinálom, amiről azt mondta, hogy nem. Ő azért mondta, hogy nem, mert ismer engem, és tudja azt, hogy ez nekem miért nem jó. Tudja azt, hogy miért teszem tönkre az életem. Tudja azt, hogy erre a be- és kikapcsolódásra feltétlenül szükségem van. Éppen azért az ünneplés az nem egyszerűen egy vita alkalom, hogy most ekkor ünnepeljünk, így ünnepeljünk, szabad-e, nem szabad-e, hanem az ünneplés az tulajdonképpen valaminek a megértésének az alkalma. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondanunk, hogy az ünnep az nem vita, hanem a más szempontból felülről szemlélődő megértés alkalma. Tehát a szombat ünneplésnek nem az a lényege, hogy sorba vegyük, hogy ezt szabad csinálnom szombaton, ezt meg nem szabad csinálnom szombaton, ezt most eddig el lehet menni, meddig lehet elmenni, szabad-e szombaton ezt még csinálni, vagy már ezt nem szabad csinálni szombaton. Nem ez a szombat ünneplés tartalma, mivel mindent el lehet rontani. A szombat ünneplésnek az az igazi tartalma, hogy én egy más szempontból kezdem látni az életem is, mindig az egész életem. És ez a más szempontú látás, az egy felülről szemlélődés. A mai embernek az a baja, hogy megpróbálja bepréselni az életét az oki-okozati világba, megpróbálja az idődimenziót érvényesíteni, azt a másféle idődimenziót, ami benne van az óránkban, a gép idejét, és nem pedig a pszichés időt, ami bennünk van. Ez a kettő konfliktusban van egymással, ezért rohanunk, nézzük az óránkat, szaladunk, állandóan lihegünk, és nem ér jutól a lelkünk, ugye mondtam a Livingstone történetet, önmagunkat, hanem egy másféle megértés, hogy hogy is van Isten szemével az én életem. Éppen ezért a szombatról azt lehet mondani, hogy az a lélek ünnepe. Ha nem tudunk többé a materiális fölé emelkedni, akkor a mi spirituális énünk az táplálék nélkül marad. Márpedig a Bibliának pontosan az a szemléleti módja, hogy az ember nem egy egydimenziós lény. Vannak materiális dolgaink, és vannak spirituális dolgaink. Nem lehet megmondani, hogy Arany Jánosnak mondjuk a Vörös Rébék című verse az miért szép, és miért tetszik nekem, vagy miért tetszik nekem Ady Endrének az Úr érkezése című verse. Ezt nem tudom megmondani, hogy miért, ezt nem lehet lemérni méterkilogramba, nem lehet meghatározni ilyen-olyan, amolyan mértékegységgel. Miért szép egy zene? Nem tudom megmondani. De ha nem lenne, akkor szegényebb lenne a lelkem, mert az én spirituális énemnek is szüksége van táplálékra. Szükségem van a szép képekre, a szép muzsikára, a szép versre. Erre mind szükségem van, mert Isten így alkotott engem. Na most, éppen ezért a mai ember az döntően materiális lény kezdett lenni, és ez a döntően materiális lény egyre kevesebb spirituális táplálékot kap, mert nincs rá idő. Mindig úgy erőszakoljuk meg az időnket, hogy a spirituálistól vesszük el az időt a materiális javára. És ezért egy ilyen rohanó életmódot kezdünk folytatni. Éppen ezért szükség volna arra, hogy bevezessünk egy mentál higién és prevenciót. Ennek a mentál higién és prevenciónak, megelőzésnek, ugye megint ez a három üteme van, amit nagyon világosan kell látni, ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás, hogy ugye szükségem volna az értelmes munka örömére, szükségem van a megérdemelt pihenés nyugalmára, és szükségem van az okos, szabadidős kikapcsolódásra. Ha ezt a 3-8-asat felrúgjuk, illetve a tartalmát elveszíti valamelyik ezek közül, az a másik kettőre is kihat. Tehát, hogyha én az okos, szabadidős kikapcsolódást kiveszem az életemből, akkor megkopik a megérdemelt munka öröme, a pihenés nyugalma is felborul, vagy ha a pihenés nyugalmát nem teszem, akkor okos szabadidő sincs és értelmes munka nincs, vagy ha értelmes munka nincs, akkor a másik kettő értelmetlen. Ez körbe értelmetlenné teszi egymást. A harmónia az pontosan azt jelenti, hogy ennek a háromnak feltétlenül szüksége van. Na most, én mint keresztény ember ehhez hozzámondok még valamit. Az értelmes munkában épp úgy benne van Jézus, a megérdemelt pihenés nyugalmában épp úgy benne van Jézus, mint az okos, szabadidős kikapcsolódásban. Éppen ezért a szombatnak az igazi tartalma az Jézusnak a jelenléte. A kereszténység kulcskérdése az, hogy hogyan éli meg Jézus jelenlétét. A kereszténység a 21. században egyre inkább dogmatikai kereszténység lett. Ez azt jelenti, hogy a 21. századi ember egyre inkább krisztológiai kérdésekről beszél, hogy Jézus Krisztus az hogy is van, mit kell róla helyesen tanítani, holott Jézus Krisztus azt ígérte, Máté evangéliumának a végén mindig szoktam idézni, majdnem minden előadáson elhangzott, hogy imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A kereszténységnek az a lényege, hogy hogyan éli meg az ember Jézus jelenlétét. Hogy marad velem Jézus Krisztus a világ végezetéig? És ebben döntő szerepe van a szombatnak. Azért van döntő szerepe, mert a szombat ugye az a felülről nézés napja. Amikor én az egész hetemet Krisztus szemével, Krisztus igazságának a fényében átvizsgálom, átvilágítom. Tehát ez egy másféle dimenzióból nézem az életem napja. És éppen ezért a Jézus jelenlétének az észrevevése szempontjából fontos. Mert mi történik egy szombaton gyakorlatban? Az történik, hogy elkezdem a saját tapasztalataimat csokorba gyűjteni. És ezek a tapasztalatok nem eget-földet rázó nagy tapasztalatok, hanem mindig kis tapasztalatok. És minden szombat akkor helyes ünneplési nap, hogyha van benne egy ilyen aha élmény. Visszanézek a hetemre, és azt mondom, hogy ó, nem sikerült az hétfőn, amit elterveztem. És akkor kezdem Jézus felől nézni ezt a tervet, és rájövök, aha, ebben Jézus valamire figyelmeztetni akart, és én ezt nem vettem észre. Vagy valami sikerült. Jézus ezt azért engedte meg, mert itt nagyon kell vigyáznom arra, és nagyon kell védenem azt, amit én itt elértem. Vagy Jézus megengedte, de ez olyan közömbösen elment. Ez nagyon fontos dolog, ide tegyek egy felkiáltó jelet. Erre jobban fogok odafigyelni. És így tovább. Tehát így újra és újra elemzem a hetemet Jézus szempontjából. Erre van feltétlenül szükségünk. És éppen ezért a szombatnak a nyugalma az egy másféle nyugalom, mint amit mi nyugalomnak hívunk. A nyugalomra nekem van szükségem, mert különben elfeleltem, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy hová érkezem meg. És itt van az új időiségnek az öröme. Azért mondom, hogy az új időiségnek az öröme, mert az ember állandóan azzal birkózik, különösen amikor már idősebb lesz, a vénember, mint én vagyok, hogy ugye tegnap volt a 20 évvel ezelőtt, nem? Idősebb kollégákkal szoktunk beszélgetni, és akkor a 20 évvel ezelőtti történeteket azt úgy mondjuk, hogy mintha tegnap lett volna, és a fiatalabbak azok így állnak, mert ez neki Krisztus előtt volt, még meg se születtek, amikor azok történtek, és azokról a legtermészetesebben beszélünk, nem? És az ember mindig átéli azt, hogy szaladok az idő után. Na most, ha megnézzük, a nyugalomra azért van szükségem, mert mindig visszanézek a szombatba, hogy honnan jöttem, és mindig előre nézek a szombatban, hogy hová készülök. Ezért a reménység napja a szombat. Mert én újra és újra rágondolok arra, amit az Abélárdi himnusz is elmondott, hogy én a mennybe készülök, a mennyei Jeruzsálemot értelmet az útnak. Az én életem az út, de az út értelme az mindig a célba van. Olyan útnak nincs értelme, aminek nincsen célja, nem? És a 21. századi embernek az élete az hasonlít a futógéphez. Tudják, beállítják a szoba sarkába, és futunk, sehová. Ez a 21. századi ember élete. És ez nem emberi élet. Tehát szükségem van az, hogy honnan jöttem, és hová kell megérkeznem, ez a szombat lényege. Éppen ezért a szombatnak az öröm a tartalma. És ez a szombati öröm, az alkotó Istennel való találkozás örömének az ünnepe a szombat. Pontosan erre az örömre figyelmeztet a 4. parancsolat. És most István megkérem arra, hogy a 4. parancsolatról mondjon el egy verset.
1: A 4. Adni a stréberek sanda szándékával mindig könnyebb, mint tőled elfogadni, Istenünk. Mert a hála a te elismerésed napi gondjaink dzsungelében, jaj, nagyon nehéz. Könnyebb az álságos lustaság és az áltevékeny kapkodás bohóckodása. Te megajándékoztál minket az idővel, ami kifolyik ujjaink közül, mint a víz. Uralni csak akkor tudjuk, ha ráérez a szív az idő ritmusára. A 6 napi munkájának gyönyörűsége csak a 7. nap ünnepi káprázatában nyílik ki bimbójából, hogy a teremtőre emlékeztessen, ki életünk 1/7 magának kérte, hogy minket, egyedül minket ajándékozzon meg vele. Azért parancsolta az Úr a 6 napi munkát, hogy a 7. a vele, a testvérrel és Isten szép világával való találkozás napja legyen. Ekkor lehull a szolga bilincse, megpihen nála a jövevény, meg a barom is, s házunk népe Istenre figyelve megnyugszik. A világ minden 7. napon Isten tenyerébe omlik. Kihull a szerszám a kezünkből, lassan, fáradtan, imára kulcsolódik a szívünk. Így kap erőt a 7-től a 6 napi munka, amikor Isten világunk teremtője szól hozzánk. Ekkor kisimul a világ Isten tenyerén, s az ember belelapul, oltalmat keresve, és vár, mert az Isten a szombat hűs árnyékú bokrai közt ma is ott jár, megáld és megítél minket, kik segítségül hívjuk Isten szent nevét.
0: Ebben a versben én megpróbáltam elmondani, hogy hogyan ünnepeljünk és hogyan dolgozzunk. Tudnélik, ünnep nincs munka nélkül, és munka nincs ünnep nélkül. És ma is az a kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ha addig jutunk csak el, és ezt nagyon sokszor mondtam, hogy mit szabad és mit nem, akkor a kincset veszítjük el. Márpedig arra a kincsre van szükségünk, ami valahol elveszett az évszázadok mélyén. És ez a kincs, amit elvesztettünk, ez a nyugalom és a béke. Az, hogy közös nevezőre kerüljünk magunkkal. Sok ember azt mondja, hogy ez azért nem megy, mert felgyorsult az élet. A szombatok is felgyorsultak, vagy hogy van ez? Vagy miért nem találjuk ezt a kincset? Miért van az, hogy ez valahogyan a lelkünk kopásával jár együtt? Hogy tehetnénk a szombatot a lélek ünnepévé? A szombat az a lélek ünnepe. Mert benne egy párbeszéd folyik. Párbeszéd Istennel, párbeszéd a másikkal, párbeszéd önmagammal. Szombatot csak akkor ünnepelünk, hogyha ez a 3-8-as harmóniába kerül mi velünk, és elfoglaljuk az alapállást. Ezért mondtam mindig úgy, hogy a szombat az a tervszerű megelőző karbantartás napja. Ahogy egy gyárban a tervszerű megelőző karbantartás az azt jelentette, hogy minden gépet felkészítünk arra, hogy ideálisan működhessen, minden kisebb hibát kijavítunk, ugyanennek kellene lenni a szombatnak is. Ha én szombaton nem dolgozom, ha én leteszem a szerszámot, még nem biztos, hogy szombatot ünnepelek. Ha én betartom, megtartom azokat a rendelkezéseket, amiket hagyományként szoktunk őrizni, vagy Bibliából olvasunk, nem biztos, hogy szombatot ünneplek. Ezek a rendelkezések csak úgy kapják meg a maguk jelentését, ahogy a kerítés kapja meg a jelentését, nem? Kerítés az jó vagy rossz? Nekem is nagyon dialektikus a véleményem, hogy így mondjam. Tudnélik, minden attól függ, hogy én hol vagyok. Erre van egy mesém, amit szoktam mondani. Sivatagban vagyunk, 3 napja nem ittunk, eltévedtünk, és keresünk az oázist. És már összerodjunk. Már, na, feladjuk. Erre a fülünkbe ordít a sakál, mert azt várja, hogy mikor múlunk kész tép szét. Összeszedjük minden erőnket, mászunk hegyre fel, hegyre le, homokdombról fel. Egyszer csak az egyik homokdomb mögül integet egy pálmaág. Új erőre kapok, rohanok fel a dombra, és egy csodálatos oázis van előttem. Enni, innivaló, minden, ami kell. Igen, de ezt az oázist egy 4 méteres kőfal veszi körül. Jó ez a kerítés, vagy nem? Hát most azt tetszenek mondani, hogy nem. Pedig én most mondom, hogy jó. Tudom, én nem mondtam el a történetet. De valaki megragad engem, és betesz a kőfalon belül. Abban a pillanatban minden sakál üvölt, és minden oroszlán bömbölés, az mennyei muzsika, nem? Véd a kőfa. Ugyanaz a kőfa. Nem az a jó, hogyha fellobbantják a kőfalat. A helyzetemnek kell megváltozni, nem? Na most, hogyha én csak azt látom, hogy ezt nem szabad, akkor nem értem, hogy miért nem szabad. Ha kívülről nézem a kerítést, akkor minél átmászhatatlanabb a kerítés, annál rosszabb. Belülről nézve minél átmászhatatlanabb egy kerítés, annál jobb. A kerítés jó vagy rossz voltát, az határozza meg, hogy én hol vagyok. Ugyanígy a szombatnál. Az határozza meg mindennek az értelmét, hogy mi van bennem. Mi az, ami a szívemben van? Akik Jézustól tanulnak, és Jézustól tanulnak ünnepelni, azok Jézusban találnak haza. Mert az oázis példa még nem jó példa. Ebben az oázisban nem csak enni, inni való van, meg minden jó, ami szemszájnak ingere egy éhes embernek, hanem ebben az oázisban, amit szombatoázisnak hívunk, Jézus lakik. És az ember emberségének, ezt is nagyon sokszor mondtam, de most tessék ide behelyettesíteni, amit már régen tetszenek tudni, abban van a lényege, hogy közösségbe élem meg. És Jézusra nekem azért van szükségem, mert ez az alapközösség. Jézus az én jobbik énem. Nem? Jézus az, aki mindig kéznél van. Jézus az, akivel megyek az utcán, lehet beszélgetni, nem? Mert ő jelen van minden nap a világ végezetéig, nem? Jézus az, aki megtanít engem arra, hogy hogy találhatok én benne haza. És ezért a szombat a Jézus napja. A teremtett világ központjában ugye az Isten az embert helyezte. Isten az ember a világ gyújtópontjába teremtette. És ez azt jelenti, hogy az Istennel való személyes kapcsolatra én teremtettem, de azért, hogy ezt a kapcsolatot továbbadjam a másik ember felé. Na most éppen ezért a szombatnak mind a két arca ezt mutatja, az én gyújtópont helyzetemet. Hogyha visszagondolunk arra, amikor a kalásztépés szombatnapon története történt, Márk evangéliuma leírja, de a többi evangélium is leírja, Márk evangélium második fejezete, akkor ott ugye arról van szó, hogy Jézus fogja a tanítványokat és kiviszi aratás előtt a búzamezőre. Isten szép szabadegje alá. Kicsit átélni a természettel való kapcsolatot. Aztán nem egyenként viszi ki a tanítványok, hanem egy kis közösséget visz ki, nem? És Isten dolgairól beszél. Összezáródik egy kis közösség, ez egy ideális kis közösség, 10-12 ember egy ideális kis közösség. Isten dolgairól beszél, Isten szép szabad ege alatt, és ismét visszahelyezi az embert a gyújtópontba. Na most a bibliai szombatnak van egy rendje, és most egy kicsit erről a rendről szeretnék beszélni, hogy a bibliai szombat nagyon érdekes módon naplementével kezdődött, és az az érdekes, hogy a Jézus korabeli zsidóságnál már nem, de a babiloniai fogságnál már nem, a hétköznapokat nem így számolták. A hétköznapokat napfelkeltétől számolták. Egyedül a szombatot számolták naplementétől. És ezt meg lehet kérdezni, hogy miért van így? A bibliai teremtés történetre visszamegy ez a szokás, lőn este, és lőn reggel első nap, második nap, harmadik nap, hetedik nap. De miért van ez így? Ennek van egy logikus tartalma. Azért logikus ez, azért kezdődik a bibliai szombat naplementével, mert a szombat az mindig az elfáradt test megnyugvásával kezdődik. Isten nagyon jól tudja, hogy én, mint ember, materiális és spirituális lény vagyok egyszer. És lehet, hogy mi nem fizikai munkát végezünk sajnos, többet kellene végezni, nem volnánk ennyire elhízva, hanem szellemi munkát, de hát az agysejtjeinknek is pihenni kell. Ezért Isten nagyon helyesen úgy szervezte meg a szombatot, hogy először az elfáradt test megnyugvásával kezdődik minden. Lemegy a nap, és elkezdődik a szombat. Elkezdem Istennel ezt a napot. És én most nagyon szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki ki akarja ezt próbálni, a péntek estékre. A péntek este lelki tartalmára. Ide írtam egy mondatot, tiszteld a küszöböt, mert érted van. Ha ugye a szombatok úgy elúsznak, és nem tisztelem ezt a naplementét, hogy én estére letegyek mindent, ha nem tudok leállni, akkor elúszik az egész szombaton. Tiszteld a küszöböt, mert ez a küszöb érted van. És a bibliai szombatnak ez egy nagyon-nagyon lényeges és hangsúlyos része. Ekkor kell elkezdeni mind a három elemet. Nagyon szép egy-egy szombatnapon rácsodálkozni, hogy milyen szépen megy le a nap. Hétköznap is nagyon szépen megy le a nap, de nincs rá időnk, nem? Meg lehet ilyenkor nézni, hogy milyen szép alkonyatban a természet. Rá lehet csodálkozni egy-egy szál világra. Nagyon sok olyan szombatünneplő családot ismerek, ahol szombatra mindig van egy szál virág legalább a vázában, nem? Milyen szép az a virág. Valahol a természettel való találkozás napja. Aztán ezeknek a naplementéknek feltétlenül legyen olyan tartalma, ami a szeretteimmel való másféle találkozásnak a napja. Tudom, hogy egy nagyon vajúdó dolog, ami a protestantizmusban, de a katolicizmusban és a 18. században teljesen magától értetődő volt, ez a családi áhítatoknak a dolga. Ma nem lehet családi áhítatot tartani. Ki azt mondja, hogy náluk van családi áhítat, hát az nagyon kivétel. Ugye, mert mindenki a családban máshol rohan, nem? Tejáscsészét azt a küszöbről szoktuk visszadobni, mert rohanunk. Ez mindig úgy van. De a szombat kezdet az legyen egy olyan dolog, ami minden kötelem nélkül. Nem csak egyszerűen imádkozunk, hanem próbáljuk azt elérni, hogy egy picikét beszélgessünk, egy picikét törődjünk egymással jobban. Azt tudom, hogy ez nem könnyű, mert nekem is bűnbánatot kellene gyakorolni, és kell gyakorolni ezzel kapcsolatban nagyon sokszor. És azt hiszem, hogy a régi szombatünneplők mind tudják ezt. Éppen ezért tudjuk, hogy milyen érték ez. Próbáljunk ebből rendszert csinálni. Ne felejtsük el, hogy a szombat az a közösség ünnepe, nem magányos ünnep, hiszen nem kellemes egyedül ünnepelni. Még Jürgen Moltmannt idéztem, és már meg is szóltak érte, hogy miért nem katolikus, miért nem ez, miért nem az. Jürgen Moltmann helyett most egy másik a nagy teológus, 20. század teológus, Dietrich Bonhoeffert idézem. Ő evangélikus teológus volt, a náci koncentrációs táborba halt meg, nem a származása miatt, hanem azért, mert a von Haase tábornoknak volt az unokaöccse, aki a Hitler elleni utolsó nagy összeesküvésnek a vezetője volt, és bár neki semmi része nem volt, de az egész családot koncentrációs táborba zárták, és hát itt halt meg 1945-ben Bonhoeffer. A 20. századi teológiának egy nagy váltóállítója mindenképpen. Nézzük, hogy mit ír ez a mártír teológus. Azt írja például az asztalközösségről, hogy az asztalközösség ünnep. Az asztalközösség a mindennapi munka közepette újra megnyúlja elnyert ajándék, megemlékezés Isten nyugodalmáról, vagy nyugalmáról, a szombatról, az egész hét és abban minden fáradozás értelméről és céljáról. Életünk nem csupán fáradtság és munka, hanem felüdülés is, örvendezés Isten jóságá. Mi munkálkodtunk, ám Isten táplál, és ő visel ránk gondot. Ez ad okot az ünneplésre. Ez egy magyarul is megjelent könyvében, a Szentek közösségében, nagyon nagyszerű közös könyv, amiben éppen a mindennapok vallásosságáról van szó. Írja ezt. És bevallom őszintén, én, aki szombatünneplő családban nőttem fel, harmadik generációs adventista vagyok, nagyon keveset gondolok arra, hogy egy közös étkezés. Az a szombat előíze. Hát akkor a szombat esti vacsorának milyen értelme lehetne? Hogy együtt leülünk enni. Persze, ugye mi nem akarunk hízni, egy szép kis szerény vacsora ez, de nem a sok ennivaló teszi ám a vacsora szépségét. És ne haragudjanak, hogy ilyen praktikus dolgokat mondok. Mert mi mindig valami nagyot akarunk csinálni, és ezeket az apró kicsi dolgokat, az apró kicsi lehetőségeit a szombatnak veszítjük el. A közösség ünnepe azért is, mert hogyha tovább megyünk, érzéseink, gondolataink elcsökevényesedésének, ha nem fogalmazzuk meg őket, és nem osszuk meg azokat egymással, az az oka, hogy egyszerűen nem beszélgetünk. A szombati beszélgetésnek az lenne tulajdonképpen az igazi tartalma és célja, hogy elmondjuk azt, hogy én ezt éreztem, ezt átéltem. Most nem az, hogy mennyi ide hoz egy kiló kenyeret, most ezt megcsinálom, most hogy van ez, most mit kellene csinálni, most mi lesz a munkával, most hogy lesz, most mit lesz, mi lesz az előadásomnak a témája, és hogy lesz, és most mit kell, milyen anyag. Nem. Kicsit az érzéseinkről is beszélgessünk. Érzéseink és gondolatainkról. Mert elcsökevényesednek, ha nem fogalmazzuk meg őket, és nem osszuk meg azokat egymással. Egy ilyen nagy érzelmi elcsökevényesedés világában élünk. Ezért szükséges a szombat. És most hadd mondjak a szombat igazi kincséről valamit. A szombatnak az igazi kincse, koronája az imádság. Most, ha az imádságról van szó, akkor lehet, hogy csak én vagyok így, ugye harmadik generációs adventista gyerek, furcsa kettős érzésem van. Én szeretek imádkozni, csak nem szeretek liturgikusan imádkozni. Tetszik ezt érteni, hogy miről van szó? Szóval az imádságnak van egy olyan formája, amit nem nagyon szoktunk gyakorolni. Az imádság az nem akarat átvitel, hanem akarat átvétel szoktam volt mondani, ezt már mindenki tudja, de nem csak ezt akarom mondani. Az imádság akkor igazán imádság, ha kötetlen beszélgetés Jézussal. És az imádságnak van egy olyan formája, amit feltétlen gyakorolni kell, és ez pedig a meditációs imádság. Meditációval kapcsolatban mindig vannak rossz érzéseink. Mert mindig a transzcendentális meditációra gondolunk. Transzcendentációs meditáció az egy olyan pszichés technika, ami hasonlít a betöréshez, hogy hogy kell feltörni egy páncélszekrényt, körülbelül erről szól a transzcendentális meditáció, de mindegy. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a meditációról nem kell beszélni, mert az imádságnak a lényege a meditáció. Tehát én Isten jelenlétében vele beszélgetve gondolkodom. Imádkozni úgy is lehet, hogy beszélgetünk egymással. Meg imádkozni úgy is lehet, hogy utazom a metrón, és miközben a megszokott állomásokat mondja a metró, zörög a metró, kapaszkodom, és közben beszélgetek Jézussal, nem? Imádkozni úgy is lehet, hogy az utcán megyek. Imádkozni úgy is lehet, hogy a munkámat végzem, nem? Imádkozni még előadás közben is lehet. Nagyon sokszor van, úgyhogy az egyetemen megszokott anyagot tanítom, és akkor úgy arra gondolok, most Istenem, most szeretnék rád figyelni, most itt hogy menjek tovább. Az imádkozás egy alapállása a keresztény embernek, és ezért a szombat kincse, megint egy Bonhoeffer idézet, a közös imádság voltaképpen a keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása. Ebből a Bonhoeffer idézetből azt szeretném kiemelni, hogy életközösség, és keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása. Eddig ugye az imádságnak az individuális oldaláról beszéltem, de az imádság az azért közösségi alkalom, mert a mi atyánkot se lehet ám így elmondani, hogy én atyám ki vagy az én mennyemben szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, még ha kis plakátolják, akkor se lehet így mondani. Nem? És sok imádkozónak itt a tragédiája, nem? Hogy én atyám, ki vagy az én mennyemben. Többi nem érdekel. És akkor meghalt a szombat. Az közös imádság voltaképpen a keresztény életközösségnek a legtermészetesebb megnyilvánulása. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy ezt az imádságot elősegíti, és erről is nagyon szeretnék sokat beszélni, a nemes zene, amely olyan kaput nyithat meg az emberi lélekben, amelyek ennélkül talán örökre zárva maradhatnának. Igenis, a muzsika az egy lelki szükséglet. Akárhogy is szépítjük. Enélkül éhesek vagyunk. A spiritualitásunk nem fejlődik. Ma újabban megint szoktak vitatkozni, hogy a muzsika néhány arisztokratikus gondolkodású embernek a hobbija. Nem. Az mindennapi kenyér. Az imádságot segíti. Ősi idők óta így van ez. Szombat ünneplés enélkül nincs. Ez is egy segítség arra, hogy az imádság alapállását elérjük. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat kincse az is, hogy a legfekvés előtti jó beszélgetés, amiben kisimulnak a lelki görcseink, és ez a legjobb altató. Nagyon sok alvás gondos ember van, gondokkal küzdő ember van a 21. században. De azt figyeljétek meg, hogyha egy jó beszélgetéssel alapozzuk meg az alvást, amiből kisimulnak a gondolataink. Amikor nem akarunk mi valamit elmagyarázni, mondani, felháborodni, megjegyezni, elprédikálni, elmondani, hanem csak úgy beszélgetünk, akkor ez mennyi mindent jelent. Úgy látszik, ezt is szombaton kellene megtanulni, a szombatesti beszélgetésekkel. Nagyon sokszor férj, feleség, család, gyerek szombat este találkozhat csak. Próbáljunk ilyen beszélgetésekre törekedni. Tudom, hogy nem fog könnyen sikerülni. De ha sikerül, akkor egy nagyszerű eszközt kaptunk a szombat ünnepléshez. És ha most tovább megyünk, akkor egy Zsoltár verset hadd idézzek a szombat kincséhez. Azt mondja a 132. Zsoltár, békében fekszem le, és el is alszom. Mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem hagyom aludni, szempillámat nyugodni, míg nem találok helyet az Úrnak, lakóhelyet Jákob erős Istenének. Ugye milyen gyönyörű gondolat? Ez a szombat este varázsa. A szombat reggel már nem lehet megcsinálni. Ezért kezdődik naplementével a szombat. Menjünk csak tovább. Ha sikerül péntek este visszatalálnunk a rend ritmusába, akkor szinte észrevétlen átmenetben lépünk át az alvásból az ébrenlétbe. Figyeljétek meg a szombati felébredéseket. Figyeljétek magatokat. Milyen nagyszerű dolog az, hogy most jaj, nem a vekkert csönget, vagy nem a vekkert kell agyonütnöm, hogy ne csöngesse fel a házat. Milyen nagyszerű dolog az, hogy én szombatra ébredek fel. És ezek a szombati felébredések, ezek nagyon sokat mondanak. Ha tovább megyünk a szombat kincseiben, akkor a szombat kincseihez az is hozzátartozik, hogy ha igazán örülünk, akkor az örömet eltitkolni nem lehet. Ég bennünk a vágy, hogy ezt az örömet megosszuk valakivel, a testvérrel. Akkor vágyunk a testvéri közösség után. És bizony-bizony egy gyülekezetnek az a dolga, hogy testvéri közösséget biztosítson. És ezt a testvéri közösséget mi hozzuk magunkkal, és a gyülekezetnek arra kell törekedni, hogy ezt a testvéri közösséget serkentse, segítse valahogy. Akkor a templom nem szolgáltató ház, hanem a közösség megélésének a helye, vagy maga a megélés Istennel és a fele barátta. Ez egy nagyon lényeges elem. Ugye ma mindig a ló két oldalán szoktunk lenni. Egyrészt voltak a barokk templomok, amiben csupa merevség és csupa képmutatás. Egy barokk templom úgy néz ki, mint egy színház. A szenikailag van megtervezve, ezt minden építész tudja. Egy szép barokk templomot akarunk látni, én süveget ajánlom. Malberts freskóival úgy néz ki, ugye a három királyoknak a képe most is előttem van, mintha a ló kijönne a falból, úgy van megfestve a Malberts freskó arra, és az ég ugye úgy van meg, mintha nem lenne kupolája a templomnak, hanem a habos felhők beúsznának, és az egész kozmoszba beleolvadnék. Most meg a másik oldalon vagyunk, hogy megpróbáljuk ezt olyan szolgáltatóházzá tenni. Egyik se a templom. A templomnak az a lényege, akkor a templom nem szolgáltató ház, hanem a közösség megélése Istennel és a fele baráttal. Minden olyannak helye van a templomban, ami egy nemesebb értelembe vett közösség megélése Istennel és a fele baráttal. Megint Bonhoeffernek egy tanácsát nézzük meg. Bonhoeffer azt mondja, ahogyan a keresztény embernek nem szabad folyvást, a saját lelki életének hőfokát méricskélnie, a keresztény közösséget sem azért kapjuk ajándékba Istentől, hogy örökké a létével foglalkozzunk. Minél határozottabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabb és egyenletesebben fog közösségünk napról napra növekedni és gyarapodni Isten tetszése szerint. Ezt a mondatot azért egy kicsit nézzük meg az elejétől, még egyszer. Mit szólnak ahhoz az emberhez, aki állandóan lázat mér? Ha kell, ha nem. Kicsit ott fent baj van, ugye? Mit szólunk egy olyan emberhez, aki állandóan bejön egy közösségbe, és azt mondja, hogy én nekem több szeretet igényem van, mert rengeteg szeretet fogyasztó van, csak szeretet termelő nincs. Mit szólunk ahhoz az emberhez, aki bejön egy hideg szobába, és azt mondja, hát borzalmas, hogy hideg van. Van egy másik fajta is, aki azt mondja, a hunakáj, ha hadd gyűjtsök be. Nem? És melyik a hasznosabb? Hát nyilván a második, nem? Na most Bonhoeffer azt mondja, hogy nem szabad folyvást a saját lelki életének a hőfokát méricskélni az emberrel. Nem szabad állandóan ezt feltenni, na most én mit fogok kapni? Mert a gyülekezet nem olyan hely, mint az ideális bank, amiben nem kell betenni, csak kivenni kell. Nagyon sok ember így gondolja a gyülekezetet, nem? Szóval szolgáltató ház, itt ingyen lehet mindent kapni, én nem viszek bele semmit, én fogyasztója leszek, majd buzgón mindenkinek a fogyasztója leszek. Ez nem megy. A keresztény közösséget sem azért kaptuk ajándékba az Istentől, és ezt nagyon jó kellene látni, hogy a keresztény közösséget ajándékba kapjuk az Istentől, hogy állandóan a hogy létével foglalkozzunk. Régen baj az, hogyha állandóan azt nézzük, hogy jó közösség ez, vagy nem jó közösség. A közösséget élni kell, nem állandóan méricskélni. És most, ha most megyünk tovább, akkor minél hatásosabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabban és egyenletesebben fog közösségünk napról napra növekedni és gyarapodni az Isten tetszése szerint. Tehát mennél többet tudok én elfogadni az Istentől egy szombaton, annál jobb lesz a közösség. És én szeretném mindenkitől megkérdezni a szombat Isten tisztelet után, mit vittél haza? 4 legújabb pletykát, tudom, hogy itt ilyen nincsen, de hát ha valaki azt visz haza. Mert van, közösségben van pletyka, nem? Pletyka az egy olyan kommunikáció, ami informálisan terjed. Vagy mit vittél haza? Mit mondott neked az Isten? Mert ez a szombatünneplésünknek a lényege. Ha most tovább megyünk Bonhoeffertől, megint egy kicsikét egy más gondolatra, akkor a keresztény ember az nem szeretett fogyasztó, hanem szeretett termelő. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretett termelő az úgy vagyok, hogy én egyszerre csak megnyílok, ahogy a kérdésben mondta, én elkezdek bízni a másik emberbe, és azt mondom, hogy jaj, de érdekes ez az ember. Nézzem meg már, hogy mi van ott belül a fejébe. Két füle közé szorult neki is a feje, mint az enyém, de mi van ott a fejébe benne, nem? A világ legizgalmasabb dolga az, és az unatkozásnak a legjobb ellenszere az, hogyha meg akarok valakit ismerni. Én ezt unalmas utazásokon fedezem föl. Néha nem lehet olvasni, ez egy jó foglalkozás nekem az olvasás, szembe ül valaki, akkor elkezdek vele beszélgetni. Fú, 5 perc alatt olyan érdekes, izgalmas dolgokat tudok meg, amit sose tudnék. Tudásom nagy részét annak köszönhettem, hogy beszélgettem. És ez mindenkivel így van. És eközben én nem szeretett fogyasztó, hanem szeretett termelő leszek. Isten nálam valami olyan ajándékot helyezett el, és ekkor fogok rájönni, ami a másikért van. Amiből neki hiánya van. És Isten az én hiányomra a másik szeretetén keresztül ad megoldást. És ez egy nagyon-nagyon fontos valami. Állandóan beszélünk ugye a lelki ajándékok fölfedezéséről. Most már van itt lelki ajándék fölfedező bizottság, nem a gyülekezetünkben, hallottam már valahol, lelki ajándék fölfedező bizottság van. De mondjak róla semmit. A lelki ajándékokat nem fölfedezni kell. Hanem azt kell felfedezni, hogy hun a helyem. Ha én elkezdek beszélgetni valamikivel, akkor kijön belőle, neki van valamire ilyen hiánya. És rájövök arra, hogy én meg tudok valahol segíteni. Hogy van ez? Ez a hiány meg a segítés, ez hogy jön ez a kettő egymáshoz? Hogy ad a másik szeretetén keresztül, hogy ad nekem Isten munkamezőt? Ez minden szombatnak a tartalma. De a szombatnak a legfőbb tartalma csak akkor jön elő, az Isten igével való feltöltekezés, alkalma, akkor jön, hogyha ez a készség, ez a személyes nyitottság megvan benne. Ha én úgy jövök, hogy engem nem érdekel senki, csak az ige, akkor az igéből se értek semmit. Mert az ige hirdetésben nem az a lényeg, hogy milyen teológiai bravúrokat tud bemutatni a lelkipásztor, vagy tud-e, vagy nem, vagy milyen jól beszél, vagy milyen jól nem beszél, hanem az ige hirdetésnek pontosan az a lényege, hogyha én rányílok arra, hogy a másiknak igényei vannak, és nekem is igényem van, és ez a párbeszéd szituáció kialakul, abba tud beleszólni az Isten igéje. Nagyon érdekes, hogy a régi görögök úgy hívták a ige hirdetést, ezt mindenki tudja, hogy homilein. Most a homilein az egy nagyon érdekes szó. Az nem azt jelenti, hogy beszéd, a szónoklás. Akkor üresedik meg az ige hirdetés, a szónoklás tanná lesz. Homilein az ugyanazt jelenti, mint a német nyelvben a plaudern. Plaudern az kétirányú beszélgetés. Vagy azt jelenti, amit az angolul, az angolosok többen vannak, conversation. Az nem conversation, ha én felállok és beszélek. Az nem homilein, ha én felállok és beszélek, nem plaudern, ha felállok és beszélek, hanem a igehirdetés, akkor igehirdetés, hogyha ki nem mondott gondolatokkal beszélgetek, de ez szükségem van rád, aki felfedezted, hogy te valamit tudsz adni, illetve felfedezted azt, hogy valakinek valahol hiánya van. Tovább megyünk. Bonhoeffernek még egy gondolata. a keresztény közösség nem lelki szanatórium. Visszaél a közösséggel az, aki önmaga elől menekül oda a csevegés és a szórakozás kedvéért. Bármilyen kegyesnek is tűnjék az időtöltés. Az ilyen ember valójában nem közösségre vágyik, hanem mámorra, hogy ideig, óráig megfeledkezzék a magányról, és pontosan ez dönti halálos elszigeteltségre. Ilyen álközösséget is látunk. És ennek az álközösségnek a megelőzésére való pontosan igazán az igazi szombat ünneplés. A szombat az úgyis a közösség ünnepe, hogy benne a gyerekeinkre is kellene gondolni. Tanítsuk gyerekeinket és egymást a szépre és a jóra. Sokan el szokták mondani, hogy szoktunk ugye szombat délelőtt istentiszteleten, akik ebbe a gyülekezetbe járnak, mondunk gyerektörténeteket. És én állandó kritikát kapok, hogy nem elég bibliai ez a gyerektörténet, és mindig van a felnőtteknek is ez üzenete, és mindig van egy-két döngicsélő, akinek nem tetszik az a gyerektörténetet mondok. Pedig a gyerektörténetek nagyon hozzátartoznak a szombat ünnepléshez. Sokszor a gyerekeken keresztül többet kapunk mi felnőttek, mint amit ők tőlünk kapnak. Szóval valahol a szombat az a család ünnepe, és a gyerekeinknek is az ünnepe. Éppen ezért a szombat az az egész közösségnek az ünnepe, meg kell tanulnunk egyszerű dolgok feletti örömet, a tiszta érzéseket, a gondolatok szépségét. Tehát minden szombatra oda lehetne írni egy ilyen jelszót, hogy hozzuk divatba a jót. Tessék megnézni, a 21. századi embernek pont ez a baja. Bekapcsolom a tévét, ott mocskolódnak, nem? Vagy krimi van. Olyan film nincs a tévében, amiben rendes embereket reklámoznak. Az nem izgalmas. Úgy sincs belőlük semmi, az olyan, mint a fehér elefánt. Tehát rendes ember már hol van? Az az izgalmas, hogyha valaki valamilyen csirkefogóságot követ el, és nem is kapják el. Az igen, az már valami, az már menő. Ugyanez van a politikai életben, ugyanez van a társadalmi életben, ugyanez van a munkahelyen, erről beszélünk mindenütt. A szombat legyen olyan ünnep, ahol a nemeset, a szépet hozzuk divatba. Annyi minden szépség van az életben, és nem tudunk erről beszélni. És éppen ezért a szombat az mindig előrenézés is, és a célba érkezés örömünnepe is. Nem a teremtés első napja volt az ünnep, hanem a célba érkezése, a hetedik nap volt az, amikor Isten megáldotta, megszentelte a szombatnapot. Azért volt ez a hetedik nap az ünnep, mert volt mit ünnepelni. Észrevethette az ember, megláthatta az ember, kinyílhatott az ember szeme a szépre és a jóra. És vajon a szombatjainknak nem az a baja, hogy ezért nem tudunk a célba érkezésre előre nézni? A feltámadás nem a cél, hanem az új élet kezdete. Ezért nem véletlen, hogy nem a vasárnap, a feltámadás napja az új szövetség szombatja. Ezt sehol nem mondja az új szövetség, ezt ott megtárgyaltuk lényegében. A feltámadás egy nagyon fontos dolog, de ez az új teremtésnek az ünnepe, az az elindulás. A szombatban pedig mindig a célba érkezés dominál. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, ezt is részletesen beszéltük, hogy majd az örök szombat oda. Ott, oda nézünk előre, mindig előre. Minden szombat ünneplésben a célba érkezés öröme az, ami bennünket vezet. Ez is ahhoz tartozik, hogy a nemesre figyeljünk és a jóra. És ezért a szombat az mindig egy útravalót ad nékünk a következő hétre. Előre is nézünk, tervezzük meg az ünnepeinket úgy, hogy az Isten adta értékeket tegyük benne uralkodóvá, a szabványosodó, megürült tartalmú, lélektelen ünneplés árt és hitet oromból. Minden rossz szombatünneplés az antipropaganda a szombat mellett, ha az értékeket kivesszük belőle. És éppen ezért minden szombat legyen egy ilyen útravaló. Tervezzük meg az ünnepeinket úgy, hogy ez legyen. Lényegében a nyugalom az hazatalálást jelent. Nem véletlen, hogy amikor belépünk otthon, akkor ugye az embert elönti egy bizonyos nyugalom, nem? Az olyan jó, hazaérkeztem, mindig jó hazajönni, nem? A nyugalom a hazatalálást jelent, örömet. Jézus, amit ígért, már régen megadta, csak nekem el kell fogadnom, és döntenem kell. A szombat öröme az úgy az enyém, hogyha elfogadom Jézust. És itt értem véget ezzel a sorozattal.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hét.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál, Athénban én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe,